0: csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmációm célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyománytiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
0: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütközőpont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ez küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik a gyülekezetet tanítani eztéren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, még a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, mert pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert hogy jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családdal, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció egy olyan helyre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolytás megyei gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az oda járó gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
1: És mennyire nyitottak erre a lelkészek, gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
0: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat

0: nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 790 gyülekezetből használják.
1: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokan arra indított, hogy...
0: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referense, ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
1: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
0: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válasz rá nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssor van, amit közzétettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
1: Persze, hallgatunk.
0: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, azaz indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az, hogy Biblia ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika, az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen. Mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellente egyben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is. Tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldalára közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél, ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás. Hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a célt. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak, ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is fontosan az istentisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó, ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. És talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
2: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
3: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor annak az aránya, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
2: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
3: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amire mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
2: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni, a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megérthették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-kal csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
3: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja. A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik. Mi lesz ez az anyag, amit 1-1,5-2 éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik nagy kérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
2: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
3: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket, melyikkel kezdjünk, azt, hogy lehet-e törvényesíteni, kötelezővé tenni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
2: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
3: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga, és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik ez, ez kisebb vizsgadruk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsga helyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudás anyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező zsittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyháztörténetet és sok más kérdést, bibliaismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy ő hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerék hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása. De nagyon sokszor vegyítjük ezt a konfirmációs folyamat végén.
2: És akkor zárásként ez a... hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
3: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, a fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, hogy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán én már könnyen tud támpontokként kiindulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonczi Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állha testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdaság

0: Április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: December elején történt az első fagyos napon. Az egyik fiatal ácslegénynek neve napja volt, és néhányan a munkások közül ott ünnepelték meg vele együtt a közeli kocsmában. Úgy 10 óra lehetett, amikor félig részegen beállítottak a professzorhoz a bódéba. Sörös üvegeket hoztak a kezükben, hangosak voltak és vidámak. Itt van az öregünk, kiáltotta az egyik vízvezetékszerelő, aki elsőnek nyitott be a bódéba. Hoztunk sört neked, öreg, gyere, így áll velünk. Emberek vagyunk mind, nem igaz? Mit búslak, hogy te itt egyedül? Isten éltessen, öreg! Megtöltötték az egész bódét. Sörös üvegeket nyomtak a markába, és innia kellett az ünnepelt ácslegény egészségére. Az ácslegény részegen ölelgette, és meghatott szavakat motyogott. Így áll, öreg, ne búsulj! Te is csak egy szegény ördög vagy, mint én. Látod, nekem se anyám, se apám, senki ma világon, még csak hazám sincs, és mégse búsulok. Szervusz, öreg apám! Ekkor az egyik kőműves hangosan odaszólt. Vigyázz, te! Ez nem csak olyan egyszerű éjjeli őr, ez valamikor úr volt. Az ácslegény fátyolos szemmel nézett rá, és ingatta a fejét. Mi voltál, öreg apám? Mondd meg, hogy tudjam. Ácspallér voltál talán? Mi? Hova való vagy, öreg apám? Königsbergi, felelte a professzor. Königsbergi! Gyere, hogy öleljelek meg! Kelet-Poroszországból vagyok én is, földiek vagyunk, erre iszunk egyet, fogd az üveget, a hazánkra, testvér, éljenek a kelet-poroszok, hoch! Aztán mit csináltál, te ott, testvér? Mi voltál otthon? Egyetemi tanár, testvér, felelte a professzor, és nagyot húzott a sörös üvegből. Az ácslegény egy pillanatra meghökkent, és a részegek bambaságával merett rá. Aztán munkától kicserzett vörös keze, mint egy nagy lapát, végig szántotta a levegőt, ahogy legyintett. Mindegy, testvér, akármi is voltál, földiek vagyunk, az a fő, s hazamegyünk, az a fő, a többi az gané. Ez itt minden gané. Ölej meg, testvér, s mondd te is, hogy hazamegyünk, hallani akarom, érted? Hallani akarom! Aztán az üvegek kiürültek, és a részegtársaság hangos énekszóval elvonult. A professzor még ott állt a bódé nyitott ajtajában, és fejcsóválva nézett utánuk, amikor a sötétségből valaki belépett a nyitott ajtón kiáradó lámpafénybe, a vízvezeték szerelő volt. Megengedi, professzor úr, hogy néhány percet még itt maradjak, kérdezte, és a hangja komoly volt. Arcán nyoma sem látszott a részegségnek. Tessék, felelte a professzor, és visszament az asztalhoz. A szerelő betette maga mögött a rozoga deszkajtót, aztán odament a kályhához, és leült a mellette lévő ládára. Kint hallani lehetett még a távolodó énekszót. Jó fiúk, kezdte egy idő múlva a szerelő, nem szabad rossz néven venni tőlük, ha olykor isznak. Mit tegyenek mást? Dolgoznak egész nap, mint az állatok, este várja őket valahol egy fűtetlen, sötét odú, és tudják, hogy akár mennyit dolgoznak, nem lesz ez másképpen soha. Fáradtak és szomorúak, mert mindig az otthon jár az eszükbe, ahol minden szebb volt, jobb volt, másképpen volt, és ahonnan elverte őket a politika, amit az urak játszottak az ő bőrükre. Mit csináljanak ellene? Isznak, hogy elfeledjék a fáradtságot, az órabért, a rongyos inget a testükön, a lyukastalpú cipőt, a fűtetlen odut, s a síró gyermekeket esetleg, ha van olyan is. Isznak. És akkor előjön gátlásaik alól a honvágy, amit bent hordoznak magukban, könnyes lesz a szemük, és otthoni dalokat énekelnek, és részegségükben hinni tudják még, hogy egyszer újra jó lesz minden, és hazamehetnek, hát persze, hogy isznak.
3: Professzor lehajtott fejjel ült az ócska széken, hallgatta a szerelő szavait és bólogatott. Igen, gondolta. Talán igazuk van ezeknek az egyszerű durva embereknek. Talán ez még segít rajtuk valamit. Néhány órára feledni tudnak, és gondolkodás nélkül érezni. Csak érezni, hinni, remélni. Más semmit. Ön tanult ember, folytatta egy idő múlva a szerelő ugyanazon a lassú, tűnődő hangon. Úr volt valamikor egyetemi tanár, professzor, ahogy azt az urak egymás között mondják, most éjjeli őr, lássa! Én nem örülök ennek, pedig bizonyára sokan vannak ma, akik azt mondják, úgy kell neki. Eleget uraskodott a fejünk fölött, most tapossa meg őt is a nyomorúság egy kicsit. De én azt mondom, lássa, elég baj az, hogy maga tanult ember létére így kell megkeresse a kenyerét. Nekünk is baj, nem csak magának. Mert hogy mehessen nekünk jól egy olyan világban, ahol rosszul megy azoknak is, akik többet tanultak és többet tudnak, mint mi? És hogy bízunk mi abban, hogy a politikát csináló urak segíteni akarnak rajtunk, ha még egy maguk közül valón sem segítenek? És elnézik azt, hogy egy ilyen nagy tudományú úr, aki sokkal hasznosabb és fontosabb dolgokkal kellene foglalkozzék, buta deszkákat őrizzen éjszakánként. Okádnivaló ez az egész világ. Hanem mondok magának valamit, professzor úr. Az úri osztály kimondta saját magára a halálos ítéletet. Azzal, hogy magából éjjeli őr lett. Hiszi? A professzor ott az asztal mellett fölemelte a fejét és ránézett a vízvezeték szerelőre. Nézte a fiatal sápadt keserű arcot, aztán vállat vont. Nem tudom, mit ért úri osztály alatt, kedves barátom. Vannak orvosok, mérnökök, tanárok, vannak bankigazgatók és gyárigazgatók, vannak nagykereskedők és nagyvállalkozók, de ezek mind csak emberek, egyes emberek. Nincsen egymáshoz semmi közük. Nincs? Kérdezte a szerelő, és a szája megrándult. Ha egy nagyvállalkozónak a lányát megkéri egy orvos, vagy egy mérnöknek a lányát megkéri egy gyárigazgató, akkor szó nélkül hozzáadja feleségül, ugye? De ha én megkérem, akkor kirúg, vagy legjobb esetben kinevet. Ha egy orvos leül egy asztalhoz, amelyiknél már ül egy mérnök vagy egy bankigazgató, akkor udvariasan bemutatkoznak egymásnak és illedelmesen elbeszélgetnek, mert ugyanahhoz a társasághoz tartoznak. Szabályaik vannak és társadalmi formáik, amelyeknek a betartására rettentően kényesek. Hogy nincs úri osztály? De mennyire, hogy van? Próbáljak én elmenni közéjük. Úgy kidobnak, hogy a lábam sem éri a földet. Úri osztály igenis van. Egy zárt, elszigetelt egység, amelyik fenntartja magának a jogot, hogy irányítsa és vezesse az országokat, az ipart, a kereskedelmet és a politikát. De ugyanakkor csal és hazudik. Mert azt hazudja az emberiségnek, hogy nem a maga egyéni érdekeit nézi, hanem a köz érdekeit. Azt hazudja, hogy szolidáris velük, a néppel, pedig nem tartja ezt a szolidaritást még a saját soraikból valókkal sem, mert különben maga nem lenne most éjjeli őr. Hát látja, ezt akartam mondani akkor, amikor azt mondtam, hogy az úri osztály kimondta a saját halálos ítéletét. Mert ha magán, aki közülük való tanult úriember, ha magán nem segítettek, akkor hogy tudjam elhinni nekik én, aki nem tartozom közéjük, akit lenéznek, mert csak öt iskolám van, hogy higgyem el nekik, hogy rajtam segíteni fognak? Látja maga tanár, folytatta csöndesebben, maga úriember, egy másik társadalmi osztályhoz tartozik, és én mégis bejöttem ide magához, és leültem erre a ládára itt, hogy beszélgessek magával. És a többiek is. Egyiknek sincs közülük iskolai végzettsége, mégis idejöttek, ittak magával, bevették maguk közé, még testvérnek is nevezte az egyik, pedig soha nem látta azelőtt. Kérdem, miért nem jönnek el magához a gyárigazgató urak, a nagyvállalkozók, az orvosok, a mérnökök, A többi tanárok. Igen, kérem, a többi tanárok, a saját kollégái. Miért nem jönnek ide? Miért nem mondják azt magának, hogy testvér? Miért nem? Miért nem osztják meg magával a sörüket? Miért nem veszik be maguk közé, mi? Hát én megmondom miért. Mert önzők. Mert hazugok. Mert addig tartják csak a barátságot magával, amíg jól megy magának is. De ha bajban van, akkor félnek magától, mert esetleg segítséget kérhetne tőlük. És ezekben bízzak én? Ezeknek a segítségére számítsak én? Ezeknek az ország vezetésétől várjam a magam sorsának jobbra fordulását? Látja, mi mindenkit beveszünk magunk közé. Nem kérjük, hogy honnét jött, miért jött. Ember, hát ember. Magunk közé ültetjük, testvérnek nevezzük, és aszerint becsüljük meg, amennyit ér. És látja, ez jól van így. Mert rendre mindenki ide kerül majd közénk. Ma maga, holnap az a másik, aki ma magával nem vállalja a szolidaritást. És holnap után a következő, mert ahhoz sem lesz szolidáris senki, ha ő kerül bajba. És aztán mi itt magunk között majd megismerkedünk rendre mindegyikkel, és megrostáljuk őket, az szerint, hogy mit érnek, mint emberek. És aztán, ha majd választani kell, nem lesz szükségünk semmiféle pártra többet. Mert tudni fogjuk, hogy kit válasszunk meg. Aki majd a mi szolidaritásunkért cserébe szolidaritással fizet, és ugyanakkor tanult ember lesz mégis, és úr, valódi úr, érti, hogy mit akarok mondani? Én csak egy vízvezetékszerelő vagyok, és nem tudok olyan szabatosan beszélni, mint azok, akik iskolákat jártak. De remélem megértett már. Békés éjszakát kívánok. Sok idő van még reggelig. Vajon a többi tudós uraknak könnyű álmuk van-e ez alatt, amíg maga itt virraszt? Ezt szeretném tudni. Na Isten áldja, s harag nincs, ugye? Nem, nem volt harag. Inkább valami furcsa meleg érzés volt, ami ott maradt a beszélgetés nyomán, és végig kísérte Habicht professzort azon az éjszakán. Ez az érzés okozta, hogy először tudott őszintén és józanul számot vetni magával. És a számadás így ütött ki, magamra vállaltam, hogy nem leszek gyilkosa az emberi világnak. Az út, amit ezáltal meg kellett járnom, az egyetemi laboratóriumból ide vezetett az őrbódéba. Meglátjuk, hova vezet még ezután. De bárhova is vezessen, legalább megtettem a magamét. S ha egy szép napon minden ember így cselekszik majd, mint én, nem lesz több háború a földön. Hónapok óta ez volt az első reggel, hogy Habicht professzor vidáman és derült kedvel érkezett haza a romház alatti pince lakásba. Karácsonyra még egy kétaraszos fenyőfácska is jutott, és Kriszta kalácsot sütött hozzá. Délben elmentek együtt a templomba, s komoly ünnepi hangulat volt. Szilvesztert a bódéban töltötte, s éjfélkor néhányan a munkások közül oda gyűltek köréje a kocsmából, forró grogot ittak, és otthoni emlékekről beszélgettek. Aztán fölírták az új évszámot egy darab szénnel a deszkafalra, és elmentek. Az idő telt, és nem történt semmi. Tavasszal Kriszta elkezdett rajzolni, és május végén megnyert egy kis divatterv pályázatot. Ekkor határozta el, hogy divattervező lesz. Nagy lelkesedéssel fogott hozzá a tanuláshoz, és úgy látszott, hogy van tehetsége hozzá. Akkor fejezték be az építkezést a bódé mellett, és az új lakók elkezdtek beköltözni a házba. Június végén a vállalat Habicht professzort egy másik helyre küldte. Ez valamivel közelebb volt, és nem kellett csak egy jó fél órát gyalogolni a munkahelyig. Itt is egy kiégett bérházat építettek újra. Ugyanazt a deszkabódit állították föl megint, ugyanúgy állott körülötte rakásban a tégla épületfa homok malter, már valósággal otthon érezte magát ebben a környezetben. Augusztusban valami különös fájás támadt a lábában. Csak bottal tudott járni, és a betegsegéző orvosa, aki az előtt való nap tért haza egy kéthetes nyaralásból, azt tanácsolta, hogy menjen tengeri fürdőre vele. Mikor megkérdezte tőle, hogy hol van az a tengeri fürdő, amelyikben éjjeli őrré lett egyetemi tanárokat ingyen kezeltetnek, az orvos vállat vont és azt felelte, hogy ez a fájdalom az idegekkel van összefüggésben, és nem valószínű, hogy magától megszűnjön. Minden esetre azt tanácsolta, hogy pihenjen és óvakodjék a nyírkos levegőtől, a megerőltetéstől és az idegizgalmaktól. A professzor megköszönte a tanácsot, és visszament a bódéba. Októberben már erősen sántított, és csak nehezen tudott járni. Abban az időben sokat gondolt a tábornokra. Tartjuk magunkat az utolsó lélegzetig, hallotta olykor az éjszaka csöndjében az öreg harcos recsegő hangját, ha fájó tagokkal bicegve végigjárta a telepet, és arra gondolt, vajon én is ilyen Don Quixote vagyok? Pusztulásra ítélt ős állat, ahogy annak idején a dramaturg mondta. Megjöttek újra az esős idők, a mély hideg ködök, melyek az érkező tél nyers szagát odaragasztották a házfalakhoz, s a professzor újra ott bicegett botjával a deszkarakások körül, és hulladékfát gyűjtött a kis vaskályhához. November vége felé volt már, amikor egy este, még nem is volt késő, 6 óra lehetett talán, de az alacsony súlyos felhők s a lassan szemerkélő eső korán lenyomták a sötétséget a városra, valaki kopogott a bódé ajtaján. A professzor éppen a kis vaskályha előtt térdelt háttal az ajtónak, és kínlódott a tűzzel. – Tessék! – mondta anélkül, hogy hátra nézett volna. Nyírkos fadarabokat kotort ki a kályhából, melyek csak sisteregtek, de nem akartak égni. Hallotta nyílni az ajtót, hallotta azt is, hogy valaki bejött. – Jó estét! – mondta egy szerény hang, kissé rekettes, idegenes kiejtéssel. – Dr. Habicht professzort keresem. – Én vagyok, felelte a professzor csodálkozva, és hátra nézett. Egy középtermetű öreg úr állott a bódé közepén téli kabátban és fekete kalapban. A kalapról csöpögött a víz. A nevem Baradlai, Reverend Baradlai, lelkész Amerikában, mondta az idegen. Kérem, ne zavartassa magát a világért sem. A tűz, motyogta a professzor zavartan, nem akar égni, vizes a fa, tudja, tűz nélkül pedig rossz. Megbocsát, azonnal készen leszek, tessék helyet foglalni. Az idegen körülnézett, aztán leült egy ládára. A professzor fújni kezdte a parazsat, apróra hasított száraz lécdarabokat szórt rá, és a láng hamarosan felkapott. Óvatosan megtöltötte a kályhát fával, megvárta, amíg a tűz megerősödött, aztán gondosan becsukta a kályhajtót és fölemelkedett. Leverte térdéről a port, és ránézett a látogatóra. A kedves lánya küldött ide, mondta az, meg sem várva a kérdést. Ügyes a leány, láttam a rajzait. A professzor odabicegett a rozog a székhez, és leült. Amerikai pap? Kérdezte. Igen, bólintott a másik. Valamikor európai voltam én is. Egy falunak voltam a papja lent messze keleten egy kis országban, amit Erdélynek hívnak. De az régen volt, még egy másik Európában. Ezt itt, ezt az Európát most látom először. Meg vagyok döbbenve tőle. Ez az új Európa nem sokra becsüli a tudósait, hogy deszkát őriztet velük. A professzor gyanakodva

izett a vendégre. Európa nem tehet erről, felelte lassan. Európa a valóságban nincs is többé. Szétosztották maguk között a barbárok. A pap halkan nevetgélt. Van valami abban, amit mond. Azonban nem szabad elfeledni, hogy ezeknek a barbároknak egy részét valamikor Európa dobta ki magából. Most csak visszajöttek a fegyver erejével. De ez mind nem fontos. Szabad egy kérdést intéznem önhöz? Tessék. Ha nem akar felelni rá, ne feleljen. Volt önnek valóban valami tudományos felfedezése, amit eltitkolt mind a németek, mind az angolok elől, vagy csak szóbeszéd az egész? Mondtam, ha nem akar felelni rá, ne feleljen. A professzor arca megkeményedett. Miért ne felelnék? Kérdezte szinte ellenségesen. Volt egy felfedezésem. Most már azt is megmondhatom, hogy mi. Ugyanaz, amit a maguk tudósai 2 évvel ezelőtt világgá kürtöltek. A különbség csak az, hogy én annak idején, amikor a nyomára kerültem ennek a titoknak, arra gondoltam, hogy milyen mérhetetlen hasznot jelentene ez az emberiségnek. És amikor rájöttem, hogy pusztításra és rombolásra akarják felhasználni, akkor eltitkoltam előlük. Maguknál oda át pedig kimondottan azért foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy romboló fegyvert csináljanak belőle. Ez a különbség. Az öreg pap elgondolkozva bólogatott. Igen, lehet, hogy igaza van, és egyedül csak ez a különbség. Aki a háborút szolgálja, milliókat keres, aki a békét szolgálja, az koplal. De engedjen meg még egy kérdést. Hisz ön abban, hogy minden embernek van valamilyen feladata ebben az életben? Igen, bólintott a professzor, ebben hiszek. Úgy. És azt hiszi, hogy önnek, mint tudósnak, mint különösen nagy képzettségű és tehetségű tudósnak, aki már ilyen óriási felfedezést tett, önnek az a feladata ebben az életben, hogy halála napjáig deszkákat őrizzen? A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig mereven nézett maga elé, aztán hirtelen fölállt a székről. Bocsásson meg egy percre, mondta. Meg kell néznem, mi van odakint. Rögtön itt leszek újra. Fogta a botját és kivicegett. Kint hűvös sötét éjszaka volt, az eső még mindig esett, a szemközti gázlámpa sárgás fénye dideregve küszködött a köt súlyos burka alatt. Amikor visszatért a bódéba, a különös öreg pap még mindig ott ült a ládán. Szó nélkül megrakta újra a kályhát, vizes kabátját felakasztotta a szögre, aztán bocsánatkérő mosollyal a vendég felé fordult. Elnézését kérem, hogy nem kínálhatom meg semmivel, még csak egy jobb ülőhelyjel sem szívesen átadnám ezt a széket, de aki nem tud ülni rajta, az alatt összetörik. A furcsa pap szemei fürkészve nézték az arcát. Nem azért jöttem, hogy alkalmatlanságot okozzak, mondta csöndesen, hanem hogy elbeszélgessek önnel, professzor. A professzor óvatosan leült a székre, a botot az asztalhoz támasztotta, és fájos lábát megemelve kissé odatartotta a kályhához. Ön azt kérdezte az előbb, kezdte el lassú hangon, hogy ezt a foglalkozást itt életfeladatnak tekintem-e? Hát én erre azt felelem önnek, hogy igen. Ma már igen. Az én életemnek ma már csak az lehet a feladata, hogy megvárjam, amíg a leányomból ember lesz. Elindítsam őt a maga útjára, s azzal vége. Tudom, azt akarja mondani erre, hogy ezért kár volt annyit tanulni és annyit dolgozni tudományos téren, de szabad én is kérdezzek valamit? Hogyne, tessék. Mit gondol ön, mint pap? Megtörténhetik-e, hogy az ember azt a feladatot, aminek az elvégzésére élnie kellett, egyszerűen elhibázza? Nem oldja meg. Nem. Felelte a pap, és megrázta a fejét. Ezt nem hiszem. A feladat, amivel Isten megbízott, kívül áll a mi hatalmi körünkön. Végre kell hajtsuk, akár tetszik, akár nem.
A professzor elgondolkozva nézte a kályha repedéseinyát a tűzvillogásokat.

0: játékát. Arca fáradt volt és öreg, ahogy lassan mondta. Látja, én hiszem. Sőt, majdnem azt merem mondani, biztos vagyok benne, hogy elhibáztam a feladatomat. Elmulasztottam megtenni azt, aminek az elvégzésével az öröklődés láncolatán keresztül a fejlődés törvény által megbízattam. És tudja, mi az érdekes? Hogy nem is bánom. Nem is bánom, hogy elmulasztottam a feladatomat. A törvény azért, ha egy kis késéssel is, de beteljesedett. A természet pótolja a hézagokat. Az én feladatomat elvégezte más. És én nem is bánom, hogy így történt. Érti ezt? Nem bánom. Szívesebben őrzöm a deszkát éjszakáról éjszakára, és átrágom magam valahogy az életen, semmint, hogy magamon viseljem annak a feladatnak az emberfeletti súlyát, amivel megbízattam. Mert az én feladatom az volt, hogy ezt a felfedezést megtegyem, és odaadjak az emberiség kezébe egy olyan szörnyűséges játékszert, amelyhez fogható még nem volt. Ez volt az én feladatom, és én kibújtam alóla. Ön tehát azt gondolja, professzor, szólalt meg egy idő múlva az öreg papaládán, hogy Isten gonosz feladatokat is bízhat ránk, emberekre? A professzor szomorúan elmosolyodott. Tudom, hogy nem illik papokkal ilyesmiről beszélni, de meg kell mondjam, hogy én Isten fogalma alatt valami mást értek. Valami mást? Kérdezte az öreg pap szinte vidáman. És mi az a más? Az ok és okozati összefüggések láncolatának törvényét. Vagyis az én szempontomból nézve azt a törvényt, amely az emberiség sorsát meghatározza. Na és? Kérdezte az öreg még mindig vidáman. Eddig nincs közöttünk nézeteltérés, legfeljebb a kifejezésekben. A professzor arca elkomorodott. Az én Istenem nem az a szerető édesatya, akinek a papok mondják. Az én Istenem egyszerűen egy természeti törvény. Nézze, kérem, ha én annak idején átadom a felfedezésemet, ma néhány millió emberrel kevesebb él a földön. És mégis ez a néhány millió életben maradt ember arra ítélt, hogy éjjeli őr legyek. Miért? Mert a törvény, mely az emberiséget kormányozza, egyszerűen akarja a rosszat, akarja a pusztítást, akarja, hogy néhány millió emberrel kevesebb legyen. Ennyi az egész. Hogy én kihúztam magam a rám szabott feladat alól, ez az én magánügyem. Az óramű azért megy tovább. A törvény engem megbüntetett, látja, itt vagyok. És gyorsan pótolt másokkal. Az óramű nem állhat meg, s a törvény ellen nincs fellebbezés. A homokórától az időzített pokolgépig egyetlen acéllánc az egész. Egyik láncszem kapcsolódik a másikba. Az óramű egyszer eljut ahhoz az előre meghatározott ponthoz, amelynél robbannia kell a pokolgépnek. Aztán, hogy ezt utolsó ítéletnek nevezzük, világkatasztrófának, vagy különös természeti tüneménynek, egy jelentéktelen bolygó pályafutásán, ez már igazán mindegy. A lényeg az, hogy a törvény kérlelhetetlen, és én örvendek, hogy kivontam magam a rám bízott feladat alól. Hosszú ideig csend volt a bódéban. Csak a tűz sistergése hallatszott, és az eső halk kaparászása a tetőn. Az öreg papott a ládán felsóhajtott. Érdekes elgondolás, mondta lassan és dörmögve, mintha önmagával beszélne csak. És eszembe jut erről egy öreg halász, aki ott ült egy folyó mellett, ahol valamikor pap voltam. Mondtam, ugye, hogy egy faluban voltam pap valamikor régen, lent Erdélyben. A közelben egy nemzetközi diáktáborozás volt valamikor, és egy csónak 6 gyerekkel majdnem alázuhant a vízesésen. Emlékezteti ez valamire? A professzor felütötte a fejét. Vízesés? Nekem is volt Gyermekkoromban egy csónakkalandom valami vízesésnél, valahol Ausztria keleti csücskén. Az öreg pap mosolyogva bólintott, Erdélynek hívták azt a keleti csücsköt, és Magyarországhoz tartozott akkor. Szóval ott voltam, pap, ahol ez a csónak szerencsétlenség történt, azaz, hogy csak majdnem történt, mert nem történt, meg mégsem, az utolsó percben, mondja csak professzor, gondolkozott már azon, hogy az a csónak miért nem zuhant le akkor a vízesésen? Úgy emlékszem, valami megakasztotta. Hogyan is jutott az eszébe az egész dolog? Jaj, milyen régen volt. Látja, az még egy rendes világ volt akkor. Igen, felelte a pap, mintha az utolsó szavakat nem is hallotta volna. Valami megakasztotta. És ez az éppen. Nevetni fog, ha azt mondom, hogy Isten akasztotta meg a csónakot? Nem fogok nevetni, miért? Nem a kifejezéseken múlik. Az volt a törvény, hogy ez a csónak az utolsó másodpercben megálljon. És mit gondol, miért? A professzor vállat vont. Azt nehéz lenne levezetni, mint ahogy minden történést nehéz levezetni. Az okok és okozatok hosszú láncolatán múlik. Baradlay tiszteletes elgondolkozva nézett maga elé, csöndesen hüngetett, aztán azt mondta, lehet, így is lehet mondani, ugyanoda jutunk vele. Vagyis, hogy annak a hadgyereknek életben kellett maradni, mert feladatuk volt még a földön. Egyetértünk eddig? Igen, bólintott a professzor. Érdekes, hogy milyen kicsi a világ. Szóval ott volt pap azon a környéken. És most itt találkozunk össze, érdekes. Az öreg pap elmosolyodott. Igen, ez érdekes, de én arról a bizonyos öreg halászról akartam még mondani valamit, és azt hiszem, hogy abban is egyetértünk majd. Öreg halász? Kérdezte a professzor, és csodálkozva rázta a fejét. Nem emlékszem semmiféle öreg halászra. Nem is fontos. Talán nem is találkozott össze vele, minden esetre övé volt az a bizonyos csónak, amelyik a végén mégiscsak alázuhant és összetörött. Ja úgy, de nem a csónakról akarok beszélni, hanem a halászról. Öreg ember volt már, és képzelj el, nem hitt az Istenben. Az ő szavaival élve tudta, hogy nincs Isten. És ezt tudta akkor már majdnem 40 éve. Valami történt az életében, és azon átjutott el idáig. Sok emberrel előfordult már, de nem ez a fontos. A fontos az, hogy ez az öreg halász 40 éve tudta már, hogy nincs Isten, és egész jól megvolt vele. És akkor egyszerre történt az a dolog magukkal, az öreg megnézte a helyet, ahol a csónakja a hadgyerekkel megakadt, és nem talált ott semmit, ami megakaszthatta volna. És akkor egyszerre csak megrendült benne a 40 éve őrzött biztonságos tudat, hogy nincs Isten. Hogy úgy mondjam, kételkedni kezdett a maga hitében, és elhatározta, hogy bizonyságot szerez. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. A bizonytalanság félelemmel töltötte el. Nekem így fejezte ezt ki akkor. Nem lehet élni úgy, hogy az ember tudja is, meg nem is, hogy van Isten, és tudja is, meg nem is, hogy nincs. Érdekes, ugye? És mindezt az önök csónak balesete váltotta ki belőle. Érdekes, bólintott a professzor. Igazán érdekes. Soha nem gondoltam volna. Látja, ez a láncolat törvénye, amiről beszéltem. Minden láncszem kivált egy másik láncszemet. Nem csak bennem, akivel történik, hanem másból is, akit esetleg nem is ismerek. Nagyon bonyolult hálózat ez. Igen, szóval a halász, az öreg így okoskodott. Ha én is beleülök egy csónakba, és én is oda tereltetem magamat a vízzel, akkor megoldódik a titok. Ha velem is megakad ugyanott a csónak, akkor nincs Isten. Csupán egy természeti törvény van, mely szerint a csónakok meg kell akadjanak azon a helyen. Ha pedig lesodor a víz és meghalok, akkor van Isten. Egy olyan Isten, aki fölülállt természeti törvényeken, ok és okozati összefüggéseken. Ért engem? És mi történt azzal a halásszal? Kérdezte a professzor felelet helyett, és az arca feszült volt és figyelő. Meghalt. A víz besodorta a csónakkal együtt a vízesés alá. Egy ideig hallgatott, és a professzor arcát figyelte, aztán lassan tűnődve hozzátette, de volt az életében egy pillanat, az a bizonyos legutolsó pillanat, amikor tudta, hogy van Isten. És talán ezért kellett éljen 70 évig, hogy ezt megtudhassa. Egyedül csak ezért, az egyetlen pillanatért. Nem gondolja, hogy ez lehetséges? A professzor néhány pillanatig maga elé bámult, aztán ránézett az ismeretlen öreg papra egyenesen a szemébe. És ön ezért jött át Amerikából Európába, és ezért kutatott föl engem ebben a bódéban, hogy ezt elmesélje? Az öreg pap apró kék szeme visszamosolygott rá. Ezért, felelte csöndesen. S fél évre rá, 1950. június 13-án este, Herbert Habich professzor ott állt a hannoveri állomáson, és várta a München-brémai gyorsot. Krista a reggeli vonattal beutazott Hamburgba egy divat bemutatót megtekinteni, és hogy néhány rajzot megszerezzen, amiről azt gondolta, hogy oda át használni tudja majd. Úgy beszélték meg, hogy onnan egyenesen utazik tovább, és Brémában találkoznak a pályaudvaron. Krista lelkes örömmel készült Amerikára. Nagy tervei voltak, és ez a lázas lelkesedése az apjára is átragadt. Ott áll tehát a professzor az állomáson, egy olcsó kis kofferrel a kezében is várta a vonatot. Este volt, langyos jószagú nyár elejé este. Néhány órával azelőtt zápor futott át a város fölött, és tisztára mosta a levegőt. Az állomás épület körül virágoztak a vadgesztenyék, és fehér gyertyáik csillogni látszottak az ívlámpák fényében. Amerikára gondolt és a laboratóriumra, amelyikben annyi elveszett év után újra elkezdheti a munkát. Békés, hasznos, tudományos munkát az egyetlen nagy komoly célért, az emberiség boldogulásáért. Egy pillanatra eszébe jutott a szegény, jó kis szemüveges Bömke kisasszony, és érezte, hogy hiányozni fog. Sok évig nem hiányzott, de abban a pillanatban, amikor újra belép egy laboratóriumba, fájni fog, hogy nincsen ő is ott. A pályaudvar fölött megszólalt a hangszóró, és akkor már látni lehetett a mozdonyt, ahogy mint egy nagy fekete szörnyetek füstöt lihegve feltűnt a váltóház mögött. Ezt is a tudomány adta a világnak, gondolta a professzor. Mindent a tudomány adott, jót és rosszat, vegyesen. De lehet az is, hogy a tudomány csak jót adott, és az emberek csináltak rosszat belőle. Ki tudhatna ezeket? Ki láthat be tisztán és világosan a nagy összefüggések hálózatába? A gyors vonat megállt. Emberek kiabáltak, hordárok rohantak, egy szürke ruhás nő hangosan veszekedett valakivel. A professzor megindult a vonat mentén, kezében a táskájával. Sovány testén lötyögött a ruha, kitaposott cipőjében, sántított egy kicsit, egy pillanatig arra gondolt, hogy a botot mégiscsak el kellett volna hozni. Aztán a leghátulsó kocsi egyik ablakában meglátott egy integető kezet. Baradlai volt a pap. Kihajolt az ablakon, és vidáman integetett feléje. Ide, professzor, ide! Kiáltotta, és elégedett nevetés volt az arcán. Egy újságárus hangos kiabálással tolt a kocsiját, valaki éles rikácsoló hangon narancsot, cigarettát, cukorkát kínált, emberek jöttek-mentek ideges sietséggel, és ahogy a professzor bicegve haladt a vonat mellett, az integető kéz felé valami megnevezhetetlen furcsa érzés fogta el. Mintha egy ismeretlen, idegen világ borzongató lehelletét érezné az arcán.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvisz a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén. A továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások

0: Kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. június 5-e péntek reggel van, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum általában 24 és 29 fok között valószínű. Ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb. De nézzük, mivel is várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről.
2: Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát,

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 5-e van Fatime nevenapja, de ma ünnepelnek Bán, Béke, Bonifác, Bónis, Fernando, Nando, Regő és Valéria nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1446-ban ezen a napon a pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost kormányzóvá választják, helyettese pedig Újlaki Miklós főkapitány lesz. 1568-ban Alba hercegének utasítására Brüsszel főterén kivégzik Egmont és Horn grófokat, a német-alföldi szabadságmozgalom vezetőit. 1705. június 5-én a lőcsei Brevernyomdában kinyomtatta Rádai Pál a Mercurius Hungaricus az első magyarországi újság nyitószámát. 1849-ben Kossuth Lajos és a kormány Pestre helyezi át székhelyét. 1883-ban Párizsból elindul az első Orient Express Konstantinápoly felé. 1919-ben ezen a napon a magyar vörös hadsereg ellentámadása miatt a felvidéken katonai diktatúrát vezetnek be, és a csehszlovák hadsereg francia és olasz tisztjei ellenőrzik a polgári közigazgatást. 1927. június 5-én, pünkösd vasárnapján, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete Miskolcon tartott évi közgyűlésén Supka Géza javaslatot tesz egy évenként megrendezendő könyves eseményre a könyv népszerűsítése érdekében, melynek alapján a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta tartja meg az ünnepi könyvhét rendezvényeit. 1940-ben Franciaországban Erwin Rommel páncélosainak támadása áttöri a Weigand vonalat a tengerpart felé. 1942. június 5-én az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Magyarországnak és Bulgáriának. 1947-ben ezen a napon hirdette meg a Harvard Egyetemen tartott beszédében Marshall, amerikai külügyminiszter, a róla elnevezett gazdasági programot, a világháború után romokban heverő Európát talpra állító Marshall tervet. 1969-ben pedig a szovjet Tupoljev 144-es az első utasszállító gép lett, mely átlépte a hangsebességet.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

jóságunk viszonylagossága. Saját jóságunkat könnyen felnagyíthatjuk, ha azt felszínes módon a másokéhoz hasonlítjuk. Azonban a jóság könnyűsége vagy súlyos volta csak a lelkiismeret mérlegén mutatkozik meg igazán. Ugyanis a lelkiismeret nem más, mint az ember és természet fölötti erők bennünk működő valósága. Hiszen lehet a jóság jussán jogot követelni, de a csend mindennek megmutatja az igazi színét. A lelkiismeret csendje. Lehet a másikat a magunk szerény vagy fennhéjazó jóságával megalázni, de az egyedüllét kérdőre von. Valóban jó vagy-e? Miből fakad jóságod? Érdekből vagy valóságosan vagy nyájas? Szókratész azt mondta, hogy otthon mindig elbeszélget egy jó baráttal, noha valójában egyedül élt. Ez a jó barát a lelkiismerete volt. A lelkiismeret valóban jó barát, mert egy szívdobbanásnyi idő alatt jó útra vezethet. Azonban ez a jó barát egy idő után dühött ellenséggé is válhat. Ellenben, amikor saját lelkiismeretünket ellenségnek érezzük, az biztos jele annak, hogy valamit nagyon nem jól teszünk. Van, akinek rémálmai vannak, olyan ez, mintha rákiabálna a lelkiismerete. Ember, ez így nem lesz jó. Aztán hamar eljutunk odáig, hogy inkább nem is emlékszünk az álmainkra. Vagy más módszerrel próbáljuk elnyomni a felelősségre vonó jó barátot. Különböző szerekhez nyúlva, alkohol, drog, élvezetés, pénzhajszolás, rögeszmék. A vágyak zakatolása is hamar elnyomja e jó barát hangját. Ilyenkor újra ránk kiált, és megbetegszünk, emészt a rák, a fekély, a sérv, a sztrók, vagy egyszerűen csak kitartóan fáj a fejünk, és nem szűnik a fájdalmunk. E dolgok rosszabb esetben felemésztenek, esetleg jobb esetben felismerjük, hogy mire figyelmeztet a lelkiismeretünk. Fontos tehát, hogy jóságunk a lelkiismeret tükrében is megmérettessen, mert ebbe a tükörbe nézve mindig igazabb kép tárul elénk, mintha a másik emberrel méricskélnénk a jóságunkat. Ugyanis a lelkiismeret sokkal időszerűbb és életszerűbb képet ad, mint a norma. Nézzünk bele gyakran e tükörbe, nem kell hozzá sok minden, csak csend. Bár egyre szűkül a csend köre, mégis megtalálható. Az erdő mélye, a bükk egy magányos barlangja, egy tévémentes este. A csöndben pedig egy barát vár ránk. Egy jó barát akar elbeszélgetni velünk, rólunk. Téged is hív a lelkiismeret csendje.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van akkor a gyermekkornak. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban. Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van a kora gyermekkornak. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000-es sertés számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írja a közlemény. A Nébih járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon, sem eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell. Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina, olvasható a közleményben. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
0: az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

ne akart megelőzni Istent. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Zsoltárok könyve 127. fejezet első vers. Egy bibliatanító ezt írja: a sátánt nem érdekli, hogy építkezünk, amíg ő lehet a generál kivitelezőnk. Gondoskodni fog róla, hogy ráaggassuk Isten nevét minden tervünkre, és ha valamelyik kudarcba fullad, úgy tűnjön, mintha Isten vallott volna kudarcot. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Olvassuk a Róma 8:14-ben. Fontos ismernünk Isten terveit, valamint azt is tudnunk, hogy hol, mikor és kin keresztül akarja megvalósítani azokat. Könnyű belefeledkezni a különféle szolgálati teendőkbe, és előre rohanva megelőzni Istent. Maradj vele folyamatos kapcsolatban, hadd vezessen lépésről lépésre, hogy minden adott legyen a sikerhez. Amikor egy katonai alakulat értesül egy küldetésről, meg kell várniuk, amíg a parancsnokuk közli velük, hogy pontosan mikor és miként teljesítsék a megbízatásukat. Egy katona az eligazítást követően nem rohan egyedül véghez vinni a haditervet. Kapcsolatban marad a parancsnokával, aki a küldetést koordinálja, és győzelemre vezeti őt és bajtársait. A főhadiszállással történő folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerd a hadműveleti tervet, mindvégig tartsd az irányt, azután pedig győzelmet aras. Ha hajlamos vagy a magánakciókra, imádkozz így: Istenem, tudom, hogy ostobaság megelőzni téged, de nem könnyű ellenállnom a késztetésnek. Mutasd meg, hogyan töltsek több időt veled, és váljak érzékenyebbé a hangodra. Ha egyedül vágnék bele, szent lelkeddel szólj rám, és igazítsd helyre a lelkem. Nem akarok hiába valóan építkezni. Azt szeretném, hogy a te kinyújtott karod munkálkodjon a szolgálatomon keresztül, és tied legyen érte a dicsőség. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Római ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. június 5-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A minimum 10 és 16, a maximum általában 24 és 29 fok között valószínű, ennél északnyugaton lehet pár fokkal hűvösebb. Szombaton, azaz holnap a kevés fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Gyenge marad a légmozgás, a hőmérséklet hajnalban többnyire 10 és 15 fok között alakul, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. A csúcsérték szombaton 23 és 28 fok között alakul. És akkor a tartalomból. Bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy lesz később. A lelkész, aki egyben a sejemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél Orosz Istvánnál jártam.
2: A világvasárnap, nagy csütörtök, nagy szombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, negyed órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve, bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül. És én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnek az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak, egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál Orosz Istvánnál jártam.
2: Az alsóvárosi református gyülekezetben milyen programok voltak? Ilyenkor ugye pünköst felé már konfirmálások szoktak lenni. Hogy zajlott az önöknél?
3: Most nálunk most kevésbé volt mozgalmas a húsvét és pünkösd közötti időszak. Egy igehirdetés sorozat zajlott ebben az időben, amiben hangsúly volt a pünkösdről, mint ígéretről, hogy ez mint ószövetségi ígéret hogyan jelent meg, majd ezt követően a pünkösd, mint várakozás, tehát a Szentlélek kitöltetésének a várása, majd a Szentlélek eljövetele, az eljövetelt követően a tanúságtételre való elhívás, ugye lesztek nekem tanúim, Jézus ezt hagyta meg, hogy amikor eljön a lélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek, majd pedig ezt követi most, amiben vagyunk éppen, a tanúságtételnek a helyszínei, ugyanis ez is pontosan ott van az igében, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld szélső határáig, tehát mint amikor a Google térképet elkezdjük az Eger görgőjével nagyítani, kicsinyíteni, hát valami hasonló programot hagyott ránk a megváltó, és ebben vagyunk most, ugye ebből a Jeruzsálem az egészen közeli komfortzónát jelenti, itt talán a legnehezebb a tanúságtevés, majd a tágabb környezetünk, mint Júdea, a Samária, az az ellenség területe volt abban az időben, és végül pedig egészen a föld szélső határáig, hogy hogyan kell ebben a misszióban részt vennünk, tehát mi egy ilyen sorozatban vagyunk. Ami érdekessége ennek az időszaknak, hogy mivel a területünkön lévő iskolával élő kapcsolatunk van, ezért most az intézménynek az évzáró mozzanataiban részt vesz a gyülekezet is, oly módon, hogy vannak bizonyos programok, amiket kiszervezünk a templomban. Ilyen volt például az óvodás évzáró, ezt vasárnap tartottuk délelőtt, az egyébként szokásos kisgyerekes istentiszteleti sávban, és ezzel zártuk ezt a tanévet, ami az óvodás oktatásnak lényegében a záró momentuma volt. Emellett tanévzáró istentisztelet van a gyermekeknek, az iskolásoknak, ez hétközi alkalom, amikor visszatekintünk és az elmúlt tanévre hálát adunk érte, valamint jelképesen elbocsátjuk a gyermekeket majd a nyári szünetre. Ehhez kapcsolódik, hogy ilyenkor a búcsúzó nyolcadikosokkal is külön ki szoktunk menni, egy hálaadást tartunk csak szűk körben a templomban, valamint, hogy ennek a fordítottja is igaz legyen, a gyülekezeti tagokat is igyekszünk meghívni az intézményben lévő rendezvényekre, ez legyen majd akár a ballagás, a tanévzáró ünnepség. A tavasz során volt itt egy átadási ünnepség, ami egy teljesen megújult sportpályát jelent itt az iskola udvarban.

0: legyen sportos képzésnél, edzői képzésnél, vezetői képzésnél, bárminél. És igazából valós dilemma nem volt, hogy én tanár legyek-e, vagy a sportmédiában dolgozzak. Egyébként a gyakorló tanításaimat nagyon szerettem, el tudnám képzelni magam benne, mert nagyon szeretek emberekkel kommunikálni, de igazából ez csak ebből fakad szerintem. Tehát, hogy az emberekkel való kapcsolattartás az ugye a sportmédiában is megvan, én azt az részét nagyon szerettem, amúgy is egy nyitott ember vagyok, de valójában soha nem volt valós dilemma, hogy merre menjek tovább.
1: És a médiaszakon egyébként nem gondolkoztál?
0: Gondolkoztam egyébként rajta, de abból a szempontból speciális volt a helyzetem, hogy ugye már félig meddig benne dolgoztam az egészben, akár a blogolás, később a sportújságírás kapcsán, akár mondjuk a tévés gyakorlatok kapcsán, és tényleg akkor úgy éreztem, hogy nem szeretnék mindent egy lapra feltenni. Tényleg ez egy ilyen furcsa helyzet volt, és összességében végül is nem is bánom, mert hál' az égnek megkaptam azt a képzést a tanfolyamon, akár ami mondjuk az egyetemen is meg lett volna. Ettől még mindig érdeklődve követtem itt az STN is a médiások, akár mondjuk szaktársak, korábbi folyamtársak, korábbi osztálytársaknak a helyzetét, mert azért mégis nagyon párhuzamosan futott a mi életünk, meg fut a mi életünk, de összességében ez így jó szerintem utólag, és lehet, hogy most is így csinálnám, mint ahogy csináltam.
1: Te Hódmezővásárhelyen a diák színjátszó zóna vezetője is voltál, és hogyan érzed, hogy mit tanított neked a színpad a mikrofon mögötti munkáról?
0: Rengeteget, és én nagyon hálás vagyok, hogy én diák színpados lehettem annó a Betlemben. Kiállásban, beszédben nagyon sokat nyitott. Alapjában egy nyitott személyiség vagyok, de vannak helyzetek, amikor nagyon zárkozott tudok lenni, és az leginkább az, amikor nem vagyok olyan komfortos helyzetben. Ezen rengeteget nyitott a színjátszás, meg a diák színpad, és mivel említettem, hogy megvan bennem ez a pedagógus vér, így valahogy egyértelmű volt, hogy én ezt valahogy szeretném továbbadni a többieknek. Így jött ez a diák színjátszó zóna a Novásárhelyem, és gyakorlatilag 4-5-6 évvel fiatalabbakkal csináltunk diák színjátszó, vagy a diák színpadi darabokat. Később, amikor gyakorlatoztam itt az egyetemen, visszamentem a volt középsulimba, ott is csináltam diák színpadot, és nekem ez egy kikapcsolódás is egyben, volt is, meg szerintem lesz is a jövőben, mert nagyon sokat ad a gondolkodásmódhoz, nagyon sokat ad mindenhez az, hogy kreatív tudsz lenni. És én szeretek nagyon kreatívnak lenni ebben a szakmában is. Néha azért be kell valani, hogy monoton tud lenni mondjuk egy újságíró szakma abból a szempontból, hogy imádjuk a sportot, soha nincsen ugyanolyan helyzet, de mégis a munka, amit megcsinálsz, az hasonló, az ugyanaz. Ebből a szempontból a kreativitás az muszáj, úgyhogy sokat adott hozzá, és ez egy nagyon, nagyon jó kis pontja az életemnek, és remélem, hogy lesz is egyébként a jövőben.
1: A hosszabbításban műsorvezetőként is feltűntél. Hogyan kerültél oda, és mennyiben más műsorvezetőként jelen lenni, mint kommentátorként?
0: Más a kettő. Rév Dani kollégám, akivel az Eurosportnál együtt dolgozunk, ő volt az, aki kérdezett engem, hogy amikor volt egy műsorvezetőváltás, akkor szeretnék-e mellé csatlakozni, mert bennem látja azt, hogy én vagyok olyan nyitott az emberekkel, hogy ráírok egy sportolóra, felhívom az adott sportolót, edzőt, és én ettől nem félek, hogy kommunikálni kell velük. Egyből igen mondtam. Így utólag visszagondolva nehéz volt az elején, mert nem nagyon tudtam, hogy mire számítsak, de valahogy úgy gördülékenyen jött a dolog, hogy olyan természetes volt, hogy oké, akkor most fel kell hívni egy olimpiai bajnokot, rá kell írni egy olimpiai bajnokra. Én nem éreztem ezt tehernek, mert mindig is ugye sportoltam is én kicsiként is, egészen középiskolás korom végéig én sportoltam is, és soha nem éreztem azt, hogy a sportolók, vagy az edzők, vagy a sportban dolgozók más emberek lennének, mint mi. És ez egy jó kis gondolat az élethez, hogy a sportolók nem celebek. Tehát nem kell idézőjelben megjátszanod sem magad, nyugodtan felhívhatod őt, hogy egy interjú legyen, egy beszélgetés legyen, bármi. És így jött az, hogy én műsorvezető legyek, és más, mert jól kérdezni manapság nehéz. Szerintem olyan szempontból, hogy a sportban azért mindenki lát mindent, látod, hogy mi van a meccsen, az adott versenyen, a közvetítésekben is az a nehéz, szerintem manapság, vagy nehezebb manapság, egyben szerintem jó dolog is, hogy mindenki látja, hogy mennyi az állás, hány kilométer van hátra, mennyi ideje tart az adott verseny, ki hányadik helyen áll, stb. Valami pluszt kell hozzáadni. A kérdéseknél is inkább a pszichológiai, a mentális háttérről szeretem kérdezni a sportolókat. Most pont, amikor felveszük ezt az adást, akkor folyamatban van egy sportmentál coach és sportmentál tréner képzés, amin részt veszek, és ebben is gondolkozom a jövőben, mert nagyon érdekel az, hogy a sportnak a fizikális háttere mellett a mentális háttere milyen, és ezt kellett valahogy megtalálni a műsorvezetésben, hogy olyanokat kérdez, amik a sportoló számára is releváns, meg fontos dolgok.
1: És egyébként mikor lettél műsorvezető?
0: 2023-ban jött ez, tehát akkor majdnem 3 éve dolgoztam az Eurosportnál, úgyhogy most nagyjából 3 éve tart ez a dolog.
1: És te ma elsősorban inkább sportújságírónak, kommentátornak vagy műsorvezetőnek tartod magad?
0: Szerintem mindhárom egyben. Nagyon más műfajok ezek azért. Az újságírás az, ahogy mondtam, amellett, hogy nyilván tudsz kreatív lenni, meg nyilván tudsz interjúkat csinálni, saját véleménycikkeket írni, elemzéseket írni, stb.

0: Tehát van egy gépiesebb, monotonabb verzió is, inkább így mondom, ami meg nem rossz, mert néha kell az, hogy egy picit olyat csinálj, amiben nem fáradsz el 500%-osan. Abban is elfáradsz, csak néha kell egy kicsi kikapcsolódás, és érdekes, hogy mondjuk a szerkesztés nálunk, az sokszor kikapcsolódásnak tekintjük, mert az a idézőjelben a legkönnyebb, ez ilyen furcsa szó. A kommentálás teljesen más, azt szeretem talán a legjobban minden közül, de közben meg nagyon jól kiegészítik egymást. Tehát az interjúk nagyon jól kiegészítik egymást, a podcastek nagyon jól kiegészítik egymást, és remélem, hogy még több ilyen műfaj lesz a jövőben, és akkor tudok majd egyszer konkrét választ adni, hogy melyik az, amelyik igazán én vagyok. Belekóstoltam az élő műsorvezetésbe, tehát a helyszíni műsorvezetésbe, amikor szerkesztő van a füleden, az is egy nagyon jó kis élmény, úgyhogy szerintem lehet, hogy manapság érdemes egyben tekinteni ezt a három szakterületet, amit kiemeltél, de közben meg nagyon más is a három egyben.
1: Ha jól tudom, akkor gyerekkori álmod volt, hogy egyszer olimpiai aranyérmet közvetíts.
0: Igen.
1: Amikor ez végül megvalósult, hogyan élted meg ezt a pillanatot, és miért volt ez ennyire fontos neked?
0: Szerintem ez a gyerekkori álom, ez valahol ott jött, hogy én is elkezdtem sportolni, és általában a gyerekek nagy álma, vagy legalábbis az én nagy álmom biztosan az volt, hogy olimpiai érem, vagy valami nagy versenyen, valami nagy cél, valami nagy eredmény. És nyilván azért, hogyha egy magyar sportolót közvetíthetsz, az nagyon más érzés, mint egy bármilyen másik sportolót. Pont azért, mert valahogy át tudod érezni a helyzetét, azt, hogy mire gondolhat, hogyan gondolkozhat, milyen rendszerben nőtt fel, akár ismered őt, akár ismered valamelyik ismerősét, volt csapattársát, jelenlegi csapattársát, stb. És ezért érzem azt, hogy nekem, és szerintem mindenkinek fontos az, hogy a magyar sportolókat közvetítse, és az ő eredményeikről, meg az ő hátterükről beszámoljon. Most, hogy az éppen olimpiai arany, vagy ezüst, vagy tizedik hely, az lehet, hogy manapság mindegy. Abból a szempontból nem mindegy, hogy a sikereknek jóval nagyobb visszhangja van értelemszerűen, és azzal sokkal több mindenkihez el tudsz jutni ezáltal. És egy jó visszaigazolás volt, amikor a párizsi olimpiáról közvetítettem Milán Kristóf aranyérmét, meg aztán a nyílt vízi úszók arany és bronzérmét, hogy én is képes vagyok arra, hogy át tudjam adni ezt az érzést.
2: Falkon Gliendolt első helyen, Kristóf átveszi a vezetést, Milán Kristóf a négyes pályán, ezt nem lehet innen elveszíteni, Milán Kristóf jön, és olimpiai bajnok! 49-90-nel, 50 másodpercen belül megcsinálja Milán Kristóf! Joshua Liendo 900-addal mögötte, szintén 50 másodpercen belül, viszont Milán Kristófnak hívják az olimpiai bajnokot 100 pillangon, megvan a második magyar aranyit az uszodában.
0: Nem a kommentátor a fontos, tehát nem az újságíró a fontos, nem a kérdező a fontos, hanem az, hogy egyrészt ott van a sportoló, aki sikert ír el, másrészt ott van az, hogy egy olyan helyzetben ír el sikert, ami sokakhoz eljut.
3: Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de maradjanak velünk, utána folytatjuk a beszélgetést Nagy Benyáminnal, az Eurosport kommentátorával.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12 382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első öt havi 51 542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az Eurosport kommentátorával, Nagy Benyáminnal. Az interjút az egyik tanítványom, Vid Luca, a szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Tudsz még drukker maradni így a közvetítések alatt, vagy inkább csak így munkaként gondolsz rá?
3: Amikor tévében nézek sporteseményeket, akkor sokszor sajnos közvetítésre figyelek. Ez ilyen szakmai ártalom, mondták is az elején, amikor elkezdtük a tanfolyamot az Eurosportnál, hogy ez így meg lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag mindig az adott kommentátort fogod figyelni. De tudok drukkolni, helyszínen pláne. Tehát amikor nincs kommentátor, akkor teljesen. Adás közben is tök érdekes ez, hogy van olyan helyzet, amikor előjön az igazi szurkoló. Ott például egy olimpia kapcsán, visszatér az előző kérdéshez, ott teljesen szurkoló tudsz maradni. És talán emiatt is szeretem ezt az egészet, hogy ott tényleg ki tud jönni belőled az a gyermeki valami, ami mindig is megvan benned, csak egy pici határt kell szabnod ennek az egésznek, mert nem ordíthatsz őrjönkbe, hogy hú, most éppen egy adott siker van, de ki tud jönni, és továbbra is nagyon jó érzés, és szerintem az élteti a sportmédiában dolgozókat, hogy ez a plusz, amit szurkolásnak, igazi szurkolásnak hívnak, ez a motiváló valami, ez meglegyen bennük, mert ha ez nincs meg, akkor ott nagyon sok minden elveszett.
2: Szerinted mitől lesz igazán jó egy kommentátor? És mi az, amitől egy közvetítés mondjuk kevésbé működik?
3: Az első kérdésedre nagyon-nagyon szubjektív az, hogy éppen ki mit figyel egy adott közvetítésben. Azt figyeli, hogy milyen a kommentátornak a hangja, orgánum, stb., milyen a stílusa, mennyire vicces, mennyire tényszerű, mennyire száraz, mennyire statisztikákat nyomja folyamatosan, mennyire sztorizik. Nem tudom, hogy ebből a szempontból lehet-e ilyen konkrét választ adni, hogy mi az, ami jó. Mi azt tanultuk, és az megmaradt bennem, hogy ha 10-ből 6-7 ember azt mondja, hogy az nem rossz, akkor az már jó. Tehát akkor az már egy jó közvetítés volt. Ami szerintem nagyon el tudja vinni, és talán erre a könnyebb választ adom, ami nagyon el tudja vinni az egészet, az az, hogyha te vagy a középpontban, tehát hogyha magadat tartod előrébb az adott sportágnál, sportolónál, versenynél, és több akarsz lenni, mint ami vagy. Tehát próbálod megjátszani magad, próbálsz valamilyen stílust felvenni. Az elején azért nekem is nehéz volt, és kellettek évek, hogy megtaláld a hangod, hogy megtaláljam én is a hangom, de hogyha továbbra is felveszel valami manírt, valami olyat, ami nem te vagy, akkor az nem feltétlenül a legjobb, és egy nagyon jó mondat, ez is megragadt, és próbálom mostanság is beépíteni, folyamatosan beépíteni a közvetítéseimbe is, hogy beszélj úgy, mintha adáson kívül lennél, mintha otthon lennél, csak ne káromkodj. És ez gyakorlatilag szerintem igaz az egészre, tehát szerintem inkább elszúrni lehet egy közvetítés, mint igazán jóvá tenni.
2: Volt olyan közvetítésed, ami után azt mondtad, hogy ezért érdemes csinálni ezt?
3: Volt, igen. Nem csak a nagy pillanatoknál, tehát az olimpiai közvetítéseknél, hanem amikor olyat látsz versenyen, bármilyen meccsen, ami úgy igazán megfogna téged nézőként is. Tehát akár ez lehet egy sportoló felsegít a másikat. Tehát egy ilyen nagyon fair play közeli, vagy fair play hangulatos pillanat. Különleges az, amikor olyan versenyzőt közvetítesz, akit ismersz személyesen. Az lehet egyébként hátrány is, meg lehet előny is. Hál' az égnek egyre több sportolóval vagyok jó kapcsolatban, személyes kapcsolatban, és az mindig nagyon más. És nyilván ilyenek a drámai helyzetek is, amikor úgy te is megilletődsz, meg vissza kell fogni magad egy nagy bukásnál, egy nagy esésnél, bármilyen sérülésnél. Vannak emlékezetes közvetítések, és abból szempontból is vannak emlékezetes közvetítések, amikor nagyon ki kell lépni a komfortzónádból. Például volt egy motorcsónak világbajnokság összefoglaló, fogalmam nem volt, hogy mi az, meg hogy. Valami éjszaka közepi adás volt, azt is meg kellett csinálni. És hogy ott megtaláld azt, hogy ne mondjál hülyeséget, nagyon sok hülyeséget, hanem inkább próbálj egy picit ilyen menekülő úton, de egy korrekt közvetítést összehozni, és ennyi. És ezek megmaradnak úgy az emlékezetben.
2: És egyébként milyen sportágakat szoktál közvetíteni, hogy ezek közül melyik a kedvenced?
3: Sok sportágban volt már részem, akár az Eurosportnál, akár itt Szegeden vásárhelyem. Ugye mi az Eurosportnál jelenleg focit nem közvetítünk, nincsenek foci jogok, ami egyfelől szerintem tök jó, másfelől nyilván hátrány is abból a szempontból, hogy abban is jó, ha kipróbálja magát az ember. Hál' az égnek nekem azért foci meccseken van lehetőségem ezt kipróbálni. Abból a szempontból meg tök nagy előny, hogy a réteg sportokat tudod közvetíteni, azokat a réteg sportokat, amikre sokkal nehezebb felkészülni, sokkal speciálisabb az igény is a nézőktől, mert ők tudják, hogy az adott sportág az pontosan micsoda. nem csak úgy laikusként leülnek, hogy most akkor keddeste nézzünk meg egy foci BL meccset. A téli sportokat is szoktam közvetíteni, az is egy nagyon-nagyon különleges világ. Állóképességi sportokat, országúti bringától kezdve triatlonon át, maratonon át, nagyon sok olyan sportot, amit másabb közvetíteni, mint rövidebb, pörgősebb, izgalmasabb sportágakat. Nekem az úszás az, ami a top 1. Félig meddig úszodában nőttem fel, és nagyon szeretem közvetíteni. Én kicsiként is nagyon szerettem nézni. Emlékszem, rajzolgattam ilyen 7-8 évesen úszókat a sávokon, a pályákon, egy ilyen EB meg VB után, hogy szerintem ki volt a top 8 úszó, tehát ilyen teljesen elvakult rajzok voltak, de az maradt meg továbbra is a nagy szerelem.
2: És egyébként te úsztál?
3: Nem úsztam, viszont a Vásárhelyi egyik egyesületben dolgoztam sajtósként, nagyon sok úszóbarátom is van, és dolgoztam sajtósként, az volt az egyik legelső munkám, és beleláttam ezáltal jobban az úszóknak az életébe, és ez nagyon sokat segít manapság is. Tehát amikor úszókkal beszélgetek, akkor tudom, hogy ők miért kelnek fel hajnalban, miért élik ezt az életmódot, és ez a közvetítésekben is azért átjön. Úgyhogy emlékszem Párizsban ott a technikai háttérre is nagyon sokat fektettem, hogy lábtempó, kartempó, minden ilyesmi az szakmailag is legyen rendben, mert ha már félig meddig ebben nőttem fel, akkor azt tudjam is visszaadni.
2: Van még olyan sportág, amit nagyon szívesen közvetítenél?
3: Igen, van. Fociban úgy kipróbálnám magam, hogy milyen az, amikor mondjuk egy bajnokságot úgy közvetítesz, akár húzamosabb időn keresztül, hogy fordulóra legyenek meccsek, és egy picit olyan legyen, mint amikor ezeknél az idézőjeles réteg sportágaknál, amiket főleg közvetítünk, ott is megvan a folytonosság, hogy már gyakorlatilag készülnöd sem kell az adott versenyzőből, mert vagy csapatból, meg hasonlóból, mert ismered őt. A kézilabda nekem az, amit mindenképpen. Mert kiskorom óta nagyon nagy pikszurkoló vagyok, nagyon sok meccsen ott voltam, ott vagyok manapság is, és az egy olyan pörgő sport, amit szerintem nagyon hálás is közvetíteni, meg egy nagyon jó kis sportág, úgyhogy remélem, hogy a jövőben lesz lehetőségem.
2: Mi az a hangulat, amit a nézőnek át akarsz adni, amikor leülsz a mikrofon mögé?
3: Ahogy mondtam, én egy nagyon nyitott személyiségnek tartom magam. Mindig próbálok pozitív, optimista lenni. Ez szerintem általában le is jön rólam abból a szempontból, hogy közvetítésekben is próbálok úgy vidám lenni, hogy közben nyilván a szakmaiság az ne vesszen el, de valahogy átjön az a pozitív hangulat. Még mindig azt mondom, hogy nagyon keresem az utam, még mindig nagyon az elején járok ennek az egész szakmának, legalábbis remélem. És nehéz manapság úgy hangot találni, hogy gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen fiatalként vagy bent egy sportcsatornánál, nyilván olyan rétegnek is közvetítesz, akik mondjuk 30-40 éve néznek sportot, teljesen más közvetítésekhez szoktak hozzá annó, mint manapság, de közben a fiatalabbaknak is, akik mondjuk ismernek téged és hallgatnak, hogy ők vajon mit tartanak a jó közvetítésnek, mi az, amire nekik szükségük van, mi az, amit ők Instagramról, TikTokról, Facebookról, bárhonnan nem kapnak meg. És ezt a kettősséget próbálom megtalálni. Sok sportágban ez kijön már szerintem, több sportág nem érzem úgy, hogy teljesen kijön, de valahogy ezt az egyensúlyt próbálom keresni, és remélem, hogy a jövőben még inkább meg fogom találni.
2: Van így újabb kitűzött célod így a szakmán belül?
3: Igen, szeretnék ott lenni mindenképpen helyszínen, úgy olimpián, hogy ugye mi Párizsból is, most a Milano-Cortinai téli olimpiáról is, előtte Peking, illetve Tokió, ami az első olimpián volt, ugye mind off-tube közvetítettünk, tehát nem a helyszínről közvetíthettünk, az nagyon más hangulatot tud adni. Ugye itt akár mondjuk volt egyébként több helyszíni közvetítésünk is, akár mondjuk itt a megyei közvetítésekből van tapasztalatom, hogy mennyire más helyszínről közvetíteni. Ha mondjuk egy olimpiáról helyszínről közvetíthetnék, az egy nagy cél lenne, meg egy nagy álom lenne, és ezért nagyot dobna szerintem a közvetítésen is. Úgyhogy remélem, hogy ez meg fog valósulni egyszer.
2: Mit tanácsolná azoknak az egyetemistáknak, akik ma sportújságírók vagy kommentátorok szeretnének lenni?
3: Igazából két dolgot mindenképpen, és én mindig beszélgetésen én is mondtam, én mindig hiszek abban, hogy az élet visszaadja, amit beleraksz. Tehát legyetek nagyon nyitottak, minden kis ingert, lehetőséget használjatok ki, legyetek nagyon befogadóak, mert sosem tudhatod, hogy melyik kapcsolatból, beszélgetésből mi fog aztán kijönni. Akár mondjuk rövid időn belül, hosszú időn belül, ó igen, ismered ezt azt, és ő valahogy próbál és tud neked segíteni. Kapcsolatok nélkül nem működik ez a szakma, és ezt mondom úgy, hogy nagyon sok tévkép képzetél még szerintem ma is az emberek fejében, hogyha te nem vagy valakinek a valaki, akkor nem lehet bekerülni. Dehogy nem be lehet kerülni, viszont ehhez jön a másik dolog, ami meg kell, az a rengeteg munka és alázat. Tehát az, hogy te akár mondjuk szabadidődet feláldozd, egyetem mellett arra koncentrálj, hogy mi az, ami miatt itt vagy, akár mondjuk média szakon, mi az igazi célod, mindent tegyél meg. Akár mondjuk, én emlékszem, hogy a próba közvetítések alatt rengeteget csináltam olyat otthon, ez a tanfolyam alatt volt, az Eurosportos tanfolyam alatt volt, hogy nem csak azt az adásképet, amit megkaptunk az Eurosport magamtól azt közvetítettem, hanem beindítottam YouTube-on különböző közvetítéseket, és akkor azokat kommentáltam, mondtam alá. Próbáljátok magatokat fejleszteni cikkírásban, mindenhol, tehát hogy azt a munkát az bele kell tenni. És hogyha az a munka az, mit tudom én, napi 5 órát veszel még pluszban, akkor napi 5 órát veszel, de lehet, hogy a jövőben meg pont abból fogsz megélni. Úgyhogy ez a kettő dolog. A nyitottság, meg az alázat és az munka, ami az mondjuk 3 dolog, de ez az, ami mindenképp legyen meg.
2: Hogyha így visszamehetnél a múltba, valamit változtatnál így az egész szem belül?
3: Szerintem nem, mert én így élek, hogy ami van, meg amit kapok, az mindig valahogy így a jó. És úgy visz az utam, ahogy vinnie kell, nem változtatnék semmin. Igazából minden úgy volt jó szerintem, ahogy kialakult, és minden úgy történik, ahogy az valahogy el van rendelve.
2: Szoktál ilyen jegyzeteket használni közvetítések közben?
3: Szoktam egyébként, de leginkább a gépemen vannak ezek, tehát én nem nagyon szeretek papíralapon, papírból dolgozni, meg nyomtatgatni. Van, hogy csak egy rajtistávú ülök beközvetíteni, ami ki van nyomtatva. Amikor ezt csináltam, akkor nagyon elvesztek a gondolataim. Tehát volt, hogy felirogattam magamnak dolgokat, akkor nagyon szétszúródtam. Általában a gépemen megnyitom a kis saját jegyzeteimet, azokat a honlapokat, azokat a forrásokat, amiket használok, és azok segítenek. Úgyhogy nem nagyon szerettem, mert mondom, nagyon rendezetlenek így a gondolataim. Inkább az legyen, hogy papír helyett gépen legyenek meg.
2: Hogy viszonyulsz ahhoz, hogy ilyen fiatalon kezdtél bele ebbe az egészbe?
3: Én nagyon azt látom, meg azt érzem, hogy nyilván sokan szeretik a sportot, sokan szeretnének manapság is a médiában jelen lenni. Kérdés, hogy valóban médiásként, vagy mondjuk influencerként, TikTokon, videósként, bármiként, azért a kettőt nagyon külön kell választani szerintem. A hagyományos tévézésnek, annak szerintem továbbra is van jövője. Most az, hogy éppen most streamingen lesz majd a következő 10-20 évben a különböző nagy, vagy lesznek a különböző nagy sportesemények, az nagyjából mindegy. És én mindig szeretem azt látni, hogyha fiatalok jönnek be ebbe a szakmába, mert manapság, pont amit mondtam, szintén most visszacsatolok rá, nagyon sok statisztika, nagyon sok info megtalálható a neten. Azt bárki gyakorlatilag be tudja építeni a saját személyiségébe, és az tök mindegy, hogy te most 50 éves vagy 20 éves vagy, de azt valahogy be tudod építeni magadba, hogyha befogadó vagy eléggé, és hogyha azt aztán később tovább is mondod, meg mások felé is megmutatod, inkább így mondom, akkor az egy tök jó érzés, és más együtt dolgozni nekem is olyannal, aki korban közelebb áll hozzám, mint olyannal, aki esetleg egy másik iskolát tanult, ilyen csúnyán fogalmazzak. Tök jó velük is együtt dolgozni, de azért van egy olyan generációs különbség, ami átugorhatatlan. Tehát, hogy nyilván én tökre örülök annak, hogyha folyamatosan jönnek fiatalok. Kevés én azt látom egyébként a médiában, hogy mondjuk jelenleg 30 év alattiként jelen legyenek többen is. És nem tudom, hogy ez most miért van így, de szerintem változni fog a jövőben, mert nagyon sok lehetőség van tényleg. Nem csak sportcsatornáknál, de sok helyen, hogy minél többen legyünk.
2: Volt rád valaki hatásai szakmailag?
3: Volt, igen. Vidupál tanár úr, Pali, aki ugye az egyetemen is tanít, illetve a Bátori Gimiben, a Ságváriban is tanít, ő annó tanított engem a Betlenben, a középsuliban egy évig. Ő nagy hatással volt rám abból a szempontból, hogy szakmailag soha nem akart rám hatással lenni. Én sem feltétlen igényeltem ezt, hogy ilyen nagyon csúnyán fogalmazzak, viszont nagyon sok jó tanáccsal látott el, amiket próbáltam megfogadni. Amikor még a Digisportnál dolgozott voltam, ment nála a közvetítésen, nagyon sokat tanultam akkor is tőle. De leginkább emberi oldalról lehet szerintem sokat tanulni, meg nyilván szakmailag figyeled azoknak a közvetítéseit, akik valamiért megfognak. Én Méhes Gábornak, Züminek, ugye szintén szegedi közvetítéseit nagyon szeretem, az eurosportos kollégáktól is rengeteget tudok tanulni, de igazából az nem jó szerintem manapság, hogyha nagyon megpróbálsz ellopni, vagy elcsenni dolgokat másoktól, de próbálj beépíteni pozitív dolgokat a saját közvetítésedbe, és találd meg azt a 2-3-4 fogóckodót, akár emberileg, akár szakmailag, akire tudsz támaszkodni, és akitől úgy tudsz tanulni, hogy aztán hozzád adjon és ne vegyen el.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nagy Benyámint, az Eurosport kommentátorát hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, a mai műsorunk a végére ért. Kívánok Önöknek nagyon szép nyári napot, egyenek cseresznyét, egyenek szamócát, igyanak bodzaszörpöt, és élvezzék a szép nyári napot. És holnap reggel 9-kor újra várom majd Önöket a következő kitekintővel. Ha van véleményük, írják meg a vélemény@europaradio.hu címre, és ha lemaradtak volna a műsor elejéről, visszahallgathatják azt az europaradio.hu oldalon, a hangtárban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső 1 méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt Huszár Katát hallják. A mai Európa Szalonban a táncé lesz a főszerep, ugyanis a vendégeim mindketten táncosok. Lőrinc Krisztinával, a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület alapító művészeti vezetőjével, valamint Lipták Olár Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy Miskolcváros napján az Egyesület kapta az év sportolója díjat a csapat kategóriában. Szó lesz majd a versenyzésről, a közösség erejéről, a szülői támogatás fontosságáról, illetve a kitartásról, szorgalomról is.
2: Azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az Egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
1: Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Valamint Lipták Olá Petra táncoktató, köszöntelek téged is.
3: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben NIVU díjat kapott az Egyesület.
2: Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
1: Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
2: Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még Mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és Mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület.

0: első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettal és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
1: Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
2: Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy... Hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
1: És ez mikor és volt?
2: Hát ez 14.
0: augusztusában, igen, valahogy így.
2: És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
1: És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
2: Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
1: És most oktatod?
2: Igen.
1: Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
0: Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes után vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc, és hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy... Ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy ezt nem csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten, kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
1: Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
0: Elkezdtünk sport stílus irányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a vonalon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
1: Mit jelent ezek a sportvonal?
0: Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sportvonalat képvisel, művészi tornavonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
1: Petra, hozzád melyik rész tartozik?
2: Hozzám a hip-hop.
1: Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
2: Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
1: A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
2: Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat, és nem akarom megbántani.
1: Hogyan választják tulajdonképpen ezt a tánc stílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
2: Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
2: Teljesen más. Teljesen más. A serülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serülő.
1: Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
0: Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc, a kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyző szinten.
1: Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, ő nekik még kicsit fejlődni kell.
2: Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálni a magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
1: Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
0: Hát igazából heti kétszer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeledik a verseny.
1: Arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
2: szerintem
1: már oda? A nagy része a táncosok nagy része?
2: Azt lehet mondani, hogy igen. Egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők annyira nekem minimálunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serdülők lesznek. Ők igazából 9 éve járnak már. Úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
1: Te is ezt vetted észre, Krisztán?
0: Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének, ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük, és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
1: Minden korosztály versenyez egyébként?
0: Igen.
1: Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
2: Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
1: Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
2: Szerintem sokkal jobban maximalisták.
0: Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
1: Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon, aztán kicsit kijebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt az a pozitívum, ami minket előre visz egy-egy versenyhelyszínen, vagy helyszínről, vagy egy szervező által. Mi az, ahova szívesen visszamennénk, vagy azt mondjuk, hogy menjünk még, nyissunk még, és keresgéljünk még, hiszen rengeteg féle fajta verseny van most már itt Magyarországon, úgyhogy nagyon nehéz dönteni, hogy mi az, ami mondjuk számunkra megfelelő, vagy nem is tudom, hát nehéz dönteni összességében, hogy hova menjünk, mindig próbálunk új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
1: Az egyesület egyébként mely táncformákban, tánctípusokban a legeredményesebb?
0: Hát a hip-hop, a csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókba, akár a hip-hopnál, akár a modernnél, szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni, és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
1: És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz? Egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
2: Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
1: Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
2: Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy is ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabb, ott szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formáció olyan 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
1: azok
2: maximum 2, de hát szerintem az mások.
1: Mi a csoport és a formáció között a különbség, a létszám?
2: A létszám, igen.
1: Tekintetében?
2: Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
0: Igen.
2: Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg már meg a formáció.
1: Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget vagy a produkciót?
2: Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. És szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
1: Kriszta, te hogy látod?
0: Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
1: Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
0: Hát én sok mindenbe vagyok benne, egy kicsit, vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
1: Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
0: Hát ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
1: Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
0: Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában idén a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Folytatjuk tovább a beszélgetést Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval.
2: Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
1: Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
2: Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik amúgy, szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak nem tudom, a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
1: A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sporták felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
2: Abszolút.
3: Persze. Szinte amúgy mindennapos.
2: Igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
1: Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
3: Na, így van.
2: Igen.
1: Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
3: Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-en, 14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikében járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
1: Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
3: Igen.
1: Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó trió?
2: Hát én a magam nemében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában össze szoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
1: Nálad és Petra?
3: Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Kriszték, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
1: Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten? Tehát van beleszólása a csapatnak, a táncosoknak abba, hogy mit vesznek fel?
2: Igen, abszolút.
1: Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
2: Nem hiszem.
3: Nem.
1: Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
2: Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
3: A tisztelet.
2: A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
1: Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
2: Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is, nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom, kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
1: Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott
3: volt.
1: Van az egyesületben.
3: Régebben volt farsangunk is, bentalvós történet is volt, de igyekszünk csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket. Nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
1: Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit elhallhattunk a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
2: Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy én mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
1: Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
3: Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk így óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
1: Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díjcsapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végénél járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
2: Hol nem? Fú, hát több minősítő, igen, hál' Istennek most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve most például magyar bajnokságon vagyunk túl egy hete, illetve annak még megy a folytatása, úgyhogy de vár még ránk Európa-bajnokság, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
1: Hol lesznek ezek utóbbiak?
2: Az Európa-bajnokság az most Balatonfüreden lesz megrendezve, úgyhogy most nem kell messzire utaznunk, viszont a nyáron lesz majd két világbajnokságunk, illetve az egyik az már inkább a szeptemberbe csúszik bele. Az egyik az Dublinban lesz, a másik pedig Barcelonában.
1: És ide milyen csapatok kerülnek ki?
3: Barcelonában, csak arról tudok nyilatkozni most. Ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
1: Tehát ilyen 9-10 évesek, az a gyerek kategória, vagy?
3: Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
2: Illetve még ugye megy a modern kortárs vonalról is az egyik csoportunk. Dublinba, ami júliusban lesz, oda pedig három szólistával és egy duóval fogunk utazni.
1: Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
2: Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriába van, hogy 30-an, 40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk, az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11.000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák, bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk, is mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal, vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy-egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa, egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
1: Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a Dublini, akár a Barcelona?
2: Igen, igen, igen.
1: Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
2: Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
1: Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez, mert ezt gondolom egy azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
3: Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük igen. magunkat.
2: De jó érzés, szerintem legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az Egyesület pozitívan haladjon előre fele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
1: Ha már itt az áldozat hozatali szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
2: Abszolút, teljes mértékben. Hát hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
1: Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? Egyáltalán lesz-e majd felvételi? Lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez? Ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni?
2: Igen, nyáron lesznek táboraink is, ez igazából inkább a gyerekeknek szól, a 6-16 éves korosztálynak, de nagyon sokan ott ragadnak már a táborok után, hogy akkor be is iratkoznak és csatlakoznak az egyesülethez, illetve aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat, ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve, úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
1: Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
2: Bármelyik. Mindenkit. Igen, mindenkit.
1: Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
2: Hál' Istennek, nincs ilyen.
1: Tervek? Idén nyárra, őszre, erre az évre?
2: Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, illetve hát június 14-ével lezárjuk a tanévet a tanévzáró táncgálánkkal, de hát ugye jönnek az Európa-bajnokságok, jönnek a világversenyek, úgyhogy nem lesz megállás. Minimális pihenés talán, aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni, kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
1: Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez, illetve a tanévzáró nagy gálához is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület két tagjával, Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Alá Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy ugye az év sportolója díjat csapatkategóriában ők kapták meg Miskolc Városnapja alkalmából. Még egyszer sok szeretettel gratulálok, és sok sikert tényleg itt a versenyekhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkéled segítőkéz.
2: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: Nem hiszem, hogy számít.
1: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A július 1-től kezdődő ír uniós elnökség állt a magyar és az ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásának középpontjában. A magyar kormányfő a találkozót követő sajtónyilatkozatában azt kívánta, legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt. Magyar Péter beszélt arról is, hogy Magyarország kész mindent megtenni azért, hogy az ellene indított hetes cikkelyes eljárás lezáruljon. Az ír miniszterelnök üdvözölte magyar kollégája, Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek megerősítése mellett. Mint mondta, országa, amely az év második felében betölti az EU soros elnöki posztját, támogatja Magyarországot a szükséges reformokat illetően. Az ír kormányfő kifejtette, a hamarosan kezdődő ír-európai uniós elnökség idejére ambíciózus célokat tűztek ki, az elnökségi program középpontjában a versenyképesség áll majd. Az unió gazdasági teljesítményét a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével szeretnék elérni. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van akkor a gyermekkornak. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000-es sertés számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írja a közlemény. A Nébih járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon, sem eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell. Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina, olvasható a közleményben. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a Virágzó Közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növényalkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
1: Az időjárásról.
2: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjban részesült dr. Kovácsné dr. Jós Teréz, miskolci fogszakorvos, aki több évtizedes elhivatott szakmai munkásságával maradandó értéket teremtett. Orvosi, fogorvosi pályára való elhívásról, szakmai munkásságról, emberi értékekről is beszélgetünk az előttünk álló órában.
2: A szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más, nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látva bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerte el a város dr. Kovácsné dr. Jós Teréz fogszakorvos munkáját. Őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban, és engedje meg, hogy beszélgetésünk elején tisztelettel, szeretettel gratuláljak ehhez a díjhoz.
2: Üdvözlöm Önt én is, és a hallgatókat is. És nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot.
1: Hadd kérdezzem meg először, hogy mit jelent az Ön számára ez az elismerés, mit jelent Miskolc városa Önnek?
2: Hát én nagyon meglepődtem, hogy megkaptam ezt a kitüntetést, de rendkívül megtisztelő, és hát váratlan volt, és éreztem, hogy ezek szerint sokan kitüntetett figyelemmel tekinthetnek rám, hogy

0: eszükbe jutottam a kitüntetés kapcsán. Miskolc város nekem nagyon sokat jelent. Sokszor tapasztaltam, hogy utazásaim során megkérdezik, hogy honnan vagyok, és akkor mondom, hát Miskolcról, és akkor úgy nem pozitívan fogadták, és ez nekem fájt, hiszen rendkívül egyedülálló a természeti adottság, ami Miskolc környezetében van. Egy nagyon szép város, ugye, nagyon szép város, és családi kötődéseim pedig nagyon erősek a város felé. Én nem is tudtam volna máshol elképzelni az életemet.
1: Ugye több évtizedes elhivatott szakmai munkáról beszélhetünk, és beszélünk majd itt az előttünk álló órában, de még itt műsorunk elején azt szeretném kérni, hogy az ünnepség pillanatait idézzük vissza, hogyan élte meg ezt az alkalmat.
0: Nagyon felemelő volt, tehát a színpadon nagyon sok kedves, jó emberrel együtt lehettem, akiket nagyon tisztelek, és olyan emberekkel találkozhattam, akikkel máskor nem, és ugye a figyelem ugye ránk irányult, ez, tehát nem is tudok megfelelő szavakat mondani, csak az, hogy végtelenül felemelő és megtisztelő volt.
1: És most, ha visszaidézhetjük az eddigi szakmai életutat, egészen a gyermekkor, fiatalkor éveibe visszatekintünk, akkor hogyan emlékszik vissza, mikor érezte az elhívást az orvosi pályára, erre a szakterületre?
0: Hát, ha már így a gyermekkorra rákérdezett, én nagyon boldog gyermek voltam, mert én egy falusi gyerek voltam. És enyém volt az egész Tiszapart, meg is mondom őszintén, hogy nem tanultam alsó tagozatos koromba, de az a speciális helyzetem volt, hogy felső tagozatban anyukám lett az osztályfőnököm, apukám meg az iskolaigazgatóm, aki tantárgyakat is vitt, matematikát, kémiát, és ott nagyon ellettem aztán fogva, úgyhogy utána a Földes Ferenc gimnáziumba kerültem, ott csodálatos tanáregyéniségekkel volt ugye dolgunk, nagyon nagy szigorúság volt, kollégista voltam, ott is nagy szigorúság volt, úgyhogy az a 4 év elég meghatározó volt az életemben.
1: Még hogyha az általános iskolai és középiskola éveiből olyan meghatározó pillanatokat vissza tud idézni, vagy azokat a tantárgyokat ki tudjuk emelni, amelyek meghatározóak voltak, illetve a pedagógusok személyét, ugye itt a családi, a szülői vonatkozásról hallhattunk, de egy gyermek életében nagyon fontosak a pedagógusok.
0: Igen, hát nekem mondom, nagyon jó volt, mert otthon is szem előtt voltam, és az iskolában is szem előtt voltam, mint tanuló, és hát azért elég szigorúak voltak a szüleim. És hát ennek köszönhető, hogy Tiszapalkonyán születtem, hogy onnan egyenes út vezetett a Földes Ferenc gimnáziumba, ami ugye egy sztáriskola volt országosan abban az időben, ahol szintén fantasztikus tanárokkal volt dolgom. Én voltam a családban a harmadik gyerek, aki ugye egy bátyám van, egy nővérem és jó magam, akik már oda kerültünk, és Kálmán igazgató úr, ő volt akkor a Földes Ferenc gimnázium igazgatója, azt mondta anyukámnak, hogy asszonyom, ilyen gyerekeket bármennyit hozhat Tiszapalkonyáról, úgyhogy nem csak mi mentünk, hanem sok értékes gyerek is nevelődött abban az iskolában. És a Földes Ferenc gimnáziumban ott hát Barzó Pálné volt a fizika tanárom, ugye, aki viszont meghatározó volt a jövőm szempontjából, fizika, biológia, Nagy Peti Zoltánné biológiából. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, az egész hangulata, arról le kellett mondjunk, hogy túl sok szabadidőnk nem volt abban az időszakban, nagyon sokat kellett tanulni, és nagyok voltak az elvárások.
1: Milyen tagozaton tanul?
0: Hát én angol tagozatos voltam, és onnan kellett a reáltárgyak, illetve hát a biológia felé orientálódni, mert ez az orientáció, ez viszont a családból jött, mert mind a két testvérem orvosra ment. És nekem valahogy úgy determinálva volt, hogy én is abba az irányba menjek el. Nagyon érdekeltek a növények, az állatok, az ember, és ugye a kisebb testvér azért követi az idősebbeket. Ugye hallottam az ő élményeiket az egyetemen, itt középiskolában, és akkor az úgy behatárolt, hogy igen, akkor én is ebbe az irányba megyek. Tehát ez volt a pályaválasztásomnak az indítatása.
1: Itt a szakmai tantárgyak mellett, ugye a Földes Ferenc gimnáziumban is azért mindig voltak olyan kiegészítő tevékenységek is, amelyek több területen is meghatározták egy fiatal mindennapjait. Erre hogy emlékszik vissza?
0: Hát én kollégista voltam, azért az viszont nagyon meghatározta a mindennapjaimat, mert nagyon kevés szabadidő volt, és ott is nagyon komolyan kellett tanulni. ott figyelve voltunk, és az a Hálmánkatvó kollégium az olyan volt, hogy hát például fűtés nem volt télen, és ott nagyon spártai módon éltünk, mint kis kollégisták. Nagyon önálló lettem 14 és 18 éves korom között. De jó volt az, jó volt az. Az iskola persze, hát minden jellegű szabadidős lehetőséget biztosított. Én például hímeztem, néptáncoltam, tehát azért nagyon sok mindenben részt vettem, ami ugye a szívemhez közel volt, de az angoltanárom meg is jegyezte, hogy ne táncikálja el a jegyét, úgyhogy vissza kellett zökkenni a hétköznapokban, és odafigyeltek ránk, és számítottunk, és nagyon tiszteltük a tanárainkat. Mind a mai napig ez bennem van, ez a nagy tisztelet, amellett remek osztálytársaim voltak, akikkel mind a mai napig igen jó meleg baráti kapcsolatban vagyunk.
1: És akkor ezekben az években a testvérei mintája, illetve igen, személyes elhívásában is megjelent az orvosi pálya.
0: Igen, igen, tehát az orientáció az nagyon korán jött aztán, hogy mégiscsak az angol az ugye kell, az az idegen nyelv, na de azon belül ugye a természettudomány felé mentem el, és beszúrom, hogy a férjem meg fizikus lett. Tehát azért úgy látszott, hogy ez az irány, ez mégiscsak ott van nekem, ez a fizika-biológia, ez egy későbbi történet, már igen. Aztán előfelvétel is lettem az egyetemen, az orvosi egyetemen. Ott gondolkoztunk, hogy menjek-e általános karra, vagy fogorvos legyek. És hát aztán azt gondoltuk, hogy jó lesz nekem a fogorvoslás, és ahogy mondtam is, előfelvétel is voltam, és ebben az évben én elkezdtem dolgozni az egészségügyben, főorgégén, mint segédnővér. Na, az az év határozta meg aztán az orientációmat, úgyisten igazából, mert az igazi páciensekkel való kapcsolat az akkor alakult ki bennem, tehát láttam, hogy ott a kis mandula műtétes gyerekek milyen állapotban vannak, hogy tudok segíteni idősebbeken is. Ott úgy megérintett az egész, akkor érintett meg, és éppen gondoltam, hogy tulajdonképpen, ha ezt a pályát választja valaki, mindenkinek kellene egy ilyen gyakorló év előtte, hogy eldöntse, hogy ezt akarja el, vagy sem. De ez nekem nagyon nagy segítség volt, hogy annak idején az a lehetőség adódott, hogy nem egyből a sűrűjébe, hanem volt egy ilyen gyakorló év az egészségügybe számomra.
1: Ekkor olyan 18-19 igen, éves
0: igen, 18-19
1: volt.
0: Éves, igen.
1: És már az addigiakban is, és azon túl is, ugye voltak olyan értékek, vannak olyan értékek, amelyek leginkább meghatározták az addigiekben is a szakmai munkáját, az emberi hozzáállását. Mik lennének azok, amelyek ilyen tekintetben megemlíthetők?
0: Hát a szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más. Nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látva bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni. A gyerekek, ugye, mert nekünk van egy olyan szlogenünk, hogy nullától 100 éves korig, és ez egyre jobban érvényesül, mert egészen lehet már áldott állapotban lévő kismamák is járnak hozzánk, és 80 feletti 90-es korosztály is megtisztel minket a bizalmával, tehát igaz, amit mondtunk ezzel kapcsolatban. És a gyerekeknél nyilván az ő szintjüknek megfelelően, tehát itt mindig az ő szintjének, a korának, a egyéb dolgainak megfelelően kell az emberekkel bánni.
1: És ez a hozzáállás akkor már az első percektől végig kísérte a munkáját.
0: Ezt én megtanultam. Én megtanultam menet közben, hogy ezt így kell. Mert ha az ember csak úgy felszínesen próbálkozik, például Mondok egy példát. Annak idején az első, három szakvizsgám van. Az első szakvizsga előtt én a Vasgyári Kórházban, a rendelőjében kezdtem a szakmát, és bennünk kellett az iskolafogászatra gyakorolni egy fél évet, az benne volt a képzésünkben. Hát, azt nem annyira szerette senki sem, de aztán én is rájöttem az ízére, hogy jó az. És ugye jönnek olyan aranyos gyerekek, akik nyitottak, de félnek, és kiszolgáltatottak. És akkor legelőször is úgy kell őket bátorítani, hogy érezzék, hogy én abban, most magamról, abban a néniben én meg tudok bízni, mert kicsit lehet, hogy fájni fog, de majd igyekszünk, hogy ne fájjon, de mégiscsak meg kell ennek a fognak gyógyulni, mert ha nem, annak aztán nagyon csúnya következményei lehetnek, és az nagyon tud fájni. És akkor látom a szemén, és ahol beszélgettünk, hogy én látom, hogy te okos gyerek vagy, beszéljük meg, megérted, biztos, hogy fog sikerülni, ha te is akarod, együtt megcsinálni, tehát így kell megbeszélni velük, igen. És aranyosak, aztán az eseteknek a 90%-ában ez sikeres, ez a hozzáállás, legalábbis a részemről.
1: Még a szakmai munkáról természetesen hosszabban szólunk a későbbiekben, hogyha itt a tanulmányok az ön életében a tanulmányok útját folytatjuk, igen, akkor ugye a Földes Ferenci Gimnáziumnál, igen, tartottunk, az egyetem választása.
0: Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytattam, ugye ugyanúgy, mint a testvéreim, akkor még úgy hívták, hogy DOTE, nagyon jó volt, és mellettünk volt a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, ugye. Ez nagyon jó volt a fiatalság szempontjából. Hát igen, az egyetem az ugye az azért nagyon, nagyon nagy kihívás, és jó is volt, hogy olyan szigorú volt a középiskola, mert megtanítottak tanulni ugye a középiskolába, meg hát meg az általánosba is. És ott bizony az első két év, azt ugye nyilván aki orvosira jár, az nagyon nagy szűrő az első két év, úgyhogy mi 28-an kezdtünk és 14-en végeztünk. És végtelenül hálás vagyok, mert akkor voltunk a negyedik évfolyam. Rendkívül jó volt akkor az infrastruktúra. A gyakorlati képzésünk olyan volt, hogy mindenkinek volt egy széke, ahol tudott dolgozni már negyedéves korától, mert addig ugye a fantom gyakorlatok voltak, ami a gyakorlati képzést illeti, majd jött a személyes találkozása a páciensekkel, és ott bizony birtokolhattunk egy széket, ahol mi egy délelőtt már tudtunk dolgozni. És akkor elértük azt, hogy megfelelő kontroll mellett, mert minden egyes mozdulatunkat figyelték az oktatók, bizony már 6-7 beteget is el tudtunk látni. Ez már ma nem így van, mert olyan tömegek járnak az egyetemre. Én tudom, mert a fiam egyetemi oktató Budapesten, és ez már ez a múlté, ez a gyakorlati képzést, az én végtelenül hálás vagyok az egyetemnek, hogy megtanítottak kezelni minden tekintetbe, tehát a konzerváló, a protetika, a szájsebészet részt, azt mind-mind megtanították élesben nekünk, nem utólag kellett nagy nehezen szertenni a tudásra.
1: És akkor az egyetem elvégzése után az első munkahely?
0: Az egyetem elvégzése közben, 5. éves koromban hallottam, hogy Miskolcon annyira kell a fogorvos, hogy az egészségügyi osztállyal szerződést kötöttem. És még anyagi támogatást is kaptam azért, hogy Miskolcra jöhessek, és egész konkrétan a 3. kerületbe, a Vasgyári Kórház rendelőintézetbe kerülhettem, ahol egy nagyon-nagyon jó társaságba kerültem. Sok orvos, sok asszisztens, remek főorvos, a székely főorvos volt a mi szakmai meg munkahelyi vezetőnk, aki szegény már meghalt, de nagyon hálás vagyok utólag is neki, mert odafigyelt, tehát látta a kurázsit, ha szabad így mondanom, hogy akarok tanulni, fejlődni, és ő ebben segített. Tehát úgynevezett tancélas munkákat csináltam, nehéz eseteket csináltam. Eljöhettem ide, a szájsebészet volt akkor itt a Szent Ferenc Kórház helyén, és akkor nehéz eseteket csináltunk annak idején a német főorvosúrral, nehéz lenyomatok, problémás beteg. És akkor az embernek a szemléletét, a rálátását, ez nagyon szépen kialakítja az ilyen próbák, és mindez kontroll mellett. Ez hiányzik a mostani fiataloknak, hogy ők egyből kiesnek, és nincs szakmai képzési lehetőség az egyetem után. Nekünk volt erre lehetőségünk. És utána pedig, ugye a napi gyakorlatban, hát bizony az volt a rendszer, hogy körülbelül ilyen 30-40 beteget láttunk el egy nap az azért nagyon sok volt abban az időben, és az vegyesen, mert ambulancián dolgoztunk, tehát azokat a fogakat, amelyeket ki kellett húzni, és hát presztízs kérdés volt, hogy ki volt az, aki nem képes kihúzni megfelelően például a fogakat, olyan kínos volt, hogy a székelyfőorvos úrnak kellett utánunk dolgozni. De hát meg kellett csinálni, és nagyon sokat tanultam ott is azzal. Aztán ilyen kis műtéteket is engedett csinálni, ami konkrétan szájsebészeti feladat. Nagyon hálás vagyok neki. Kontrollálta, ott állt felettem, nézte, mikor látta, hogy jó, na akkor most már csinálhatod egyedül. Tehát ilyenekben volt részünk annak idején. De jött a bokros csomag. Ez ugye 94-95 körül. Na és akkor fejlesztéve a kérdés, hogy ki az, aki marad, ki az, aki elmegy, mert ennyi orvos nem tud működni a harmadik kerületben sem. Hát én gondolkoztam rajta, mit csináljak, és akkor már elkezdtem a magárendelést, csak olyan óvatosan. Hát mondom, végül is akkor nekem van hova mennem, és így leváltam a vargyári rendelő testéről, hogy így fejezem ki magam. Összesen 8-an jöttünk el abban az időben, és 97 körül pedig már kialakult az a helyzet, hogy a körzeteket az önkormányzattal történt szerződés után szétosztották. És akkor én is megkaptam egy ifjúsági körzetet, majd még egyet, és akkor így gyakorlatilag otthon folytattuk a TB-s ellátást és a magánrendelést, tehát így vegyesbe csináltuk, azóta is ez így megy, és a KFT-t kellett alakítani ahhoz, hogy keretet adjunk ennek az egész működésnek, hiszen a működtető a KFT, aki szerződésben áll az önkormányzattal, és a NEAK-kal, tehát ez egy ilyen. És így vagyunk, most 3 körzetünk van, ehhez megfelelően 3 orvosunk van, meg közben megy a magánrendelés, szájsebészet, minden, elég komplexek vagyunk, és ügyvezető is vagyok ebben a történetben. Gyakorlatilag ez a felállás 93-tól van.
1: Erről részletesebben és további szakmai kérdésekről is hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kovácsné dr. Jós Teréz fogszakorvossal.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, látogató című magazinműsorunk mai vendége, dr. Kovácsné dr. Jós Teréz főorvosnő, miskolci fogszakorvos, akinek munkáját ez év májusában Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerték el, és itt a folytatásban, hogyha szólhatunk a családról, a család támogató szerepéről, akkor ilyen tekintetben mi az, amit megosztana velünk?
2: Hát, hogy az elején kezdjem, már érintettem, hogy a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem az volt a szomszédos egyetem nekünk. Hát természetesen a beírt páciensek között egyszer csak megjelent egy szép, magas, kossuthos fiatalember, aki eljött már kihúzatni a fogát, mert úgy gondolta, hogy ez a dolgoknak a menete. Hát én nyilvánvalóan megnéztem, és úgy ítéltem meg, hogy a szépen be lehet tömni azt a fogat, és onnantól fogva nem tudok tőle megszabadulni. Ez 42 éve volt. Úgy hívják, hogy dr. Kovács János a férjemet, és már az egyetemen a diplomamunkám megalkotásánál is aktív szerepet játszott, ő fizikus volt a Kossuthon, aztán később villamosmérnök, meg minden egyebek, és lett két fiunk. Most ugye nagyot ugrok, ők elérték már azt a kort, hogy kellett szakmát, hivatást választani, pályaválasztás előtt álltak. Hát ő azt gondolta, hogy felmérte a helyzetet, hogy mindenképpen műszaki pálya lesz. Hát aztán csalódott, mert a Máté, a nagyobbik fiam, ő úgy döntött, hogy akkor ő orvosira menne. Hála Istennek igen jó pontszámmal, maximális pontszámmal fel is vették a SOTÉ-ra, a Semmelweis Egyetemre, Orvostudományi Egyetemre, és akkor egy héttel előtte, hogy ugye véglegesíteni kellett a döntését, megváltoztatta. És akkor azt mondja, anya, én fogorvos leszek. Mondom, ne mondd már, hát általános orvos és az magasabb pontszám. Az anya, én egy nagyon jól képzett fogorvos leszek. De ez igaz is volt, mert versenyeket nyert az egyetemen. Tehát ugye az apja hullámhosszán volt mindig is, tehát ilyen. Ő most, illetve még korábban, a végzés után velem dolgozott 10 évet. Na, ez szakmailag rendkívül sokat jelentett nekünk kölcsönösen. Mert ugye ő a szájsebészet felé orientálódott, és először én tanítottam, aztán ő is tanított, konszenzusítottunk, tehát oda-vissza működött, nagyon-nagyon jó volt ez a kapcsolat. Éppen ma reggel gondolkoztam rajta, hogy olyan volt a kapcsolatunk, hogy jött ő is rendelni, és hallgatózott, mert nem akar zavarni, ahogy be. Azt mondja, anya, engem is meggyőztél, mert így beszélgettem a pácienssel, tehát olyan jó színfoltok voltak ott a mi kettőnk életében, de hát aztán ugye megnősült, és Pestre vitte őt is az élethelyzet, azóta egy 21 főt foglalkoztat, egy nagy KFT-t csinált ő is a feleségével együtt, úgyhogy ők így kisfiúk van, boldogan élnek. A fiatalabbik fiam Gellért, ő szintén ezt választotta, szintén a SOTÉ-n tanult, most pedig a protetikai tanszék adjunktus a PhD-ja, tehát ő is most is a kötelezően szinten tartott továbbképzésen előadást tartott, amit nagy szívfájdalomról nem lehettem ott, de felvételt majd meg fogom nézni róla. Úgyhogy valahogy biztosan hatottam a gyerekeknek a pályaválasztására is, és nagyon boldog vagyok, tehát ennél azt hiszem, egy szülőnek ennél nagyobb boldogság nem kell, de ők önállóan elmentek, és Pesten dolgoznak, ami nem is baj. Ami nem is baj, mert egy ponton túl a gyerekeknek már több elképzelései vannak, mint a szülőnek, tehát nagyobb perspektívában akarnak élni, és nekem a személyes kötődések a páciensekkel, meg a ráfordított idő, nekem ez a fontosabb. Lehet, hogy ez már az életkorral is jön, de egy jó hangulatú, bizonyítottan eredményes és kiforrott rendelés az, amit én most már képviselek, nem vállalom magam túl. Tehát csak annyit, amit felelősséggel jól el tudok látni, de azt A-tól Z-ig. És ők meg benne vannak ebbe a nagy pesti élet. Nem, megkérdezem, ez már nem kell. Ez már nekem nem kell. Úgyhogy jól van ez így, gyakran találkozunk, és szakmailag kölcsönösen beszélgetünk, sőt, ha még ezt lehet fokozni, nekem az unokahúgom is szájsebész, tehát pont valamelyik nap beszéltünk egy témában, és beszéltünk arról, hogy te hogy csinálod, mi hogy csináljuk, stb. Tehát így családilag érintettek vagyunk minden tekintetben ebben a témában.
1: És akkor még, hogyha itt a szakmai területen is visszatekintünk, vagy picit össze tudná foglalni azt a néhány évtizedet, amióta ezen a szakterületen dolgozik, hogy miben látja, vagy mikben látja, természetesen csak néhány dolgot kiemelve, azt a fejlődést, vagy azt az ívet, amin az egészségügynek ez a szakterülete esetleg végigment.
2: Ez nagyon érdekes. Én elég gyakran járok továbbképzésre. Nagyon szeretek azt a kollégákkal találkozni, meg a legújabb dolgokat hallani. Ez szerintem kötelessége egy orvosnak, hogy tudja a legújabb, a legmodernebb dolgot bevinni a praxisába. És a professzorról, aki megnyitotta az előadást, összefoglalásként azt mondta, ezt sosem felejtem el, hogy annyira gyorsan fejlődik a technika, hogy a mi szakmánk ezzel képes lépést tartani. Tehát az a technika, ami a digitális technikáról beszélek most legutolsó sorban, pont ennek a nagy tudora a kisebbik fiam az egyetemen, az éppen csak, hogy bejött a tudományba, már a fogászatba alkalmazva lett. Tehát minden nagyon lépést tart mindennel a mi szakmánk. Egyébként nem olyan kis szakma ez, mert ugye ott a gyerekfogászat, fogszabályozás, protetika, szájsebészet, paradontológia, konzerváló fogászat, endodoncia, nagyon sok rétű, és ezeket a szakterületeket, ha valaki önálló akar lenni a rendelőben, úgy valamilyen szinten, nem is akármilyen szinten, egyre jobb szinten kell tudni képviselni és alkalmazni. Aki csak ezt csinálja, csak azt csinálja, az nem tud dolgozni egyéb vonatkozásban, és ez ebből hátránya lehet a páciensnek is, meg az orvosnak is.
1: Akkor a konferenciákon való részvételnek, illetve maguknak a szakmai konferenciáknak ebben látja a
2: nagyon
1: lényegét.
2: Fontos. Nagyon, tehát végül is olyan sok újat nem tudnak már az embernek egy ponton túl mondani, de éppen a kollégákkal beszéltük, de van egy-két olyan mondat, egy-két olyan szó, amiért már érdemes volt elmenni. Aztán vannak teljesen új területek, ami elkábító, csodálkozó az ember számára, hogy hol tart a tudomány, és mi mindent lehet alkalmazni már, igen. Tehát már ott tartunk, képzelj el, a fiam például képes arra, hogy bejön a beteg egy óra múlva, ő maga csinálja meg a fogpótlást a szájába, és beteszi. De mert a kivitelezés is a szkennerrel megcsinálja, ugye letapogatja a megfelelő információkat a szájba, annak alapján a fogpótlást már nem is kell fogtechnikus megcsinálja ott a paciens mellett, tehát fantasztikus, és ez csak azért lehetséges, mert a technika itt tart, és tudjuk alkalmazni a fogászatban. De a egyéb szakterületeken is ez megvalósulhat, igen. Tehát kötelessége egy fogorvosnak, akár hány éves, ha komolyan gondolja a munkát, akkor nagyon rendszeresen el kell járni továbbképzésre. Ez egy olyan belső igény, szerintem. És amellett pedig a kedves kollégákkal is találkozik ott az ember, akikkel nagyon jóba vagyok általában. Én személy szerint nagyon szeretem a kollégákat, és őszintén sok mindenről tudunk beszélni. Ez is lehetőséget teret ad egy ilyen konferencia megbeszélésekhez is.
1: Az orvostudomány ezen területének említette több területét. Van esetleg, amelyik közelebb áll önhöz?
2: Hát ugye nekünk rokon, tehát határterületek vannak, fülorgégészet maximálisan határterület nekünk. Meg hát ha bejön egy páciens, legyen az gyermek, felnőtt, bárki, az anamnézisét fel kell vegyük. Tehát van-e bármilyen betegsége ehhez kapcsolódóan, kap-e olyan terápiát, ami számunkra esetleg lehetetlenné teszi a beavatkozást. Ez rendkívül fontos dolog, hogy ezt mi felmérjük időben. Van-e olyan belgyógyászati, kardiológiai, rossz indulatú daganat, bármi, kapott erre terápiát, mi az? Tehát ezeket nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, mert hogyha ezt valaki nem figyel oda, ez ebből nagy baj lehet. Tehát ezek fontos dolgok, igen.
1: Mert ugye itt az emberi szervezetben minden előszefügg, ugye,
2: bizony.
1: Hogyha nem teljes mértékig megyünk bele ebbe a kérdésbe, hiszen minden egyén is, minden ember más is más. De szerintem most sokakban felmerül az a kérdés, hogy milyen összefüggésben lehetnek ezek az általános egészségügyi állapotok a fogászati beavatkozásnak a lehetőségével, hát ha csak kiemelne egyet-kettőt.
2: Hát például egy olyat, hogy van egy elhanyagolt száj. Tele van valaki fogkővel. ez már egy belgyógyászati problémává avanzsálhat pillanatok alatt.
1: Erre oda van a visszahatással?
2: Persze, tehát ő neki folyamatosan góc van a szervezetében. Azok baktérium maradványok, baktériumok, ami ha bekerül a vérrendszerbe, az is óriás, ezt nem gondolják nagyon sokan, és ott erről sokat szoktunk beszélni, hogy igenis meg kell szabadulni időben a fogkövektől, mert hogyha eljut a különböző szervekhez az a baktérium, ami ugye jelen van a fogkőben, azok már problémát tudnak okozni. Ha tovább megyünk, és ugye gennyes fogról beszélünk, ami tartósan ott van a szájba. Tehát az olyan, hogy az elindul, ugye a véráramban az a genny, és ott megáll a vesénél, az ízületekben, a bőrben, a szívben, bárhol. Tehát nem csak a távcsatorna első szakasza a száj, aminek az állapotának a fenntartása a fogorvosok óriási felelőssége, hanem valóban oda-visszahatnak a dolgok, tehát ahogy elmondtam az elébb, következményei vannak egy elhanyagolt szájnak minden tekintetben, az általános egészségre vonatkozóan. Nem véletlen az, hogy komolyabb műtétek előtt a fogorvost meg kell látogatni, kérik a szakorvosok, és a góc vonatkozásában nyilatkoznunk kell. És ha valakinek nagy fogkövei vannak, az góc pozitív. Ha valakinek elhanyagolt fogai vannak, esetleg gennyes, vagy egy olyan gyanús gyökérkezelt foga, mert az gyökérkezelt fog is csak egy lehetőség a fog megtartására, és az a sajnos magában hordozza a gócot sokszor. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk, hogy mi adekváltan tudjunk nyilatkozni a kollégák felé. Tehát nagyon sok minden a szájban kezdődik, igen.
1: Igen, és hát nem csak a műtéteknél, hanem a várandóság elején egy fogászati szűréshez
2: is vezethet. Nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek egy elhanyagolt szájnak, igen.
1: Beszélgetésünk folyamán elmondta a főorvosnő, hogy több évtizede ugye gyermekekkel, felnőttekkel, különböző korosztályokkal, generációkkal is találkozik a mindennapokban. Mi az, amit ki lehet esetleg emelni így az eddigi szakmai gyakorlatból, ami a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb kihívást jelentette, vagy jelentették, ha esetleg néhány példát megoszt velünk?
2: Hát a legnagyobb öröm az számomra az, amikor egy nehezen kezelhető kisgyerek úgy jön be a rendelőbe, mint aki oda tartozik, büszkén, boldogan, és emlékszem, hogy volt egy olyan kislány, hogy szinte kicsapta az ajtót, és az itt vagyok. Ezt sose felejtem el, ennél nagyobb, tehát az, hogy nem fél, és ő odatartozónak érzi magát, ez az egyik. A másik pedig, ahogy mondtam is az elején, hogy idősebb korosztály is előfordul egyre többen most már a praxisunkban, így végtelenül, tehát egy olyan állapotú helyzetet találtunk, hogy ez még mindig meglepődik az embert. Azért mondom, az alázat az rendkívül fontos, nem? A mi életünkben, a mi praxisunkban. Tehát gyakorlatilag a fogpótlás, mert nem is tudom, hogy tudott, ez már akadálya volt a fogpótlás, nem eszköze a szájban. És hát ezt meg tudtuk aztán úgy oldani, egy jó fél éves program volt, 84 éves bácsiról beszélünk, implantációk is történtek neki, és egy nagyon szép hozzá a korához, az elvárható funkcióhoz illő megoldással ment el, és azóta is tényleg olyan jóba vagyunk, hogy ha véletlenül nem találkozunk, akkor külön üdvözöl, ha találkozunk az utcán, akkor megáll, és úgy, tehát ilyen baráti viszonyok alakulnak ki, és ez a kölcsönös bizalom, és tehát nem lehet senkit se becsapni ilyen áltudományokkal, hanem elmondom, hogy ez van, az van, így lesz, úgy lesz, és ha ez mind teljesül, végtelenül hálásak az emberek, és az úgy meg is marad az a jó kapcsolat köztünk. Tehát ez így egyre több már, igen, amit úgy tapasztaltam. Nem vagyok tökéletes, tehát vannak nekem is azért nehéz pillanataim, de azt is megosztom, megpróbálom, tehát értjük egymást, őszintének kell lenni, igen, igen.
1: Hogy az emberi tényezőket is ugye őszintén megosztani.
2: Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon sok jó eset van. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy most nagyon őszinte leszek, hogy ha észreveszem a legkisebb mértékben azt, hogy nincs valahogy bizalma, vagy kérdőjel marad, akkor megmondom, hogy nézze, nyugodtan gondolkodjon a hallottakon, meg lehet másokat is kérdezni, tehát nem szabad az embernek azt gondolni, hogy én vagyok a tökéletes, de hogy vagyok tökéletes. Én is csak egy ember vagyok, amit lehet megpróbálok, mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne, persze, hogy kiben bízik meg, és hogy hol szeretné esetleg a fogát csináltatni.
1: És még itt a kihívások tekintetében esetleg, ami szakmailag akár egy olyan sikerélményt okozott önnek is, és a páciens életében pedig egy nagy előrelépés volt.
2: Igen, vannak azért nagy szakmai kihívások. Például a biszfoszfanátos kezelés alatt álló betegek, ezek a reumatológiai betegek, akiknek a csontritkulása van. Hát ott kell nagyon például, az nagy szakmai kihívás, résen lenni, vizsgálgatni, hogy mikor szabad beavatkozni. Nagyon ritkán küldünk a szájsebészetre pacienseket, ha csak lehet, megoldunk mindent, de ha mégis esetleg szükség van rá, akkor itt van ugye Miskolc, Debrecen, akikkel ugye tudunk konzultálni, ha mégis olyan problémás paciensünk van. Tehát azért itt az alázatot kiemelném, hogy tudni kell, hogy meddig szabad elmenni szakmailag. Ez nagyon fontos, ezt a határt tudni. És a másik az etikai része, ami szintén nagyon fontos, ami kezd kimenni a divatból. Tehát mindig tisztelni kell az orvos kollégát, aki előttünk dolgozott, akit ismerhetünk vagy nem ismerhetünk. Ezek is nagyon fontos kérdések.
1: Talán van egy kis időnk egy-két szakmai kérdésbe is belemenni.
2: A legfontosabb, hogyha már így a gyerekekről beszélünk, hogy van, akinél tehát a szájhigiénére óriási nagy hangsúlyt kell fektessünk. Nekünk ugye a 10-től 18-20 éves korosztály tartozik hozzánk a TB rendelésen, és ott rendkívül sok sikerélmény él minket ezzel kapcsolatban, hogy öntudatos gyerekekként tudjuk néha nevelni, tehát ő maga akarja, hogy szép foga legyen, jó foga legyen, hosszú ideig tartson, mert szoktuk mondani, hát neked 80-valahány éves korok el kéne tartani, ez a maradó fog, ezt ápolni kell, gondozni kell, és még van egy nagyon sarkalatos pont a mi esetünkben, ez a dohányzás téma. És nekünk fogorvosoknak vállalt feladatunk, hogy az ifjúsági korosztálynál lehetőség szerint lebeszéljük őket a dohányzásról, és nagyon sokszor sikerül. A felnőtteknél is, mert a működésünket nagyon negatívan befolyásolja a dohányzás. Legyen az fokhúzás, bármilyen szájsebészeti jellegű dolog, de az inny állapotát is determinálja, ha valaki dohányzik. Nem kap elég vért az a gingiva, ugye az íny. A gyógyulást is befolyásolja az, hogy az oxigenellátás a nikotin miatt ugye korlátozódik. Tehát, és arról nem is beszélve, hogy szoktam mondani azt is, hogy el tudod-e képzelni, hogy a tüdőd milyen színű? Hogy az a szép rózsaszín tüdőd, az milyen csúnya szürke, és ez nem lehet kimosni, mint a fogadat. Azzal nem tudsz mit csinálni, talán majd kitisztul egyszer. De ha nagyon sokáig cigarettázol, mi lesz veled? Tehát a tüdőrák és egyebek. Tehát itt jönnek be azok a szempontok, hogy nem csak a szájat kell nézni, hanem koncepciózusan, perspektívikusan az egész embert, hogy most ez van, és évtizedek múlva mi lesz. Legyen az a fogáról, az általános egészségi állapotáról, lévén szó bármiről is, és ez nekünk kötelességünk, hogy erre is utaljunk, és kézbe tartsuk, és felhívjuk rá a figyelmet, tehát egy szóval egészségnevelés, ez a mi dolgunk.
1: Itt beszélgetésünk végén, hogyha még a jövő felé tekinthetünk, akkor esetleg mi lenne az a néhány gondolat, azok a tervek, célok, amelyeket szívesen megosztana velünk is, hogyan tekint a jövő felé?
2: Érdekem a legfontosabb, hogy minél tovább egészséges maradjak, szellemileg, fizikailag, hogy tudjak dolgozni, mert nagyon szeretek dolgozni, és az többször megfogalmazódott bennem már fiatalkoromban is, hogy nem kell nekem semmilyen passzió, mert itt a munkám, tehát a kedvtelés, a szórakozás, az én megtalálom a fogorvosi rendelőbe, mert kielégíti azokat a vágyaimat is majdnem, ami más vonatkozásban mondják, hogy mi a hobbim.
1: Hogy feltöltődést
2: okoz. Hát a hobbim a munkám is, tényleg így van. De nyilván emellett a családom is nagyon fontos. Boldog vagyok, nagyon aranyos, kedves családom van. Éppen a menyem tegnap hívott, hogy akkor ő most eljön a születésnapomra. Mondom, komolyan? Annyira örülök neki. Tehát ilyen jó a kapcsolat, hát nyilván akkor a fiam is jön. Unokám van már, egy nagyon aranyos kis unokám, akit nagyon várok, ők is nem sokára jönnek. És alapvetően egy konszolidált millióben élünk, úgy érzem, de szerves része ennek a munka. nem is tudnám elképzelni, hogy nem megyek be a rendelőbe, és az én kedves betegeimmel, meg a kedves munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatunk a rendelőbe, a munkatársakkal. Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ilyen semmilyen dolog nélkülük nem valósul meg. Tehát azt, amiket én mondok, azt ők aztán ismétlik a betegek felé, úgyhogy egy ponton túl nekem már csak hallgatnom kell azt, hogy kamatoztatom a tudást, mert ők átveszik és alkalmazzák, és nagyon sikeresen paciens kontaktus van már köztük is, igen. És a fiatalok vonatkozásában szoktam fiatal orvosokkal is találkozni a rendelőbe, most is egy nagyon kedves kolléganőm van, akivel nagyon jó kapcsolatom van, és fogékony, szívesen tanítom mindenre, a saját szerény tapasztalataimat igyekszem átadni, és ez nagyon jó érzés, mikor látom a mozdulataimat az ő keze által is. Ez nagyon jó érzés, megmondom őszintén. Lehet, hogy a szüleimnek a pedagógus vére azért ott van bennem is egy kicsit.
1: Igen, és ugye, hát amiket mi is látunk,
2: igen.
1: Azt ha olyan területen van lehetősége továbbadni az embernek.
2: Igen. Hát igyekszem ezt így alkalmazni, és azt gondolom, hogy remélem, hogy jó sokáig tudunk még így együtt dolgozni. Ez volna a célom.
1: Kívánom én is, hogy ez így valósuljon meg a továbbiakban is, és jó egészséget kívánok hozzá, és hogy minél többeknek tudjon itt a későbbiekben is segíteni, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy találkozhattam önnel, meg a rádióhallgatókkal is. Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában dr. Kovácsné, dr. Jós Teréz miskolci fogszakorvossal beszélgettünk, aki 2026. május 11-én Miskolc város napján Benkős Rámuel egészségügyi díjban részesült. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisné Veres Viktória búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabérletiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. A július 1-től kezdődő ír uniós elnökség állt a magyar és az ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásának középpontjában. A magyar kormányfő a találkozót követő sajtónyilatkozatában azt kívánta, legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt. Magyar Péter beszélt arról is, hogy Magyarország kész mindent megtenni azért, hogy az ellene indított hetes cikkelyes eljárás lezáruljon. Az ír miniszterelnök üdvözölte magyar kollégája Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek megerősítése mellett. Mint mondta, országa, amely az év második felében betölti az EU soros elnöki posztját, támogatja Magyarországot a szükséges reformokat illetően. Az ír kormányfő kifejtette, a hamarosan kezdődő ír-európai uniós elnökség idejére ambíciózus célokat tűztek ki, az elnökségi program középpontjában a versenyképesség áll majd. Az unió gazdasági teljesítményét a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével szeretnék elérni. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-főző-melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Nemzet és emlékezet, ezzel a címmel nyílik új kiállítás június 6-án a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális térként is működő épületben ezúttal két autodidakta művész, Kolozsvári Edit festő és Szabó József szobrász munkáit láthatja a közönség. A képeket, több mint fél száz alkotást a magyar történelem pillanatai és a népi kultúra motívumai ihlették. A festményeket egy különleges, újrahasznosított fémből készült Szent István lovasszobor egészíti ki. A tárlatról Tóth Matolcsi László, a Debreceni Református Egyetemi Templom kulturális igazgatója beszélt rádiónknak.
2: A kultúra az egy fontos lába lett, úgymond az egyetemi templom működésének, ezen belül kiállításokat is igyekszünk rendezni. Az első ilyen az már 2 éve megrendezésre került, és azóta több kiállításnak is otthont tudott adni a templom. Fontosnak tartjuk, mert azt gondoljuk egyrészt, hogy az egyetemi templom adottságait érdemes kihasználni ilyen szempontból is, és hát a kultúra is egy olyan missziós eszközként tud funkcionálni akár, ami jobban be tudja húzni, úgymond az embereket a templomba. Azt gondolom, hogy a tematika nemzet és emlékezet az abszolút passzol természetesen. Debrecen, meg hát az egyetemi templom egész története is át van szőve a reformátusság és a város évszázados kapcsolatával, meg az egyetem és a református egyház évszázados kapcsolatával, tehát ilyen szempontból ez a tematika nagyon passzol a templomhoz. Az valóban újszerű, hogy egy szobor installáció is bekerül. Ez egy izgalmas kísérlet is lesz számunkra is abban a vonatkozásban, hogy az emberek hogy fogadják majd ezt, és hogy a látogatók hogy fogadják majd ezt a koncepciót. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy ez pozitív visszhangokat kap. Június 6-án 10 órától lesz a megnyitója a kiállításnak, ami nem csak egy sima kiállítás megnyitó lesz, hanem próbáljuk egy kicsit színesen zenés közreműködőkkel is színesíteni majd ezt a megnyitó alkalmat, és 6-ától folyamatosan látható lesz a kiállítás 18-áig, hétfőtől szombatig, 9-től 12 és 13-tól 16 óra között. A belépés ingyenes, úgyhogy valóban mindenkit szeretettel látunk.
1: Vasárnapig várja a látogatókat az idén 6. alkalommal megrendezett Fesztiváin, a korábbi belvárosi borünnep Debrecenben a Déri téren. A borkultúrát, kultúrát, borfogyasztást népszerűsítő fesztivál felvonultatja mind a 6 hazai borrégiót, 22 borvidéket, 110 féle magyar terméket lehet megkóstolni. Ezeket több ismert külföldi borvidék italai egészítik ki. Pénteken és szombaton zenei élményekkel, koncertekkel készülnek a szervezők, vasárnap pedig gyereknap, a Kora Festi Szörp délelőtti alkalmaira várják a családokat. Részletek Gulyás Gergőtől, a fesztivál szervezőjétől.
3: Idén 6. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, korábbi nevén belvárosi borünnep. Minden bor kultúrára nyitott látogatót nagy szeretettel várunk. A kínálatot próbáltuk a tavalyi széles szortimenthez igazodva tartani. Idén is mind a 6 magyarországi borrégió jelen lesz a fesztiválon, mind a 22 borvidék jelen lesz a szortimentünkben. Közel 110 tétellel, magyar tétellel készülünk, illetve további 7-8 nemzetközi borvidékkel kiegészülve készülünk a rendezvényre. Spanyol, francia, olasz, ugye a Veneto borvidék, ugye Prosecco hazája, Bordeaux, burgundi borvidék Franciaországból, Champagne borvidék Franciaországból, új-zélandi borok, amerikai, kaliforniai, napovölgyi borok, további 35-40 nemzetközi tétel lesz megtalálható, és színe és zenei programkínálattal készülünk péntek és szombati napon. Nyitunk az Y és Z generáció felé, és vasárnap pedig egy ingyenes gyermeknapot szervezünk. Ugye ennek a rendezvénynek a neve a Festi Szörp, amire várunk minden családos és gyerkőcöt. Bízunk a legalább 1000 főben, aki látogatja majd naponta a rendezvényt, azzal mivel elégedettek leszünk, illetve a rendezvény sikerességét is ehhez a mérőszámhoz viszonyítjuk, bízunk az időjárás kegyességében, fel vagyunk természetesen készülve a rossz időre is, nem fog esni az eső, hogyha úgy állnak hozzá a kedves vendégek, hogy már pedig ők jól szeretnék érezni magukat, akkor sikerül kikapcsolódniuk, és egy maradandó élménnyel fognak távozni a rendezvényről.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

reklám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
1: Elhatározta, hogy bizonyságot szerez. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. A bizonytalanság félelemmel töltötte el. Nekem így fejezte ezt ki akkor. Nem lehet élni úgy, hogy az ember tudja is, meg nem is, hogy van Isten, és tudja is, meg nem is, hogy nincs. Érdekes, ugye? És mindezt az önök csónak balesete váltotta ki belőle. Érdekes, bólintott a professzor. Igazán érdekes. Soha nem gondoltam volna. Látja, ez a láncolat törvénye, amiről beszéltem. Minden láncszem kivált egy másik láncszemet. Nem csak bennem, akivel történik, hanem másból is, akit esetleg nem is ismerek. Nagyon bonyolult hálózat ez. Igen, szóval a halász, az öreg így okoskodott. Ha én is beleülök egy csónakba, és én is oda tereltetem magamat a vízzel, akkor megoldódik a titok. Ha velem is megakad ugyanott a csónak, akkor nincs Isten. Csupán egy természeti törvény van, mely szerint a csónakok meg kell akadjanak azon a helyen. Ha pedig lesodor a víz és meghalok, akkor van Isten. Egy olyan Isten, aki fölülállt természeti törvényeken, ok és okozati összefüggéseken. Ért engem? És mi történt azzal a halásszal? Kérdezte a professzor felelet helyett, és az arca feszült volt és figyelő. Meghalt. A víz besodorta a csónakkal együtt a vízesés alá. Egy ideig hallgatott, és a professzor arcát figyelte, aztán lassan tűnődve hozzátette, de volt az életében egy pillanat, az a bizonyos legutolsó pillanat, amikor tudta, hogy van Isten. És talán ezért kellett éljen 70 évig, hogy ezt megtudhassa. Egyedül csak ezért, az egyetlen pillanatért. Nem gondolja, hogy ez lehetséges? A professzor néhány pillanatig maga elé bámult, aztán ránézett az ismeretlen öreg papra egyenesen a szemébe. És ön ezért jött át Amerikából Európába, és ezért kutatott föl engem ebben a bódéban, hogy ezt elmesélje? Az öreg pap apró kék szeme visszamosolygott rá. Ezért, felelte csöndesen. S fél évre rá, 1950. június 13-án este, Herbert Habich professzor ott állt a hannoveri állomáson, és várta a München-brémai gyorsot. Krista reggeli vonattal beutazott Hamburgba egy divatbemutatót megtekinteni, és hogy néhány rajzot megszerezzen, amiről azt gondolta, hogy oda át használni tudja majd. Úgy beszélték meg, hogy onnan egyenesen utazik tovább, és Brémában találkoznak a pályaudvaron. Krista lelkes örömmel készült Amerikára. Nagy tervei voltak, és ez a lázas lelkesedése az apjára is átragadt. Ott áll tehát a professzor az állomáson, egy olcsó kis kofferrel a kezében is várta a vonatot. Este volt, langyos jószagú nyár elejé este. Néhány órával azelőtt zápor futott át a város fölött, és tisztára mosta a levegőt. Az állomás épület körül virágoztak a vadgesztenyék, és fehér gyertyáik csillogni látszottak az ívlámpák fényében. Amerikára gondolt és a laboratóriumra, amelyikben annyi elveszett év után újra elkezdheti a munkát. Békés, hasznos, tudományos munkát az egyetlen nagy komoly célért, az emberiség boldogulásáért. Egy pillanatra eszébe jutott a szegény, jó kis szemüveges Bömke kisasszony, és érezte, hogy hiányozni fog. Sok évig nem hiányzott, de abban a pillanatban, amikor újra belép egy laboratóriumba, fájni fog, hogy nincsen ő is ott. A pályaudvar fölött megszólalt a hangszóró, és akkor már látni lehetett a mozdonyt, ahogy mint egy nagy fekete szörnyetek füstöt lihegve feltűnt a váltóház mögött. Ezt is a tudomány adta a világnak, gondolta a professzor. Mindent a tudomány adott, jót és rosszat, vegyesen. De lehet az is, hogy a tudomány csak jót adott, és az emberek csináltak rosszat belőle. Ki tudhatna ezeket? Ki láthat be tisztán és világosan a nagy összefüggések hálózatába? A gyors vonat megállt. Emberek kiabáltak, hordárok rohantak, egy szürke ruhás nő hangosan veszekedett valakivel. A professzor megindult a vonat mentén, kezében a táskájával. Sovány testén lötyögött a ruha, kitaposott cipőjében, sántított egy kicsit, egy pillanatig arra gondolt, hogy a botot mégiscsak el kellett volna hozni. Aztán a leghátulsó kocsi egyik ablakában meglátott egy integető kezet. Baradlai volt a pap. Kihajolt az ablakon, és vidáman integetett feléje. Ide, professzor, ide! Kiáltotta, és elégedett nevetés volt az arcán. Egy újságárus hangos kiabálással tolt a kocsiját, valaki éles rikácsoló hangon narancsot, cigarettát, cukorkát kínált, emberek jöttek-mentek ideges sietséggel, és ahogy a professzor bicegve haladt a vonat mellett, az integető kéz felé valami megnevezhetetlen furcsa érzés fogta el. Mintha egy ismeretlen, idegen világ borzongató lehelletét érezné az arcán. A vonat. Üstöt zihálva rohant a fekete vasszörnyeteg az éjszakán át. Városok, falvak, tanyák maradtak el mögötte, szántóföldek, rétek, erdők, folyók, magányos fények, utcalámpák, virrasztó ablakok, gépkocsik reflektorai. Jöttek a semmiből, és elvesztek újra a semmiben. A mozdonyvezető az órájára nézett. Még 16 perc késést kellett behozni. Fog az menni, gondolta, és egy pillantást vetett a feszültségmérőre. Füle a hatalmas gépszív dobogó lüktetését figyelte, és keze kinyúlta a teljes üveg után. Lassú kortyokban ivott, élvezte a szájában a tej édes ízét. Közben a kertre gondolt, és a frissen ültetett almafákra benne, s hogy holnap után meg kell öntözze őket. A fűtő a lapátjára támaszkodva nézte a kazánajtót, mely mögött szikrázva lihegett a tűz, és arra gondolt, hogy mégis össze kellene esküdni azzal a leánnyal, mielőtt megszületik a gyerek. Ha nincs is még együtt a pénz, majd összegyűl rendre később. Rohant a vonat keresztül az éjszakán. Az első személykocsi egyik ablakában egy IRO egyenruhás férfi vakon bámult ki a sötétségbe, és egy érzéssel küzdött. Ugyanaz a bizonytalan szorongó érzés volt, ami annak idején a Rosengasséban fogta el néha iskolába menet. Valamit elfelejtettem, de nem tudott rájönni, hogy mit. Valamit talán tenni kellett volna, valami fontosat, de lehet, hogy nem is most, hanem valamikor régen. Igen, tisztán érezte, hogy valamit tenni kellett volna még. Ott volt hozzá a pénz, a lehetőség, minden. Csak nem jutott az eszébe. Akkor sem, most sem. Hogy mi az, amit tenni kellett volna? Szemben vele a másik ülésen egy chicagói csapos legény aludt zsebében a szabadságos levéllel, és egy szőke Bettyről álmodott talán, aki vár majd rá a repülőtéren. Reám senki sem vár sehol, gondolta az IRO egyenruhás ember ott az ablakban, és sóhajtott. Rá akart gyújtani a cigarettára, de a doboz üres volt már. Összegyűrte a markában, és bedobta az ülés alá. Nincs több, gondolta, vége. És abban a pillanatban egészen váratlanul a napfényben úszó szigetet látta maga előtt. Szamoszt. Olyan vakító elevenséggel, hogy a szíve összerándult tőle, és be kellett hunnia a szemét. Jaj, nyögte belül egy hang, jaj. Hirtelen valami ideges nyugtalanság fogta el. Pánikszerűen szakadt reá. Olyan volt, mint a halálfélelem. Felugrott az ülésről. Egy pillanatig állt ott, és a vonat kerekek kattogásán keresztül hallotta verni a saját szívét ilyetten nyugtalanul. Végig simított a homlokán. Ideges vagyok, gondolta. Érezte, hogy a homloka izzadt. Nem lenne szabad annyit gondolkodnom. Emberek közé kellene menni. És akkor hirtelen eszébe jutott a különös öreg pap. Meg kellene keresni, gondolta. Még egy óra van Brémáig. Elbeszélgethetnénk. Talán elmúlna az idegességem is. Kilépett a fülkéből, és betette maga mögött az ajtót. Még egy pillantást vetett a hálóban lévő bőröngyére, aztán megindult a vonat folyosóján hátrafelé. Rohant a vonat. A fülkében emberek ültek, aludtak, olvastak, vagy bámultak maguk elé a semmibe. Emberek, életek, sorsok. Egy gyermek álmosan nyöszörgött, és érthetetlen szavakat gügyögött hozzá. Egy asszony hosszadalmasan mesélt az utitársnőjének valamilyen bonyolult családi ügyet. Két kereskedő megpróbált egy üzletet nyílbeütni, valaki keresztrejtvényt fejtett. Néhányan politizáltak és szitták a bonni kormányt. Három fiatalember az Egyesült Európáról vitatkozott. Valaki horkolt. Az egyik fülkében ingújra vetközött vasutasok kártyáztak. Rohant a vonat. Az utolsó kocsi egyik fülkéjében 6 férfi utazott. Egy magas barna úr kinézett az ablakon, és lassan megfontoltan mondta, ahogy ezeket az elszórt lámpákat nézem az éjszakában, arra kell gondoljak, hogy ha mi is meggyújtottunk volna mindenütt egy lámpát, ahol jó akarat, becsület és tisztesség volt az emberekben, talán világosságot tudtunk volna teremteni a ködben, és akkor sok minden másképpen történhetett volna. Akkor nem árthattak volna a jelszavak sem. Az egymás felé sugárzó jó akarat és tisztesség jó akaratúvá és tisztességessé tette volna a politikát is, és nem lett volna szükség háborúra. De mi megszerveztük a növénynemesítést, megszerveztük a fajállatnevelést, elmulasztottuk megszervezni gazdasági alapon a jó akaratot, a becsületet és a tisztességet. Szomorú, ha az ember jót akar, de elkésik vele. Egy ideig csönd volt a fülkében, csak a kerekek kattogtak. Tudja, kedves herceg, szólalt meg egy idő múlva a túlsó sarokban egy kopott sovány, vékony nyakú szemüveges ember, én sokszor arra gondolok, hogy a világ is olyan, mint egy nagy laboratórium. Valaki dolgozik benne, érti? Valaki. Nevezzük úgy, hogy természeti erő, teremtő törvény, de mondhatjuk azt is, hogy Isten. Nem a szavakon múlik. De tudja, az úgy van egy ilyen laboratóriumban, hogy ezer és ezer kísérlet nem sikerül, amíg végre egy, amíg összejön az, amit akarunk. Mert nézze, ahhoz, hogy valami létrejöjjön, valami olyasmi, ami a világot előbbre viszi, mondjuk egy orvosság, mondjuk a penicillin, ahhoz különböző elemekkel összekerüljenek egy lombikba egy bizonyos feltétel sorozat szerint. Az elemek jelen vannak sok ezer év óta már, csak éppen nem kerültek még soha úgy össze olyan feltételek szerint. Érti, mire célzok? Nézze, kérem, itt van például ez a dolog a csónakkal. Lehetséges, hogy mi külön-külön egy-egy elem voltunk abban a bizonyos laboratóriumban, és talán az volt a feladatunk, hogy együtt képezzünk mondjuk egy olyan penicillinfélét az emberiség számára, érti? Mit tudom én hogyan? Találmánnyal, pénzzel, szervezéssel, együttes munkával, érti? Csak éppen, hogy nem kerültünk össze, nem kerültünk össze akkor is úgy, amikor és ahogy kellett volna, érti? Azt hiszem, hogy értem, felelte lassan a másik az ablaknál, és aztán hallgatva kinézett a sötétségbe. Azt hiszem, én is értem, szólalt meg egy ilyet hangon a középső ülésen egy kis ráncos arcú emberke, aki valamikor boltos volt Prágában. Csak azt nem tudom, de nem fejezte be a mondatot. Talán nem találta meg a szavakat ahhoz, amit mondani szeretett volna. Az ember sok mindent nem tud, felelte egy idő múlva a sarokból a volt egyetemi tanár fáradt hangja. Az ember nagyon sok mindent nem tud. Rohant a vonat. Lámpák csillogtak valahol messze a ködös sötétségben, távol egymástól, nagyon távol, kis magányos fényszigetek. s a vonat rohant tovább. A fények elvesztek, éjszaka volt. Látják, egy kicsit én is olyan vagyok most, mint az a hiribi volt, az a halász, akiről beszéltem. Szólalt meg egy idő múlva halkan az öreg papa másik oldalon. Összeszedtem magukat újra egy csónakba, hogy megtudjam, van-e Isten. Mert a hitbe belefárad az ember, mire az élet végére jut, és tudni akar. A szomszédja maga elé nézett a vasúti kocsi szennyes padlójára, és bólogatott. Értem ezt, mondta halkan. Nálunk a hegyek közt élt egy öreg ember. Bács Trajannak hívták. Azt mondta volt egyszer, csak az igazság az élet, ami nem igazság, az pusztulás. Ezt mondta, és másnap meghalt. Nagyapám volt az az ember. Látja, ő tudta, hogy van Isten. Ő csak így nevezte ezt, igazság. Mindenki másképpen nevezi, de végül is mindenki ugyanarra gondol. Egy ideig hallgatott, mintha vonat zaját figyelte volna, ahogy a kerekek láthatatlan váltókon csattogtak át, aztán folytatta lassan. Mi görög katolikusok vagyunk, és mi hiszünk az ördögben is, éppen úgy, mint az Istenben. A különbség legfeljebb az, hogy az ördögöt tudjuk, mert ott van, és látjuk naponta sok rosszat, amit elkövet. Istent pedig csak hisszük. De nagyapám ő tudta is. Azt mondta, csak az igazság az élet. Aztán meghalt, mint a halász. Vajon akik tudják az Istent, azok meg is halnak mindjárt? A kérdésre nem felelt senki, a pap sem. Csak a vonat dübörgése felelt, de nem lehetett megérteni, hogy mit. Jan Burszanu egy idő múlva újra megszólalt, de most csak ennyit mondott még. Talán, ha többet gondolkozom annak idején azon, amit a nagyapám mondott, akkor talán sikerült volna megőriznem az igazságot és megtartanom az életet népem számára, de nem biztos az sem. Aztán később még egyszer. Látja a lámpákat ott kint az éjszakában? Olyanok vagyunk mi is, mint azok a lámpák. Világítunk, de a köd lefolytja a fényünket, és így nem világíthatunk elég messzire. Mert amire rávilágítunk, az sohasem az igazság, csak a köd, a politika, köd. Legyintett, aztán végleg elhallgatott, és nem hallatszott más, csak a vonat ziháló dübörgése, ahogy rohant velük. Rohant az ismeretlen idegen éjszakán keresztül. Szóval együtt vagyunk újra mind a csónakban, szólalt meg hirtelen a hatalmas termetű őszhajú festő, aki eddig szótlanul ült a helyén és a térdére csapott. Ez igazán érdekes. Az embernek határozottan babonás érzései támadnak, ha mélyebben belegondol. Valami furcsa ideges nevetéssel mondta ezeket, valamennyien felfigyeltek rá. De valaki még hiányzik, vetette közbe félénken Vrana, a boltos. Tulajdonképpen nem fejezhette be, mert az öreg pap hirtelen felállt. Idehozom őt is, mondta gyorsan és határozottan. A legelső kocsiban ül. Mégiscsak meg kell értse, hogy közénk tartozik. Bizonyára nem vagyunk neki elég előkelők, mert európaiak vagyunk, jegyezte meg a festő gúnyosan, és újra ott volt az arcán az a különös ideges nevetés. A pap nem felelt, hanem kinyitotta a fülke ajtaját, és kilépett a folyosóra. Az ajtót behúzta megint. Csönd nehezedett a fülkére. A vonat rohant vakon az éjszakába. Dübörögtek a kerekei, sípolt, fütyült a szél az ablak repedéseiben, s az éjszaka odakint siket volt és sötét. Hiribi, szólalt meg valaki a félhomályban. A szemek szótlanul fordultak a hang felé. Burszanu volt, aki a hajdani öreg halász nevét kimondta szinte babonásan. Az ajtó felé fordulva mondta, mely néhány perccel azelőtt bezárult az öreg pap mögött. Lélekhalász, dünnyögte maga elé a festő, mintha egy önmagával folytatott párbeszédet fejezett volna be. Istent akarja kísérteni, ő is. Azért hozott minket újra össze. Elsüllyed-e velünk a hajó, vagy nem? Arra kíváncsi talán. Ha nem süllyed el, az mit jelent? Kérdezte a román félig tréfásan, félig komolyan. A festő fölnevetett, de nevetése ideges volt és erőltetett. Az én számomra semmi, csupán statisztikai adatot. De az ő számára valószínűleg azt, hogy Istennek még mindig van valami terve velünk. A papok ebben az egyetlen gondolatkörben élnek. A többiek komoran ültek, mintha meg se hallották volna a cinikus szavakat. Talán újra kell kezdjük az életünket, szólalt meg a román ügyvéd egy idő múlva halkan. Együtt, nem külön-külön. Talán ez van megírva valahol a sors könyvében. Együtt? Riadt fel Vrana a boltos az ablak mellett. Hogyan? Miért ne? Felelte a herceg. Én már háromszor is elkezdtem az életemet előről, de mindig csak egyedül. Miért ne együtt? Ide figyeljenek. Hajolt előre a német tanár, és sovány fehér arcában szinte izzottak a szemek valami belső tűztől. Erre gondoltam én is. Együtt kezdeni el, mi hatan, akik együtt voltunk a csónakban is valami oknál fogva azon a napon. Egy csónakra való kis Európa. Nem egymás ellen, hanem együtt. A rászegeződő szemekben megérezte a döbbenetet, mert halkan elnevette magát. Fantasztikusan hangzik, amit mondok, tudom, de ennek a papnak igaza lehet. Persze nem úgy, ahogy ő teszi szavakba, hogy Isten kinyújtja a kezét, meg ilyesmi, de a világrendnek megvannak a maga törvényei, és ezek a törvények valamennyien és kivétel nélkül egy nagy központi alapelv körül helyezkednek el. Mi nem ismerjük magát az alapelvet, csupán a törvényeit. Azokat sem mind, csak néhányat. De feltétlenül logikusnak tűnik az a föltevés, hogy mindennek és mindenkinek, akit életre hív a törvény, van valami előre meghatározott funkciója ezen a világon, és amíg ezt a funkciót el nem végzi, addig élnie kell, bármi történjék is körülötte. Értik, mire gondolok? Talán a mi feladatunk az, hogy együtt keressünk meg valamit, egy utat talán, amit még eddig nem talált meg senki, egy új utat, amelyen a cseh, a magyar, a román, a lengyel, a német együtt mehet majd egy békésebb jövendő felé. És a zsidó? Szólt közbe a festő mély hangja. Vele mi lesz? Ő is a csónakban volt, ne feledjük, felelte csöndesen a német tanár, s a világrend nem ismer véletleneket. Uraim, ne nevessenek ki, de én határozottan érzem. Az ajtó nyílása szakította félbe a szavait. A rosszul világított folyosón ott állt Pohris Gottfried, és mellette a fehérhajú öreg pap. Uraim, szólalt meg Baradlai tiszteletes remegő hangon, és valami különös mosolyjal az arcán, életem vágya beteljesedett végül is. Ennyi sok év után újra együtt vannak önök, mind a hatan, mint annak idején a csónakban. Az Úristen útjai csodálatosak. Valami szörnyűségeset csattant valahol, és az öreg pap szavai elvesztek az ajban. A vasúti kocsi nagyot zökkent, megrázkódott, s fölemelkedett a levegőbe. Csomagok röpültek minden irányba, recseget ropogott minden. A lámpák kialudtak, és sötétség nyelte el a felfordult világot. A sötétség mélyén emberek sikoltoztak, acél csikorgott, vaslemezek hasadtak. Aztán minden megállt. A rémület sötét, feneketlen mélységében. Fél órába is belekerült, amíg a vasutasok és a közeli kisvárosból odasereglett rendőrök, mentők és tűzoltók kimentettek mindenkit a kisiklott és egymásra dőlt vasúti kocsik roncsaiból. Sebesülteket begyűjtötték a kis állomásépület egyetlen várótermébe, ahol egy a vonaton lévő orvos és néhány önkéntes ápolónő gondozásba vették őket, amíg a mentőkocsik odaérkezhettek. A katasztrófa méreteihez viszonyítva meglepően kevés sérülés történt, és halott csak egy volt. Egy rögtönzött hordágyra fektetve hozták be, pokróccal letakarva a vasúti őr bódéjába, hogy a megrémült utasok ne lássák. 6 férfi utas ott maradt a halottal a bódéban, míg az orvos és a vasutasok a sebesülteket vették gondozásba. Hamarosan megérkeztek a mentőkocsik is, és kórházba szállították azokat, akiknek kezelésre volt szükségük. A többi utast autóbuszokon vitték be a városba, hogy ott várják meg, amíg a pótszerelvény megérkezik. Amikor minden elcsöndesült, a szerencsétlenség színhelyén az orvos, az egyenruhás rendőrtiszt és egy fiatal újságíró átmentek a megüresedett váróteremből az őrbódéba. A 6 férfi ott ült szótlanul egymás mellett a bódé padján. Előttük a pokróccal letakart halott. Az orvos szótlanul odament a hordágyhoz, fölhajtotta a pokróc sarkát, nézte néhány pillanatig a halottat, aztán ráhúzta újra a pokrócot. Önök rokonai? Fordult a rendőrtiszt a padon ülőkhöz. Ismerősei vagyunk, felelt az egyik, egy sovány tanárforma ember. Együtt utaztunk volna vele Amerikába. Amerikába? Lepődött meg a rendőrtiszt. Önök amerikaiak? Nem, rázta meg a fejét az ember ott a padon. Csak ő volt amerikai. Pap. Az útlevelét valószínűleg megtalálják a kabátja zsebében, egyéb papírjaival együtt. A rendőrtiszt odalépett a halotthoz. Felhajtotta a pokróc sarkát, és kutatni kezdte a fekete kabát zsebeit. Meg kell állapítsuk a személyazonosságot, mondta szinte bocsánatkérőleg a hivatalos formaságok miatt. Ki értesíti a hozzátartozókat? Tudtam, ma nincsenek hozzátartozók, felelte az ember a padon. Elég lesz, ha a konzulátust értesítik, majd onnan gondoskodnak a többiről. A rendőrtiszt összeszedett, amit talált, pénztárcát, útlevelet és egyéb papírokat, visszahajtotta a halottra a pokrócot, és odament a bódéban lévő kis rozoga asztalhoz, hogy kitöltse a hivatalos űrlapokat. Az orvos sóhajtott. A mentőkocsi visszajön hamarosan és beviszi a városba, mondta a padon ülők felé. Maguk közül is bemehet vele 2 személy, a többi elfér a rendőrkocsikon. Azzal begombolta mellén a kabátot és kiment. A fiatal újságíró előhúzott a zsebéből egy kis kockás födelű füzetet, megköszörült a torkát. Szóval amerikai pap volt az illető, mondta és jegyezni kezdett a füzetbe. Valamilyen hivatalos küldetése volt? Menekültek segélyezése, vagy ilyesmi? Nem, felelte valaki a padról. Nyugdíjban volt már, csak utazott. Aha, emelte föl a fejét meglepetten a fiatalember. De maguk nem amerikaiak? Nem. Akkor ő is csak bevándorló volt ott, ugye? Aki öregkorára visszatért, hogy még egyszer fölkeresse szülővárosát, mi? Kint léptek, hallatszottak, az ajtó megnyílt, és 2 egyenruhás ember lépett be a bódéba. Szó nélkül a hordágyhoz léptek, és fölemelték. Maguk is hozzátartozók? Fordult egyikük a padon ülők felé, aztán választ sem várva hozzátette. 2 elkísérhetik a holttestet. A többi elfér a rendőrkocsin. Már mentek is a hordággyal, és a hordágyon a pokróccal letakart emberi testtel. A 6 ember egyszerre állott föl a padról. 6 láb lendült lépésre egyszerre az ajtó felé. Az újságíró szinte ijedten lépett félre, hogy utat adjon nekik. A rendőrtiszt még mindig a papírok fölé hajolva állt a kis rozoga asztal mellett. A neve? Mi volt a neve? Kérdezte izgatottan az újságíró, mint aki csak az utolsó pillanatban döbben rá, hogy a legfontosabbat elfelejtette megkérdezni. De a hat idegen ember már tódult kifelé a bódé szűk ajtaján, egymás sarkában, szorosan. Csak a leghátulsó fordult hátra, egy hatalmas termetű széles vállú ember, akinek hosszú, őszülő haja borzoltan csüngött napbarnított arcába. Hiribi! Mordult mély torok hangon az újságíró felé. Ez volt a neve, Hiribi! Mindegy, hogy mit írtak azokra a papírokra. Aztán ő is kilépett az ajtón a többi után, s a hideg, fekete éjszaka elnyelte nyomban.
0: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabér letiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. Hamarosan véget érhet a sertés állomány felszámolása a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vál nagy településen működő gazdaságban, ahol afrikai sertéspest is fertőzést mutattak ki a vizsgálatok. A telepről két vágóhídra juthattak sertések a lappangási idő alatt, ismertette Nemes Imre országos főállatorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke Budapesten sajtótájékoztatón. Az elnök elmondta, a fertőzésre sertések elhullása miatt kellett gyanakodni, a megerősítő vizsgálatokat szerdán végezték. Az állomány felszámolása megkezdődött, annak végeztével a takarítás és fertőtlenítés következik. Tájékoztatása szerint a 21 napos lappangási idő alatt két vágóhídra juthattak el sertések a vállai telepről, amely körül 3 kilométeres körzetben védőzónát, 10 kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki. Ezen belül minden sertésen klinikai vizsgálatot végeznek és laboratóriumi mintát vesznek. Az esetről értesíteni kell a kiviteli célországokat, a mentesség visszaszerzése 2 hónap múlva várható, ha nem mutatják ki más belföldi telepen is a vírust, jelezte Nemes Imre. Az elnök rámutatott, a vármegyének ez a része nem tekinthető jelentős sertéstartó vidéknek, emiatt jó az esély az afrikai sertéspest is megfékezésére. Mint mondta, a vásárlókat nem fenyegeti semmilyen veszély, a Magyarországon kapható sertés húsa az abból készült összes készítmény biztonságos, nyugodtan fogyasztható. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső 1 méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Rákóczi Szövetség képviseletében Kárpátalján járt Csáky Csongor elnök, ahol az ott élők mindennapjaiban erősen érződik a háborús helyzet okozta feszültség és kimerültség. A közösségek megfogyatkozva, de rendkívüli kitartással próbálják vinni a hétköznapokat, miközben légiriadók, sorozások, időszakos áramszünetek és a nehéz megélhetési körülmények is folyamatos kihívást jelentenek. Egy közös vacsora keretében köszönetet mondtak azért a munkáért, amellyel a nyári táborok megszervezésében segítenek, így mintegy 1500 gyermek táboroztatása válik lehetővé hétről hétre. Erről a tapasztalatról beszélgetünk most Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével.
2: Újabb kárpátaljai látogatásról számolhatunk be itt a rádió éterén keresztül a hallgatók irányába. Többedik alkalommal jönnek, és nagyon fontos, hogy több közösséget látogatnak meg személyesen. Mi volt ennek a mostani látogatásnak az apropója?
3: A Rákóczi Szövetség számára nagyon régóta az egyik legfontosabb ügy az, hogy kapcsolatot tartson a közösségekkel, a magyar emberekkel, és ez így van Kárpátalja irányába is. 1989-es alapításunk óta felvidéki magyarság mellett már a kezdetek kezdetén ott volt a kárpátai magyar közösség is, és hát ez így van ma is, és különösen így van ez a sajnálatos háború kitörése óta. A Rákóczi Szövetség közössége megpróbál minden lehetőséget felhasználni arra, hogy a kárpátai magyar emberekkel, iskolákkal, közösségekkel fenntartsa a kapcsolatot, és hát egy ilyen látogatást tettünk a múlt héten, amikor igyekeztünk ellátogatni azokhoz a barátainkhoz, azokhoz a partnereinkhez, a hálózatunknak, azokhoz a tagjaihoz, akik folyamatosan ott állnak a Rákóczi Szövetség ugye mellett is. És hát ezek az emberek, ezek a barátaink nyilván nagyon sok közösségi értékteremtő munkát végeznek a hétköznapokban, legyenek azok gyermekotthonok, egyházi intézmények, nagycsaládos intézmények, iskolák, óvodák, mindenütt próbálnak helytállni a barátaink, de van bennük egy közös, mégpedig az, hogy a Rákóczi Szövetség ügyével is foglalkoznak valamennyi. És hát ennek a múlt hét pénteki látogatásunknak is ez volt a legfontosabb célja, hogy találkozzunk velük, és hogy köszönetet mondjunk nekik, hogy köszönetet mondjunk azért a helytállásért, amit a hétköznapokban végeznek. Én azt gondolom, hogy ma minden kárpátaljai élő magyar ember, aki otthon maradt, aki szolgálja az otthon maradottakat, az egyfajta hősies munkát végez, hiszen máshol sem könnyű az élet, de

0: ott azt gondolom, hogy vannak olyan tényezők, amik ezt még összetettebbé teszik, és mi csak meg szerettük volna köszönni a múlt heti látogatásunkkal is ezt a rendkívüli munkát. Nem utolsó sorban azt köszöntük meg az ottani barátainknak, hogy az elmúlt hetekben egy heroikus szervező munkát végeztek, hiszen az előttünk álló nyáron a Rákóczi Szövetség arra készül, hogy mintegy 20 ezer diákot, fiatalt táboroztat Sátoraljóújhelyen a Rákóczi táborban elsősorban, és hát ide hívtunk meg nagyon sok kárpátaljai magyar, illetve ukrán fiatalt is, és az ő megszervezésükben is az ottani hálózatunk tagjaira igyekeztünk támaszkodni. És amikor megszámoltuk azt, hogy hogyan is állunk a jelentkezési határidő elérkeztével a nyarat illetően, akkor egyrészt azt láttuk, hogy szinte minden egyes táborunkban túljelentkezés volt, de ez mindig egy jó dolog, hiszen azt igazolja vissza, hogy ezeknek a táboroknak értelme van, és ezeknek, hogy is mondjam, népszerűek, van rájuk igény. De ugyanakkor azt is mutatta ez a jelentkezési határidő a kárpátaljai vonatkozásban is, hogy azok a barátaink, akinek a segítségét kértük, lelkiismeretesen elvégezték a munkájukat. És ha számszerűsíteni kell, akkor azt tudjuk mondani, hogy összesen 1500 kárpátaljai magyar diákot szerveztek meg az ottani iskolákból, és még rajtuk kívül mintegy 250 ukrán diákot is szeretne a Rákóczi Szövetség majd fogadni nyári táboraiban, és ez azt jelenti, hogy ez a 1750 diák a nyár szinte minden hetén érkezik a táborainkba. Már most is egyébként ott vannak a mái vitorlástáborban azok a diákok, akik az ungvári, illetve a nagyszőlősi járásból, régióból érkeztek, de ma késő délután a Nemzeti Összetartozás napi rendezvényünkre is érkezik közel 100 kárpátaljai gyermekdiák, és hát így lesz ez egészen a szeptemberi iskola kezdésig, hétről hétre kárpátai néptánctábortól, az anyanyelvi, a középiskolás táborainkon át, pedagógus tábor az egyetemistáknak szóló rendezvényünkig bezárólag nagyon sok diáknak, pedagógusnak szeretnénk örömet okozni, és hát nyilvánvalóan a diákokon keresztül pedig a szüleiknek, a családjaiknak is azt üzenni, hogy fontosak nekünk, hogy a magyarországi társadalom odafigyel rájuk, és hogy nincsenek egyedül. És hát szeretnénk azt természetesen, hogy a gyermekségét mindenki felszabadultan meg tudja élni, és egy felszabadult élményekkel teli, szép emlékekkel megtöltött nyári táborból tudjon aztán majd mindenki hazatérni.
1: Több intézményt is meglátogattak a RÁT, illetve Nagy-Dobrony, illetve a Kárpátia Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az elnöksége is találkoztak.
0: Ez így van, a nagycsaládosokkal most már egy hosszabb együttműködése van a Rákóczi Szövetségnek, hiszen mi azt látjuk, hogy talán az egyik legnagyobb civil szervezet a Kárpátaljának a Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, ahová hát sok száz, vagy talán több ezer ember is tartozik, de nyilvánvalóan sok száz család fogott össze, és alkotja ezt a nagyszerű egyesületet, és hát a lehetőségehez mértem igyekszünk velük is tartani a kapcsolatot, de nem csak kapcsolatot tartani, hanem amikor arra módunk van, akkor adott esetben egy-egy rendezvény találkozó megszervezésének a felkarolásával, támogatásával, vagy adott esetben, amikor olyan kéréssel fordultak és fordulnak hozzánk, hogy az áramszünetek áthidalásához szükséges eszközöket gyűjtsünk, vagy arra támogatást gyűjtsünk, akkor ebben is igyekeztünk kivenni a részünket, és így volt ez most is, amikor egy magán adományozónk ránk bízott néhány generátort, amit elvihettünk magunkkal Beregszászra, és átadhattuk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőinek, akik aztán nyilván majd gondoskodnak arról, hogy olyan családokhoz jussanak el ezek az eszközök, akik nem rendelkeznek még ilyennel, és nyilván ne kerüljön rá sor, de ha adott esetben az áramszünetek időszaka előáll, akkor ezek a családok sem maradjanak teljes áramszolgáltatás nélkül. És ahogy szerkesztő úr utalt rá, a gyermekotthonokba is sikerült ellátogatnunk, úgy a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba, mint a Nagy-Dobronyi református gyermekotthonba, ahol egyrészt megnézhettük azt a egészen felemelő szolgálatot, amit az ott végző emberek, dolgozók, nevelők végeznek. Láthattuk azokat a gyermekeket, akik ott élnek, és jó volt látni azt, hogy milyen gondossággal, milyen odafigyeléssel vannak irántuk az ott dolgozók, és azon kívül, hogy néhány apró ajándékot ott átadhattunk a gyermekeknek, illetve a dolgozóknak, arra törekedtünk, hogy ezeket a rendkívül rendkívüli embereket, akik a gyermekotthonokban végzik a munkát, nekik adtunk át egy meghívást. Arra bátorítottuk őket, hogy jöjjenek el sátorra, jó helyre, akár két hétvégére, hogy mindig valakit otthon tudjon maradni, de hogy a Rákóczi táborban egy picit ők is fel tudjanak töltődni, és azt a munkát, amit végeznek, azt egy kicsit kipihenve és feltöltődve tudják majd végezni a jövőben is.
1: Ma június 3-a van, és holnap június 4-e a nemzeti összetartozásunknak a napja, így aztán a Rákóczi Szövetség szervezésében egy óriási összehangolt megmozduláson a Kárpát-medencén belül a kárpátai fiatalok is részt vesznek majd.
0: Ez így van, a kárpátai fiatalok mindig részesei a Rákóczi Szövetség programjainak, és hát nyilván a nemzeti összetartozás napja talán az egyik olyan emléknap, ami leginkább kifejezi a Rákóczi Szövetségnek a miben létét. És idén is arra készülünk, hogy a Sátoraljóújhelyen, a Rákóczi táborban, illetve a Magyar Kálvárián szeretnénk emlékezni, illetve ünnepelni. Azt szeretnénk ünnepelni, hogy megmaradtunk, hogy a nyelvünk is és a kultúránk is megmaradt, nem csak a megmaradt mai Magyarországon, hanem a külhoni területeken is, és az odaérkező 1000 fiatallal szeretnénk egy olyan eseményt szervezni, ami majd összeköti szimbolikusan a Magyar Kálváriát a nemzeti összetartozás ügyen keresztül a Rákóczi táborral, és ott az 1000 fiatal mag előtt tartva egy piros-fehér-zöld színű táblát rajta a településeinek a nevével, azt igyekszik majd reményeink szerint kifejezni és üzenni, hogy ott vagyunk a Kárpát-medence nagyon sok helyen él a magyar nyelv és a magyar kultúra, és ezek a fiatalok jelentik a garanciát arra, hogy évtizedek múlva is az a nyelv és az a kultúra meg fog maradni és élni fog. Ez az egyik üzenet a holnapi napi rendezvényünknek, és hát azzal együtt, hogy 1000 fiatal együtt lesz, nyilván ez nagyon sok szórakoztató kulturális programnak, közösségi programnak is lehetőséget biztosít majd. Ugyanakkor lesz még egy olyan eseményünk a holnapi nap folyamán Sátoraljóújhelyen, ami egy kicsit visszatekintés valakire és valakinek a szolgálatára, ez pedig nem más, mint át fogunk adni egy parkot, egy olyan parkot, ami az idei évtől kiegészíti a Rákóczi tábort, amit már a nyáron igénybe vehetnek az odaérkező fiatalok különböző programok lebonyolítása kapcsán, és ezt a parkot szeretnénk elnevezni arról az emberről, aki a Rákóczi Szövetséget is sajátjának érezte, aki a mi közösségünknek is a része volt. Ő nem más, mint Kozma Imre atya, a Máltai Szeretett Szolgálatnak a magyarországi alapítója, és róla szeretnénk elnevezni ezt a parkot, arról az emberről, aki azt gondolom a kárpátai magyarságért is rengeteget tett, akinek az egész élete a szolgálat volt, és ő egyébként június 4-én született, ez is egy szimbolikus dátum, és visszaemlékszem arra, amikor Imre atya 2 évvel ezelőtt még ott volt a Rákóczi Szövetség rendezvényen, a Nemzeti Összetartozás napján akkor egy óriási tapsot kapott az ott lévő fiatal vendégeinktől. Most már ugyan nincs itt velünk a földi életben, de én azt gondolom, hogy azáltal, hogy az ő nevét felveszi ez a park, ezzel talán mindazt, amit ő végzett az életében, ezt meg tudjuk egy kicsit őrizni, és példaképként oda tudjuk állítani őt is a fiatalok elé.
2: Az elmúlt percekben Csáki Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kálai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azzal tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
3: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
2: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltható választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően ugye egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntésében, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét, tehát ugye megjelenik Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban, viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a testrészt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az emberben, van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi a testi dolgokat az leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkel itt is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell ugye ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélyek kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de emellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy akár pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az embert. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelkigondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezek, ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
3: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
2: Ebben a tekintetben a megtérés élmény azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha egy szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a paciens, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényel, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy gyász, egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknek fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
3: Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
2: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrássá lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható. És ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
1: Az elmúlt percekben dr. Kálai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Kolozsvári Állami Magyar Színházban június 3-án, ahol a Karácsonyi Zsolt Belső 10.000 című regénye alapján készült Nem vagyok itt című előadást ismertették. Gyarmati Kata dramaturggal a munkafolyamatról, Karácsonyi Zsolt szerzővel pedig a könyv színpadi változatáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Karácsonyi Zsolt Belső 10.000 című regényének felhasználásával írt színpadi változatot Mezei Kinga rendező és Gyarmati Kata dramaturg. Az előadás címe Nem vagyok itt. Karácsonyi Zsolt szerzővel a könyv színpadra viteléről beszélgettünk. Milyen érzés a színpadon látni azt a művet, amit ön egy nem színpadi változatnak írt meg, képzelt el?
3: Színpadi szerzővé válni, az főleg, hogyha a Kolozsvári Állami Magyar Színház színpadán történik, az több mint dicsőség. Másrészt meg az az izgalmas, hogy ugye egy teljesen más jelrendszerbe, teljesen más dimenzióba kerül át a történet. Nem azért, mert ugye a lap az csak kétdimenziós, hanem azért, mert számos értelmezési lehetőség, ami ott van az alapszövegben, az előadásban is megnyilatkozik. Tehát az, hogy mi történik az öreggel, mire emlékszik, mit felejt el, és ezek a képek, hogy sorjáznak, azért jól tetten érhető ebben az előadásban, és az a szép ebben, hogy Mezei Kinga és Gyarmati Kata adaptációja, hát kihagyásos technikával egyértelműen, de mégis nagyon jól és pontosan körvonalaz azt, ami egyébként a szerző szerint is lényege a Belső 10.000 című regénynek, ami ugye a Nem vagyok itt című előadásnak az alapját képezi.
2: Ön említette a sajtótájékoztatón, hogy bent ült a próba folyamatokat nézte. Milyen volt látni ezeket? Hogyan érezte magát?
3: Hát nagyon izgalmas, mert azért próba folyamatokra általában azért ugye az ember nem tud bejutni, hát inkább nézőként látjuk az előadásokat, és már a már kész produkciót látjuk. Az, hogy akár egyetlen nagyon rövid jelenet, ez milyen munkamennyiséget igényel, hogy az olyan legyen, ahogy a rendező, színész és egyáltalán mindenki elképzeli, az izgalmas, de hát benne lenni valamelyes csapatban, még úgy is, hogy nem színpadra lépőként, hanem az alapszöveg szerzőjeként, az nagyon izgalmas volt, és tényleg a társulat tagjai nagyon jó szívvel, vagányul viszonyultak a szerzőhöz, úgyhogy ez is egy kellemes élmény volt.
2: Illetve mi az, ami változott, vagy mi az, ami megmaradt ilyen szemmel nézve, mint aki az eredeti szerzője a színpadon látott történteknek?
3: Tehát ugye lerövidült, világos, tehát hogy erős vágásokat kellett használni, hiszen egy 200 oldalas könyvet nem lehet színpadra helyezni, vagy ha igen, hát akkor lehet, hogy egy 4-5 órás előadás lett volna belőle, de miközben ilyen nagyon határozott vágások voltak, a közben is sikerült azokat az érzéseket, gondolatokat, elképzeléseket, amelyek a könyv lapján jelen vannak, sűrítetten és néha egy kicsit radikálisabb gesztusokkal, de mégis nagyon jól meg tudja mutatni az előadás. Annyit talán még hozzátennék az előbbiekhez. Ugye az Ús Faustus című hosszabb költeményem az már színpadra került 2011-ben itt a Sétatéri Színházban, és az egy felolvasó színház volt, és az, hogy itt most már így színpadi szerzőként is jelen lehetek, hát ezért mindenkinek hálás vagyok, színészeknek, rendezőnek, dramaturgnak, Topa Gábor főigazgatónak, és hát egyáltalán a tűzoltóknak és az ültető hölgyeknek is.
2: Gyarmati Kata dramaturg a munkafolyamatról számolt be. Mezei Kinga rendezővel együtt dolgozik már ugye évek óta. Hogyan néz ki egy ilyen munkafolyamat?
4: Az anyagtól függ, hogy hogyan kezdődik egy ilyen munkafolyamat, de általában nyilvánvalóan az az asszociációs mező, amit az adott anyag hordoz magában, az a kiinduló pont. És maga a konkrét írás, tehát maga a szövegkönyv elkészülését, azt megelőzi egy nagyon-nagyon hosszú időszak, amikor azokat a képeket társítjuk egymáshoz, és kreáljuk a saját történetünket ebből, amit az eredeti anyag nyújt. Ebben az esetben is így történt. Magából a regényből vettük ki azokat a pontokat, amelyek számunkra izgalmasak voltak a történetmesélés szempontjából, majd ezekből kreáltunk olyan víziókat, olyan rendezői képeket, amelyek önálló életre keltek és a saját történetüket írták meg, és ehhez társítottuk vissza azokat a regénybeli szövegrészeket, amelyeket utána tovább gondoltunk és tovább írtunk. Ez általában így szokott történni, de ebben az esetben még hatványozottabban így történt, ugyanis maga a regény is egy asszociációs tudatfolyam, ami nagyon-nagyon sok időt ölel föl, nem egy konkrét narrációra épül, pontosabban ez a konkrét narráció nagyon bújtatottan van benne. Mi leástunk a regény legmélyéig ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni újra fölépíteni azt, ami bennünket ebből érdekelt, és ez egy konkrét történetszál, amit utána ennek a színháznak, amit Mezei Kinga képvisel, és ami a társművészetek jelenlétét jelenti a színpadon, ehhez idomítottuk aztán az anyagot.
2: És mennyire volt kihívás ezzel a szöveggel dolgozni, ami ugye eredetileg nem színpadra született? Hogyan rövidítették mondjuk le a történetet? Hogyan dolgoztak olyan részekkel, amiket nehezebben lehetett megfogni?
4: Úgy, hogy addig kerestük a kulcsát ennek a dolognak, ameddig meg nem találtuk. Tehát ez olyan képeket társítottunk a fölkínált anyaghoz, amitől mi ezt tovább tudtuk vinni. Tehát az, hogy nem színpadra szánt dolog, az csak szabadságot adott, mert kinyitotta a fantáziát teljes mértékben. Nem föltétlenül csak az való színpadra, ami dialógus formában íródott, és hát mi ezzel foglalkozunk is. Tehát maga a szöveg se úgy használódik ebben az előadásban, mint csupán a történet elmesélésére, vagy valami lelkiállapot tükrözésére szolgál valami, hanem akár a zeneisége, akár a költészete ennek a szövegnek ugyanolyan szerves része az előadásnak, mint minden más.
2: És hogyan változott meg a cím, tehát a regénynek az eredeti címe?
4: Az eredeti címe ugye Belső 10 000, és utána a történet alakulása szempontjából, meg a jelentése szempontjából úgy döntöttünk, hogy azt a címet fogjuk adni az előadásunknak, ami a román fordítás, tehát a Nem vagyok itt, mert ez nagyon pontosan illeszkedik ahhoz a tematikához, amit mi kutatunk ebben az előadásban.
1: Karácsonyi Zsolt könyvadaptációját mutatják be a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, jelentette be a kormányszóvívő sajtótájékoztatón Budapesten. Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Mint mondta, jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Jelenleg arra nincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány szóvivő közölte, a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerőkölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Németh Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát. Eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a Velencei tónál az egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után széleskörű párbeszéd indult a tó megmentéséért. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső egy méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Ne akart megelőzni Istent. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Zsoltárok könyve 127. fejezet első vers. Egy bibliatanító ezt írja: a sátánt nem érdekli, hogy építkezünk, amíg ő lehet a generál kivitelezőnk. Gondoskodni fog róla, hogy ráaggassuk Isten nevét minden tervünkre, és ha valamelyik kudarcba fullad, úgy tűnjön, mintha Isten vallott volna kudarcot. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Olvassuk a Róma 8:14-ben. Fontos ismernünk Isten terveit, valamint azt is tudnunk, hogy hol, mikor és kin keresztül akarja megvalósítani azokat. Könnyű belefeledkezni a különféle szolgálati teendőkbe, és előre rohanva megelőzni Istent. Maradj vele folyamatos kapcsolatban, hadd vezessen lépésről lépésre, hogy minden adott legyen a sikerhez. Amikor egy katonai alakulat értesül egy küldetésről, meg kell várniuk, amíg a parancsnokuk közli velük, hogy pontosan mikor és miként teljesítsék a megbízatásukat. Egy katona az eligazítást követően nem rohan egyedül véghez vinni a haditervet. Kapcsolatban marad a parancsnokával, aki a küldetést koordinálja, és győzelemre vezeti őt és bajtársait. A főhadiszállással történő folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen ahhoz, hogy megismerd a hadműveleti tervet, mindvégig tartsd az irányt, azután pedig győzelmet aras. Ha hajlamos vagy a magánakciókra, imádkozz így: Istenem, tudom, hogy ostobaság megelőzni téged, de nem könnyű ellenállnom a késztetésnek. Mutasd meg, hogyan töltsek több időt veled, és váljak érzékenyebbé a hangodra. Ha egyedül vágnék bele, szent lelkeddel szólj rám, és igazítsd helyre a lelkem. Nem akarok hiába valóan építkezni. Azt szeretném, hogy a te kinyújtott karod munkálkodjon a szolgálatomon keresztül, és tied legyen érte a dicsőség. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Mai két órás délutáni műsoridőnk első részében több mint fél órás közéleti műsorblokkunkkal, a Közélet Közérdek című magazinnal jelentkezünk. Programunkhoz kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben, köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona.
1: Az emelt biológia-kémia képzésünkhöz nagy köze van, de azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például a kokáért a Zöld Refi, vagy például a kokáért a nyelvvizsga képzésünk. N+1 ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
0: Ezt követően arról hallhatnak, hogy nem elrejtőzni a világ elől a pálos rend nyomában Észak-Magyarországon, ezzel a címmel szervezett háromnapos tudományos konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon.
2: A Tokaj-Hegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tudományok Tanszékének a célja, hogy minden évben egy nagy országos, sőt akár nemzetközi konferencián mutassa be azokat a kutatási eredményeket, amelyeknek van helyi, illetve környékbéli relevanciája. Természetesen, hiszen Tokaj-Hegyalján vagyunk, minden második évben ez a bortörténet specializációjuk, és minden váltott évben szeretnénk lehetőséget kínálni azon kutatások bemutatására, amelyek ettől különböző tematikától elnek fel. Jelesül az idei választásunk, az idei évben a választásunk a pálos rend északkeleti jelenlétére fókuszál, ugyanis, mint köztudott, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendről beszélünk, akik kiterjedt kolostor hálózatot működtettek a Magyar Királyság területén, Észak-Kelet Magyarországon is, a középkorban, illetve a kora újkori megújulás időszakában is.
0: Végül pedig Darmos István néprajz kutatóval beszélgetünk a júniusi jeles napokról. Szent Iván Péter Pál medárd napjához ugyanis számtalan jóslás, népi rituálé vagy ünnep kapcsoló.
3: A paraszti kultúrában hosszú időn keresztül megfigyelték a időjárási jelenségeket. Ezek a tapasztalatok, ezek a bölcseletek, bölcsességek, ezek apáról fiúra öröklődtek. És természetes, hogy ez nem mindig jön be, de azért van valós alapja ezeknek a megfigyeléseknek, és van valós alapja ezeknek az előrejelzéseknek. És hát most esetünkben, most ezen az éven ez nem így működik, de a lényeg, hogy a természetben éltek, és hatalmas nagy tudással rendelkeztek a természetről. És ehhez tartozik az is, hogy milyen az időjárás, vagy hogy az időjárásnak milyen változásai vannak, és hogy ez mennyire fontos volt a paraszti kultúrában.
0: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben. Köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Baló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdeztem. Beszélgetésünk elején először a gimnázium idei felvételi eljárásainak eredményeiről is szót ejtünk.
2: Hát nagyjából hasonló volt a helyzet ebben a felvételi eljárásban is, mind az elmúlt években. Egész magas létszám jelentkezett a Pataki Refibe, és hát végül a felvételi eljárás és a rendkívüli felvételi eljárás végén 112 diáknak tudtunk olyan értesítőt küldeni, amelyikben örömmel tájékoztatjuk arról, hogy felvételt nyert az intézményünkbe.
1: Emlékeztetőül milyen osztályok is indulnak el következő tanévben szeptembertől?
2: 4 osztálynyi diákot veszünk fel, illetve hirdettünk meg. Egy 2 tannyelvűs 5 évfolyamos képzést, egy emelt angol tagozatos 4 évfolyamost, egy MLD bikémes tagozat 4 évfolyamos képzéssel, illetve egy emelt angol, emelt digitális kultúra képzésű osztályunkat.
1: Minek is kell megfelelni annak a diáknak, aki be akart, vagy majd a jövőre be akar jutni ebbe az intézménybe?
2: Először is mindenkinek központi felvételi eljárásban kell részt vennie, és azt hát viszonylag magas pontszámmal illik abszolválni, aztán a szóbeli elbeszélgetésen is egy jó teljesítményt kell nyújtania, valamint a 7. osztály évvégi, illetve a 8. első félévi átlagának egész magasnak kell lennie.
1: Van ugye szóbeli felvételi, ott általában mik a követelmények?
2: Hát a szóbeli felvételi eljárás lényege az, hogy bibliaismerett tételek közül kell egyből hát a tudását bizonyítania, valamint arra is kíváncsiak vagyunk, hogy általános felkészültsége, műveltsége az milyen, hogy a gondolkodásmódja az megfelele a Pataki Refi elvárásainak, alkalmas-e arra, hogy fejlődőképes diákunk lehessen.
1: Azt is megszokhattuk már, hogy gyakorlatilag az intézmény számára kinyílt a világ, hiszen amikor azt hiszem olyan 2014 környékén még jó részt ilyen helyi beiskolázású intézménynek számított a Refi, hát az utóbbi években már talán Kanadából is érkeztek diákok. Most hogyan alakul a területi eloszlottsága felvett diákok körében?
2: Igen, hát nem csak Kanadából, hanem még Isztambulból is, sőt az idén 2 isztambuli gyerekünk, meg egy kanadai gyerekünk is érettségit tett, illetve tesz. Hát vannak Kanadából is megint, a diaszpórából, azaz a Kárpát-medencén kívülről is, és hát a Kárpát-medencéből elég sokan Kárpátaljáról, Észak-Erdélyből, Felvidékről, Budapestről, Dunántúról, Dél-Alföldről, tehát egész szerte ágazó.
1: Idén a fejlesztések terén mit lehetett fölmutatni, hogyan fejlődött tovább az iskola?
2: Hát azt gondolom, hogy infrastruktúra szempontjából is azért további lépéseket sikerült megtenni az informatika, a nyelvi labor teljes megújításával, valamint hát most kezdődik el a Kossuth internátus alaksorának a rendbetétele, illetve hát az alapítványunk most kezdte el az uszoda építés előkészületeit, már van közbeszerzési eljárás végén győztes pályázó, amit ugyan megtámadtak, de remélhetőleg másfél-két hónapon belül el fog kezdődni a kivitelezés is.
1: Nemrég láthattuk az intézmény közösségi oldalán, hogy igazgató úr átvehetett egy elismerést is a Debreceni Egyetemtől, amelynek a tartalmát arra kérem, hogy ismertesse, hogy miért is kapta az intézmény ezt az elismerést. Egyébként az ország azt hiszem második legnagyobb egyeteme a debreceni.
2: Igen, és hát ez különösen megtisztelő számunkra. azzal kezdeném, hogy az egyházkerület fenntartó képviseletében jelen volt a tanügyi tanácsos is ezen az eseményen, és akkor ígéretet tett nekem, hogy az egyházkerületi sajtó is fog foglalkozni ezzel a témával, és már másnap föl is hívott engem az egyházkerület sajtósa, és megkérdezett, hogy mi a véleményem nekem erről, milyen érzéseim vannak. És mondtam, hogy először is előre szeretném bocsájtani, hogy 12 év után 12 éve vezetem ezt az intézményt, végre valahol valakik észrevették, hogy történt valami a Pataki Refiben, mert eddig ezt nem vették észre. Se a fenntartó, se a szűkebb, se a tágabb környezetünk. Végre egy kívülálló, az ország második legnagyobb felsőoktatási intézménye észrevette, hogy a Sárospataki Refi évről évre olyan magas létszámú felvételizőt és bejutó diákot küld a Debreceni Egyetemre, hogy most a 2025-ös tanévben az ország összes középiskolái közül mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk. Ebbe beleszámították a felvett diákok létszámát, a ponthatárt, amivel bejutottak, valamint a nyelvvizsga bizonyítvány meglétét. Ennek a háromnak az összessége adta az, hogy mi a harmadik legjobb teljesítményt nyújtottunk a Debreceni Egyetem felvételi eredménylistáján.
1: Milyen háttérmunka zajlik itt az intézményben annak érdekében, hogy ilyen eredmények szülessenek? Debrecen azért a legközelebbi nagy egyetemünk, amilyen széles képzési palettát, és talán harmonizál az intézmény profiljával is, hiszen a biológia, kémia, ott pedig gyógyszerészeti és orvosi képzés is zajlik. Ennek van-e köze is? Hát arról a háttérmunkáról is beszéljünk már, ami itt zajlik.
2: Igen, van. Ehhez is nagy köze van. Az emelt biológia, kémia képzésünkhöz nagy köze van. De azt gondolom, hogy a pedagógus képzéshez is sok köze van, meg a Debreceni Egyetem mezőgazdasági karán zajló képzésekhez is sok köze van, mindannak, ami tehetséggondozás címszólat zajlik a Pataki Refiben. Gondolok itt a, én csak méregkeverő tábornak hívom a kémia táborunkat, de gondolok itt a csomó olyan műhelymunkára, ami zajlik, például a kokáért a Zöldrefi, vagy például a kokáért a nyelvvizsga képzésünk. N plusz egy ilyen túlóra plusz munka zajlik a Pataki Refiben, amit mi nem nevezünk ugye máshol tehetséggondozásnak, vagy mit tudom én minek nevezik, és ezek mind hozzájárultak ahhoz, a kollégáinknak a rendszeres, módszeres és kitartó munkája eredménye, és nyilván az értelmes gyerekeink ezt jól hasznosították. Ezek összeadódva biztosították ezt a teljesítményt, amit a Debreceni Egyetem aztán ezzel elismert.
1: Ezek szerint a mostani diákok is jó eséllyel indulhatnak el majd az úton, hiszen nem annyira régen volt a ballagás, és hát zajlik az érettségi, aminek még nincs vége, még ez több hét kell, hogy befejeződjön. De milyen kondíciókat vár a most végző diákoktól?
2: Hát azt gondolom, hogy hasonló teljesítmény várható el tőlük, mind a tavalyiaktól, vagy a tavaly előtiektől. Nagyjából hasonló teljesítmény nyújtottak a 4 vagy 5 év során is, és hát az volt tapasztalható, hogy az elmúlt tanévekben a gimnázium éves átlaga, vagy a 4 végzős osztály éves átlaga fölötti teljesítményt produkáltak minden esetben az érettségin. Például a kokáira tavaly a gimnázium éves átlaga az 4,5 volt, és az érettségi átlagunk az 4,61. Abban reménykedek, hogy az idén is hasonló teljesítmény lesz.
1: Kedves hallgatóink, anyagi támogatásban és szakmai elismerésben részesített a Debreceni Egyetem 15 olyan középiskolát, amelyek az egyetemi felvételi eljárás eredményei alapján elkészült rangsorban a legjobb teljesítményt érték el 2025-ben, köztük van az előkelő harmadik helyezést elért Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma, általános iskolája és diákotthona. Az elismerés kapcsán Nagy Balló Csabát, az intézmény főigazgatóját kérdeztem az előző percekben.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, nem elrejtőzni a világ elől a pálos rend nyomában Észak-Magyarországon. Ezzel a címmel szervezett háromnapos tudományos konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvényről először Nemesné dr. Kis Tímát, a szervező kulturális örökségtudományok tanszék vezetőjét kérdezem.
2: A Tokaj-Hegyalja Egyetem kulturális örökségtudományok tanszékének a célja, hogy minden évben egy nagy országos, sőt akár nemzetközi konferencia mutassa be azokat a kutatási eredményeket, amelyeknek van helyi, illetve környékbéli relevanciája. Természetesen, hiszen Tokaj-Hegyalján vagyunk, minden második évben ez a bortörténet specializációjuk, és minden váltott évben szeretnénk lehetőséget kínálni azon kutatások bemutatására, amelyek ettől különböző tematikától elnek fel. Jelesül az idei választásunk, az idei évben a választásunk a pálos rend északkeleti jelenlétére fókuszál, ugyanis, mint köztudott, az egyetlen magyar alapítású szerzetesendről beszélünk, akik kiterjedt kolostor hálózatot működtettek a Magyar Királyság területén, Észak-Kelet Magyarországon is, a középkorban, illetve a kora újkori megújulás időszakában is. Ennek az eredményeit, építészettörténeti, régészeti kutatásait, sőt azon túlmenően irodalomtörténeti, zenetörténeti, történeti vonatkozásait is szeretnénk a következő három nap alatt feltárni. És ez azért nagyon izgalmas, hiszen egy interdisziplináris konferenciáról beszélgetünk, ez azt jelenti, hogy több tudományterület képviselői fognak tanácskozni a következő három napon, és ezt azért tartjuk fontosnak, mert amikor a helyi kutatásokról beszélgetünk, akkor én úgy vélem, hogy nem elegendő csak az üres épületekre fókuszálni, vagy nem elegendő csak az egyes személyekre vagy jelenségekre fókuszálni, ez egy komplex hálózat volt, az épületekben emberek éltek. Muszáj, hogy a maga komplexitásában lássuk, fedezzük fel ezeket az információkat, hogy egy valóban átfogó képet kaphassunk a pálosok északkeleti tevékenységéről.
1: Ha lehet mondani néhány példát, hogy honnan érkeztek előadók. A tudomány ágakról, tudománykörökről már hallottunk, de hogy mely intézményekből, vagy mely kutatói bázisokból érkeztek az előadók?
2: A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetéből, a Herman Otto Múzeumból, Jós András Múzeumból, többek között. Egyetemek közül a Károli Gáspár Református Egyetemet szeretném kiemelni, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, sőt az Országos Széchenyi Könyvtárból is lesznek előadóink. A Hunren OSK Fragmenta et Codices kutatócsoport tagjai is megtisztelik a jelenlétükkel a rendezvényünket, illetve az ELTÉ-n működő Zenetudományi Intézet kutatói is előadást fognak tartani.
1: Tudom, hogy nem könnyű kérdés, de mégis a Tokaj-Hegyalja Egyetem egy fiatal intézmény, viszonylag, már mint ezen a néven, és hogy mennyiben javítja vagy segíti az intézménynek a oktatási és hát a kutatási erősödését az, hogy ilyen jellegű és ilyen minőségű konferenciákat rendeznek itt a helyszínen.
2: Én úgy gondolom, hogy eredendően meghatározza, és bennünket is épít. Már csak azért is, hogyha belegondolunk, az a sok tudás, amit ma elhoztak Nyíregyházától Budapestig az ország több pontjáról, nagyon nehezen korlátozottan volna elérhető, olyan komplexen, olyan átfogóan, ahogy mi a következő három napban ezt be tudjuk mutatni. Hát kell, hogy elhozzuk ezt a tudást a Sárospatakra, sőt Tokaj-Hegyaljára, kell, hogy mi is épüljünk, tanuljunk belőle, és kell, hogy a legújabb kutatási eredményeket publikáljuk, hogy elérhetőek legyenek, könnyen elérhetővé váljanak az itt élők számára is.
1: Az Abaúji hegyalján található pálos örökségekről Belényesi Károly független kutató régész tartott előadást, a következőkben őt hallják. Itt Tokaj-Hegyalján és Zemplénben az átlagembereknek ugye annyi ismeretük van a pálos kolostorokról, hogyha túráznak az erdőben, akkor itt-ott mondogatják, hogy itt is volt, vagy ott is volt, esetleg a romjai még látható egy-egy pálos kolostornak. Talán kezdjük onnan, hogy mi a története, vagy a háttere annak, hogy ekkora szerepvállalásuk volt a pálosoknak itt ezen. ezen a térségben.
3: Igen, tulajdonképpen azzal lehetne folytatni ezt a gondolatot, hogy mi szakemberek ezt a gondolatot tulajdonképpen úgy teljesítjük ki, hogy nem csak gondoljuk, hogy ott lehetett valami, hanem néha tudjuk is, hogy hol voltak ezek a bizonyos romok, mert ezeknek egy jelentős rész azért kicsit elfeledett, vagy nincs olyan állapotban, hogy mondjuk egy laikus túrázónak a szemem meglássa azt, amit mi látni vélünk, vagy amit mi gondolunk erről az egész környezetről, de ezek tényleg ott vannak, és elég komoly nyomot hagytak az abai hegyalja történetében, különös tekintettel ennek a középkori történetére, főleg a 13. század végétől induló és a 16. század közepéig tartó időszakban jelentős pálos tevékenységről vannak forrásaink részben. Ugye ennek ismerjük a hagyatékát, hogy az erdőben járó is néha rátalál ezekre, de viszonylag sok történeti forrásunk is van erről az időszakról. Nem kell viszont azt gondolni, hogy ez kifejezetten egy helyi jellegzetesség, hiszen a pálos rendnek a magyarországi tevékenysége hasonló mintázatokat követ. Az biztos, hogy egy nagyon masszív és robosztus tömbje található itt az Abói hegy alján és annak környezetében.
1: Mi volt az ő tevékenységük, tehát miről ismert az ő rendjüknek a sajátossága?
3: Ez egy nagyon érdekes történet, és számos tudományos konferenciának, publikációnak és a vitának lesz még a tárgya jövőben is, hála Istennek, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A magyarországi tevékenységük egy nagyon intenzív felévülő szakaszt mutat, főleg a 14. században. Ugye az alapítása ennek a rendnek, az azt gondolom, hogy azért köztudomású, hogy ez egy magyar alapítási rend, tehát egy magyar szerzetes rend, amelynek az alapítása a 13. század közepéhez kötődik, és alapvetően a Pilis környezetében, Esztergom és a Buda közötti részen van az a magterület, illetve részben a Balaton felvidéken, ami ehhez a rendhez integrálódott, és később renddé teljesedett ki ez a korai kezdemény. Az Abói hegy aljának a pálos története már inkább ehhez a nagyon erősen fejlődő szakaszhoz köthető, és a 14. században köszönhetően annak, hogy a pálosok rendkívül jó kapcsolatot ápolnak az Anzsuházzal, és ez a fajta virágzás az Anzsuházban teljesedik ki, aztán ez folytatódik Zsigmond vagy Mátyás ideje alatt is. Ez tulajdonképpen létrehoz egy ilyen pálos konjunktúrát ezekben, főként ezekben a középhegységi régiókban.
1: A konkrétumokról szólva, itt a környéken hol találhatók pálos emlékek, vagy olyan helyszínek, ahol voltak pálos kolostorok?
3: Én magam elsősorban az Abaúi hegyalja pálos kolostorait kutattam, azokat viszonylag jól is ismerem. Ez a Regéc, vagy inkább Óhuta feletti pálos kolostor, aminek a régészeti kutatás és hála Istennek az elmúlt időszakban megtörtént. A másik Göncruszkai, ahol főleg a környezet régészeti eredmények elég látványos eredményeket hoztak az elmúlt időszakban, és hogy emeljek ki még egy nagy tömböt, azért tömböt, mert nem csak a Gönci kolostorról van szó, ami azért egy nagyon látványos és a megmaradt állapotában is eléggé grandiózus épület benyomását kelti, ahol most egy felújítási program kezdődött, és ehhez a Gönci kolostorhoz kapcsolódik szervesen az a telkibányai ispotály, ami éppen a 15. század végén kerül a pálosok, a gönciek a felügyelete alá. Ez egy nagyon-nagyon jól körülírható, nagyon jól bejárható és látogatható kolostor együttes egyébként itt a Hernád völgyének a keleti oldalán.
1: Ugye talán a Gönci van a legjobb állapotban, de ha jól tudom, akkor három hutai önkormányzat is nagy erőket mozgósít annak érdekében, hogy az is egy zarándokhely vagy egy kultikus hely legyen. Mennyire jellemző ez, hogy a környékbeliek, helybeliek ennyire ragaszkodnak a pálos emlékekhez?
3: Szerintem ezek üdvözítő kezdeményezések, ez ugye a korábbi időszakban nem volt jellemző, én nagyon örülök annak, és szerintem maga egyébként a most is működő pálos rend is rendkívül boldog attól, hogy a közösségek ezt magukénak érzik, ezt a fajta pálos örökséget, ami tulajdonképpen az ő részvételük nélkül fenntarthatatlan. Tehát arra nem lehet számítani, hogy valamilyen varázsütésre ezek a kolostorok újra kinőnek a földből, hiszen maga a rend ebben a volumenjében már nem tud működni, és azok a régi mechanizmusok, amik működtették a rendet a középkorban, azok nem relevánsak nyilvánvalóan a modern időszakban, de akkor is nagyon meghatározó táj- és kultúrtörténeti örökséget hordoznak ezek. Nem beszéltünk itt Bújhelynek a pálos múltjáról, nem néztünk át Martonyiba, megint csak egy nagyon szép példája ennek a pálos örökségnek és az örökség megóvásnak, hiszen az ottani páros kolostor is részben megújult. Szóval nagyon nagy ereje van ennek, nagyon komoly üzenete van, és óriási lehetőség szerintem a közösségek számára, hogy ebben találjanak olyan közösségi erőt, ami ezeket az örökségi emeleket megóvhatja a jövő számára.
1: Említett, hogy zajlanak a kutatások, milyen forrásokból tudnak táplálkozni?
3: Hát ezek általában kisebb pályázati források, vagy önkéntes munka, igazából a települések önkéntesek részvételével jönnek létre ezek a kutatások, de a nagyobb volumenű helyreállításokban bizony jelentősebb források. forrás kell. A Gönczi Pálos kolostor megújulása például a Market ZRT Rombádor programjának köszönhető, ez egy nagyon jó kezdeményezés, amiben több magyarországi középkori rom emléknek a megújulása történt meg az elmúlt időszakban, de vannak ebben nyilvánvalóan állami és műemléki források is, ami egy nagyon jó út, én azt gondolom.
1: A történeti források?
3: A történeti források jelentősek, hiszen a Pálosrendnek van egy viszonylag masszív történeti forrásanyaga, nem mondom, hogy teljesek, de viszonylag sokat tudunk épp ezért ezekről a kolostorokról, tehát egészen jól tudjuk megrajzolni a középkori karakterüket.
1: Kedves hallgatóink, nem elrejtőzni a világ elől, a Pálos rend nyomában Észak-Magyarországon, ezzel a címmel szervezett 3 napos tudományos konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetem Sárospatakon. A rendezvényről hallották rövid összefoglalónkat. Annyi

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Darmos István néprajzkutatóval beszélgetünk a júniusi jeles napokról, Szent Iván Péter Pál medár napjához számtalan jóslás, népi rituáli vagy ünnep kapcsolódik, a riporter Jászter Beáta.
2: Általában az időjárás előrejelzés az hosszú idő megfigyelési tapasztalatain alapult. Tehát nagyon fontos volt a mezőgazdaság miatt az, hogy mikor, milyen az időjárás. Ugye hát egy szénagyűjtésre, ha a levágott szénára rájön az eső, akkor ott rohad meg a földön, tehát nem tudják megszállítani, nem tudják bevinni, és az kihat az állatállománynak a tartására is. Ugye, tehát például ez ugye csak egy példa a mezőgazdaságból, tehát nagyon-nagyon fontos volt, hogy milyen az eső, és a paraszti kultúrában, és egy kicsit majd beszélek a pásztor kultúráról is, hosszú időn keresztül megfigyelték a időjárási jelenségeket, ezek a tapasztalatok, ezek a bölcseletek, bölcsességek, ezek apáról fiúra öröklődtek. És természetes, hogy ez nem mindig jön be, de azért van valós alapja ezeknek a megfigyeléseknek, és van valós alapja ezeknek az előrejelzéseknek. Kicsit kitekintve a pásztorkultúrára, ott is tudni kell, hogy nagyon sok időt töltöttek a természetben. Megfigyelték a csillagok járását, a csillagok állását, az időjárást, megfigyelték az állatok viselkedését, a növénykultúrát, tudták azt, hogy az állatok melyik növényt fogyasztják szívesen, melyik az, ami esetleg megbetegíti őket, de azt is, hogy melyik az, ami gyógyítja az állatokat. És nagyon értettek az állathoz, és ezt is a bojtárok eltanulták az idősebb pásztoroktól, ezt a tudást. Magukba szívták, és hát természetesen hozzátették a saját megfigyeléseiket. És ugye hatalmas tudással rendelkeztek, tehát ez az a természetben való élet, az ezt hozta magával, és például a pásztorembert, hogyha a faluba a tehenet megrontották, beteg lett, akkor a pásztorembert behívták, mert ő tudott segíteni a falusi embernek is, ő tudott segíteni az állat gyógyításában. Volt olyan, amikor ezt tényleges gyógyító eljárásokkal tudta, hiszen azt mondták, hogy a bodrogközi pásztorok például értették annak a bizonyos száj- és körönfájásnak a gyógyítását, ami pár évtizeddel ezelőtt Nagy-Britániában hatalmas járványba pusztította el az állatállományt, vagy pedig ugye ez az egyik lehetőség, hogy kenőcsöket készítettek, gyógynövényeket használtak föl, illetve akár a ficamot helyre tudták tenni, tehát az embert is tudták gyógyítani, nem csak az állatokat, de éppen abból kifolyólag, hogy az állatot ugye meg kellett gyógyítani, és akkor ott tapasztalatot szereztek, meg gyakorlatot szereztek ebbe. Egyik oldala volt ez a praktikus eljárás, a másik oldala pedig volt a mágia, a mágikus eljárások, mert hogy ugye olyanokat is elmeséltek, hogy meglesték a pásztort, hogy mit csinál bent az istálóba a tehénnel, mert ugye bezárta azért az istáló ajtót, tehát ezt nem szabad volt, hogy lássák, de hát ugye a réseken keresztül belestek, és a láncot forgatta a tehénnek a nyakán például, és különböző szövegeket mondott mellé, hogy ezek általában, ezek nincsenek azért lejegyezve, tehát ezek olyanok voltak, amit megőriztek saját maguknak. Tehát ilyen eljárások is voltak, de a lényeg, hogy a természetben éltek, és hatalmas nagy tudással rendelkeztek a természetről. És ehhez tartozik az is, hogy milyen az időjárás, vagy hogy az időjárásnak milyen változásai vannak, és hogy ez mennyire fontos volt a paraszti kultúrában.
3: Június abból a szempontból is egy különleges hónap, hogy ugye beköszönt a nyár, mind a csillagászati, mind a meteorológiai nyár, és van egy ünnep, a Szent Iván éj, amely szinte minden társadalmi csoportnak az ünnepe. Itt aztán van mágia, van hit, van termékenység, varázslás, van a természet szeretete. Ez az az éjszaka, amikor bármi megtörténhet.
2: Így van, hát a legismertebb szokás az a tűzugrás szokása ezen az éjszakán, de ezt hozzá kell tegyem, hogy ez nem csak Szent Ivánhoz kapcsolódott a tűzugrás, ez csak egy rövid kitekintés ebből, mert én magam voltam gyerekkoromban olyan Lagziban, a Palóc vidéken, ahol éjszaka tüzet gyújtottak, és átugráltuk a tüzet. Tehát ott a lakodalmas hagyományokhoz kapcsolódott ez a szokás. De ugye itt arról van szó, Szent Iván éjszakáján, egész Európa szerte volt ez egyébként szokásban, hogy ilyenkor nagy mágiákat gyújtottak. Volt, ahol csak a tűzgyújtásnak volt szerepe, volt, ahol ezt át is ugrálták, aztán itt a mi vidékünkön, illetve hát a magyar nyelvterületen leírásokból ismerjük, hogy ilyenkor gyógynövényeket füstöltek a füstjében a tűznek, vagy ilyenkor almát sütöttek a tűzbe, és ugye ezt a sült almát, ezt szintén gyógyító erejűnek tartották, tehát ilyen szokások is voltak. És persze van az a bizonyos összeéneklés, amikor olyan dalokkal táncolják körbe a tüzet, vagy ülik körbe, nem feltétlenül táncolják, amelyekben egy legény és egy leány nevét beleéneklik. És ugye a énekes könyvek beleírták, hogy nem tudom én a Kovács Margit, és nem tudom én Jakab Pista. Na de hát ez minden egyes alkalommal ezeket a neveket kicserélték. Tehát most már lehet, hogy vannak olyan énekek, amit csak úgy éneklünk, éppen a ének tanítás hatására, de hát régen ezt nem így tették, hanem tudták azt, hogy kit kivel kell összeénekelni, és mivel a kimondott szónak ereje van, ez is egy mágikus eljárás, egy varázslás, tehát így énekelték össze, ezekkel a szövegekkel énekelték össze a szerelmeseket, és persze együtt is átugralhatták a tüzet.
3: És ez az év legrövidebb éjszakája is.
2: Így van, és talán ehhez kapcsolódik maga a tűzgyújtásnak a szokása. És amit ugye tudunk, hogy miért ismerjük nagyon ezeket a szokásokat, miért ismerjük a Szent Iváni énekeket, és konkrétan a felvidéki Szent Iváni énekeket, mert Kodály Zoltánnak van egy zoborvidéki gyűjtése, és ugye ezt egyrészt ezt közölték is, tehát kiadták ezt a gyűjtést, másrészt pedig ő fel is dolgozta ezt a gyűjtést. Tehát innen ismerjük. Valószínűleg nagyon sok helyen volt ez a szokás, de kevés helyen maradt meg ebből leírás.
3: A hónap végén ünnepeljük Pétert és Pált. Arany János óta tudjuk, hogy nem férnek meg ugye egyikényen, és pereskednek egymással, de hát ugye a Szentírásból megtudjuk, hogy a két legfontosabb és legfőbb apostolról beszélünk, de hát a népi hagyományban is nagyon sok szokás fűződik ehhez a két névhez. Melyek ezek a szokások? Miért fontos a népi kalendáriumban Péter és Pál?
2: Hát leginkább az aratáshoz kapcsolódó szokásokat ismerjük, illetve hát azt mondják, hogy ilyenkor szakad meg a búza töve, ilyenkor kezdődik el az aratás, és ugye ez nagyon fontos, a betakarítás mindig nagyon fontos a paraszti hagyományban, hiszen ilyenkor dől el, hogy jólét lesz a következő évben, vagy pedig szegénység lesz és éhezés lesz a következő évben. Ugye itt nagyon sokszor árutermelésről nem beszélhetünk, tehát itt a saját önálló, a család ellátása kell beszélni, akkor, amikor a paraszti gazdálkodásról beszélünk, illetve az aratásról beszélünk, és annyit kellett legalább termelni, hogy a családnak elegendő legyen. És a legfőbb gabonanövény, leginkább a búza, esetleg a rozs, illetve hát régebben azért voltak egyéb gabonák is, amik jelentősek voltak, a köles, egyebek, tehát ami manapság már kevésbé ismert. És ugye ehhez is rengeteg mágikus szokás kapcsolódik, tehát amikor elkezdik az aratást, azt hogy kezdik el, keresztet vetnek, Isten segítségét kérik hozzá, megvolt az is, hogy mikor kell elkezdeni, mikor, milyen napon nem szabad elkezdeni, tehát nagyon-nagyon sokféle szokás kapcsolódik hozzá, és ugye ez is egyébként területenként változik, tehát ez nem úgy kell elképzelni ezt a szokásvilágot, hogy az egész magyar nyelv területen egyformán történt, hanem vannak sajátos helyi változatai, vagy sajátságai ennek, akár mit a hajdúságban, vagy az Alföldön, az alföldi aratásnál hogy néz ki, és más egy másik területen. És hát ugye leginkább azokon a területeken kapcsolódott ehhez nagy szokáskultúra, amelyeken jelentős volt maga a szántóföldi termelés. Tehát itt például az északi hegyvidéken, a mi vidékünkön, ott ugye voltak települések itt a hegyek között, ahol nagyon-nagyon kevés szántóföldi termelés folyt, mert nem volt megfelelő terület hozzá, de ugye itt meg jelentős a szőlőművelés. Tehát kiegyenlítette egymást a kettő. A nyári időszakról, illetve itt a nyár elejéről is tudni kell, hogy ugye általában akkor voltak nagy mulatságok, amikor nem volt munka. Tehát azért van az, hogy a lakodalmak nagy része és a báloknak a nagy része a farsangi időszakban volt, mert akkor még kevés volt a szántóföldi munka. A nyári időszakban ugye sokkal kevesebb ünnep van olyan, amihez táncmulatság kapcsolódik, mert ilyenkor viszont dolgozni kellett, és minden kézre szükség volt. Az is igaz, hogy ilyenkor is táncoltak azért a bodrok közben, nagyon sokszor mesélték több településen is, amikor idős nénikkel, bácsikkal beszélgettünk, hogy bizony volt úgy, hogy elmentek a bálba, a bálból hazamentek éjszaka 3 óra körül, akkor ébredtek az öregek, és indultak velük együtt a mezőre, és hát akkor menni kellett dolgozni. Tehát ott viszont, ha azt mondták, hogy ha valaki éjjel legény, akkor az legény legyen nappal is, tehát nem lehetett kibújni a munka alól. Tehát a fiatalok megkeresték annak a lehetőségét, hogy azért legyen mulatság is közben. Tehát a nyári időszak az inkább a mezőgazdasági munkáról szólt, mint a mulatságokról.
1: Kedves hallgatóink, az iménti percekben Darmos István néprajzkutatóval beszélgettünk a júniusi jeles napokról. Szent Iván Péter Pál medár napjához ugyanis számtalan jóslás, népi rituálé vagy ünnep kapcsolódik. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Közélet, Közérdek című magazinunk, hamarosan folytatódik a Svéd Asztal. Közéleti műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időpontban találkozhatnak ismét. Az addigi viszont hallásra Bódisz Attilát hallották.
0: Közélet, Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Sok

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat,
1: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köbbel Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón. A szóvivő hozzátette, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A kormány szóvivő jelezte, a parlamenti változást követően megváltoztak a pártok közötti erőviszonyok, így változik a pártok és a pártalapítványok támogatása is. Ezt egy képlet alapján számolják ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. A július 1-től kezdődő ír uniós elnökség állt a magyar és az ír miniszterelnök csütörtöki budapesti tárgyalásának középpontjában. A magyar kormányfő a találkozót követő sajtónyilatkozatában azt kívánta, legyen kényelmesebb az ír elnökség, mint a magyar volt. Magyar Péter beszélt arról is, hogy Magyarország kész mindent megtenni azért, hogy az ellene indított hetes cikkelyes eljárás lezáruljon. Az ír miniszterelnök üdvözölte magyar kollégája, Magyar Péter elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása és a demokratikus értékek megerősítése mellett. Mint mondta, országa, amely az év második felében betölti az EU-soros elnöki posztját, támogatja Magyarországot a szükséges reformokat illetően. Az ír kormányfő kifejtette, a hamarosan kezdődő ír-európai uniós elnökség idejére ambíciózus célokat tűztek ki, az elnökségi program középpontjában a versenyképesség áll majd. Az unió gazdasági teljesítményét a szabályok egyszerűsítésével, az egységes piac megerősítésével, kereskedelmi kapcsolatok építésével és az energiakiadások csökkentésével szeretnék elérni. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaú, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a virágzó közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növény alkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
5: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután arról hallhatnak, hogy jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo nyári akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A rendezvényről hallhatják összeállításunkat az óra második felében.
2: Egyre több helyen említjük meg ezt, hogy a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás elé állít bennünket. Értelemszerűen egy ekkora rendezvény, és ez a fajta tehetséggondozás, ami a nyári akadémiát jellemzi, ez éves szinten azért egy komoly összeget kíván, vagy komoly pénzekbe kerül, és Engi Sándor rektor úr régóta komoly támogatója a nyári akadémiának, és az ő lánya, illetve a mi művésztanárunk Dalos Erika fia, ők házasok, és ezért így merült fel az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt Sárospatakon, ahol itt született a nyári akadémia, és aztán 10 éven keresztül itt valósítottuk meg, tartanánk egy jótékonysági koncertet. Egyrészt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy minden segítség nagyon számít ebben nemes cél megvalósításában. Másrészt pedig azért, mert fontos számunkra ez a hely, és komoly nosztalgiával gondolunk ide-vissza, és a szívünk egy része a mai napig itt van, és Sárospatak egy nagyon komoly kultúrával rendelkező város, és szerettük volna az itteni komoly zenére éhes embereket megörvendeztetni egy kis muzsikával.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, június 5-e van Fatime nevenapja, de ma ünnepelnek Bán, Béke, Bonifác, Bónis, Fernando, Nándor, Regő és Valéria nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. 1446-ban ezen a napon a pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost kormányzóvá választják, helyettese pedig Újlaki Miklós főkapitány lesz. 1568-ban Alba hercegének utasítására Brüsszel főterén kivégzik Egmont és Horn grófokat, a német-alföldi szabadságmozgalom vezetőit. 1705. június 5-én a lőcsei Brever nyomdában kinyomtatta Rádai Pál a Mercurius Hungaricus az első magyarországi újság nyitószámát. 1849-ben Kossuth Lajos és a kormány Pestre helyezi át székhelyét. 1883-ban Párizsból elindul az első Orient Express Konstantinápoly felé. 1919-ben ezen a napon a magyar vörös hadsereg ellentámadása miatt a felvidéken katonai diktatúrát vezetnek be, és a csehszlovák hadsereg francia és olasz tisztjei ellenőrzik a polgári közigazgatást. 1927. június 5-én, pünkösd vasárnapján a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete Miskolcon tartott évi közgyűlésén Subka Géza javaslatot tesz egy évenként megrendezendő könyves eseményre a könyv népszerűsítése érdekében, melynek alapján a jogutód Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1929 óta tartja meg az ünnepi könyvhét rendezvényeit. 1940-ben Franciaországban Erwin Rommel páncélosainak támadása áttöri a Weigand vonalat a tengerpart felé. 1942. június 5-én az Amerikai Egyesült Államok hadat üzent Magyarországnak és Bulgáriának. 1947-ben ezen a napon hirdette meg a Harvard Egyetemen tartott beszédében Marshall, amerikai külügyminiszter, a róla elnevezett gazdasági programot, a világháború után romokban heverő Európát talpra állító Marshall tervet. 1969-ben pedig a szovjet Tupoljev 144-es az első utasszállító géplet, mely átlépte a hangsebességet.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

jóságunk viszonylagossága. Saját jóságunkat könnyen felnagyíthatjuk, ha azt felszínes módon a másokéhoz hasonlítjuk. Azonban a jóság könnyűsége vagy súlyos volta csak a lelkiismeret mérlegén mutatkozik meg igazán. Ugyanis a lelkiismeret nem más, mint az ember és természet fölötti erők bennünk működő valósága. Hiszen lehet a jóság jussán jogot követelni, de a csend mindennek megmutatja az igazi színét. A lelkiismeret csendje. Lehet a másikat a magunk szerény vagy fennhéjazó jóságával megalázni, de az egyedül lét kérdőre von. Valóban jó vagy-e? Miből fakad jóságod? Érdekből vagy valóságosan vagy nyájas? Szókratész azt mondta, hogy otthon mindig elbeszélget egy jó baráttal, noha valójában egyedül élt. Ez a jó barát a lelkiismerete volt. A lelkiismeret valóban jó barát, mert egy szívdobbanásnyi idő alatt jó útra vezethet. Azonban ez a jó barát egy idő után dühött ellenséggé is válhat. Ellenben, amikor saját lelkiismeretünket ellenségnek érezzük, az biztos jele annak, hogy valamit nagyon nem jól teszünk. Van, akinek rémálmai vannak. Olyan ez, mintha rákiabálna a lelkiismerete. Ember, ez így nem lesz jó. Aztán hamar eljutunk odáig, hogy inkább nem is emlékszünk az álmainkra. Vagy más módszerrel próbáljuk elnyomni a felelősségre vonó jó barátot. Különböző szerekhez nyúlva. Alkohol, drog, élvezet és pénzhajszolás, rögeszmék. A vágyak zakatolása is hamar elnyomja e jó barát hangját. Ilyenkor újra ránk kiált, és megbetegszünk, emészt a rák, a fekély, a sérv, a stroke, vagy egyszerűen csak kitartóan fáj a fejünk, és nem szűnik a fájdalmunk. E dolgok rosszabb esetben felemésztenek, esetleg jobb esetben felismerjük, hogy mire figyelmeztet a lelkiismeretünk. Fontos tehát, hogy jóságunk a lelkiismeret tükrében is megmérettessen, mert ebbe a tükörbe nézve mindig igazabb kép tárul elénk, mintha a másik emberrel méricskélnénk a jóságunkat. Ugyanis a lelkiismeret sokkal időszerűbb és életszerűbb képet ad, mint a norma. Nézzünk bele gyakran e tükörbe, nem kell hozzá sok minden, csak csend. Bár egyre szűkül a csend köre, mégis megtalálható. Az erdő mélye, a bükk egy magányos barlangja, egy tévémentes este. A csöndben pedig egy barát vár ránk. Egy jó barát akar elbeszélgetni velünk, rólunk. Téged is hív a lelkiismeret csend.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 5-én pénteken délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Átadták a polgármesterek borát Tokajban, amint egy 20 éves hagyomány a világörökségi borvidék 27 településének összefogását jelképezi. A bor kereskedelmi forgalomba nem kerül, kizárólag reprezentációs célokat szolgál. Az átadón Götz István, a Grand Tokaj ZRT vezérigazgatója elmondta, az idei polgármesterek bora furmint és házlevelű szőlőfajták felhasználásával készült, amelyet a borvidék települései adtak össze a szokásoknak megfelelően. A bort zempléni tölgyfahordóban erjesztették és érlelték, összesen 5958 palack készült belőle. Molnár Péter, a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke arról beszélt, hogy Tokaj hegyalja történetét évszázadok óta a tudatos közösségi gondolkodás és az összefogás határozza meg. Jelezte, írásos emlékek igazolják, hogy a térségben csak nem 1000 éve is bort készítettek, és a borvidék települései már a korai évszázadokban is közösen dolgoztak a tokai bor értékeinek és eredet védelmének megőrzéséért. Emlékeztetett, Tokaj hegyalja volt a világ első zárt borvidéke, és hangsúlyozta, hogy a térség fejlődéséhez ma is elengedhetetlen az együttműködés a települések, a szőlészek és a borászok között. Posta György, Tokaj polgármestere a városban megvalósult fejlesztésekről beszélt. Elmondta, az elmúlt két évben mintegy 800 méter hosszan újult meg a sétáló utca, a fejlesztés tartalmazta a belvárosban lévő épületek megújítását, valamint a turisztikai attrakciók és a zöld felületek fejlesztését is. Kiváló szakemberek régészeti, ipartörténeti, hadtörténeti, néprajzi előadásain keresztül nyerhettek bepillantást az érdeklődők az öltözködés világába, a jellegzetes viseletdarabok készítésének vagy használatának módjába, a viseletek változásaiba, azon a mikrokonferencián, amelyet a Sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban rendeztek meg. A konferencia szervezőjét, Darmos Istvánt hallják, aki saját témájáról, a vőfékendőkről is beszél.
2: Igyekeztünk sokféle szempontból körbejárni ezt a témakört. Végére ez derült ki, hogy minden mindennel összefügg. Tehát a régészeti anyag, a századfordulós férfi viseletek, vagy éppen a lakodalmi öltözködésnek a egyes elemei, például a katonai öltözködése, tehát nagyon-nagyon sok párhuzamot lehetett találni, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes előadások voltak, és nem csak érdekes, hanem tartalmas is, tehát azért tudományos mélységű előadásokat hallhattunk. A vőfékendőről azt kell tudni, hogy ameddig szőttek, addig készítettek vőfékendőt is, és addig használták a lakodalmakban. Itt nyugodtan mondhatjuk a bodrogközi falvakat, a hegyközi falvakat, vagy Tokaj hegyalját, és mindegy, hogy milyen nemzetiségű a csoport, tehát itt a ruszinok, a szlovák eredetű lakosság is használta, a sváb eredetű lakosság is használta ezeket, és nagyon érdekes pontokat lehetett találni, és nagyon érdekes párhuzamokat lehetett találni. Az egyik például, hogy leírásokban benne van a lobogós vagy zászlós lakodalom, ahol a lakodalmi menet előtt egy rúdra erősített vőfékendők, illetve hosszú kendők, illetve hát nagykendők, rojtos nagykendőket kötöttek föl, a tetejébe virágcsokrot vagy télen keszkenőt tettek, és ez vezette föl a lakodalmi menetet, de ez 1910 előtti szokás leírásokba található meg, és most a feldolgozás alatt találtam egy olyan, ha jól emlékszem, végardói lakodalmas menetről egy fotót 1966-ból, tehát egy több mint fél évszázaddal későbbi fotót, ahol egy zöld ágat díszítettek fel kendőkkel, és azt vitték a lakodalmas menet előtt. Tehát nagyon érdekes párhuzamok vannak, és ez csak egyetlen egy momentum ebből a témakörből.
1: Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KATÁ-nak 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI a pénteken publikált legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatók kizárására. Mint írták, a KATA 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó és járulék kötelezettségüket. Az Orbán kormány a 2022-es szigorítást azzal indokolta, hogy a rendszert tömegesen alkalmazták bújtatott foglalkoztatásra, ezzel váltva ki a munkáltatói járulék terheket. Az adóhivatal későbbi vizsgálata azonban 2013 és 2022 között mindössze 9 milliárd forint adó különbözetet állapított meg visszaélés miatt, tették hozzá. A KATA adózást fénykorában mintegy 444 ezer vállalkozó választotta, ami éves szinten közel 200 milliárd forint bevételt hozott a költségvetésnek. A szigorítás után 145 ezerre csökkent a számuk, mintegy 35 ezer vállalkozás megszűnt, és 264 ezer vállalkozó más adózási formára, elsősorban átalány adózásra tért át. Két évvel ezelőtt, 2024. június 4-én adták át Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvárián a Vármegyék emlékkövét, amely a Patrónus Alapítvány és civilek adományaiból készült el. Az emlékkövön a történelmi Magyarország vármegyéi és azok jelentősebb városai láthatóak, mellettük pedig jelölve a Sátoraljaújhelytől való távolságuk. A Patrónus Alapítvány elnöke Szajkó Gábor az emlékmű létrejöttéről, jelentőségéről beszél.
3: Volt egy nagyon régi fogadalmam, hogy Trianon 100 éves évfordulójára végigjárom az összes történelmi tájegységet a Magyar Királyság területén, és 2018-ban így jutottam el az Alduna vidékére, ahol a Kazánszorosban úgy eszembe jutott, hogy milyen messze lehet innét Sátoraljaújhely, meg ugye többször járunk Tátrába, közel van, és hogy az milyen messze van, na meg erről eszembe jutott Pozsony, és sorolhatnám tovább. Az első adandó alkalommal, amikor hazajöttünk, akkor gyorsan megnéztem, hogy milyen távolságok vannak, és megdöbbentem, hogy Kolozsvár közelebb van, mint Sopron. És 2020-ban alapítványunk megépítette ezt a centenáriumi turulszobrot Trianon 100 éves évfordulójára, de itt ez a tér, ahol most állunk, valahogy olyan üresnek éreztem. Valami hiányzott. Két évig gyakorlatilag mindig, amikor följöttem, valami ide nagyon hiányzik. És aztán eszembe jutott a 2018-as történet, kuratóriummal átbeszéltük a dolgot, persze a kuratórium ilyenkor azt mondja, hogy csináld Gábor, és azt jelenti, hogy A-tól Z-ig minden nyűg az én nyakamba szakad, de én szívesen vállaltam, és gyakorlatilag így megszületett a koncepció, informatikus segítséggel összeszedtük a megfelelő adatot, többszörösen leellenőriztük, és ez a csodálatos emlékkő, illetve térkép a kővel a helyére került. Számomra óriási öröm az, hogy közel 150 civil ember vett részt ezen a kezdeményezésen. Furcsa, most így, hogy beszélgetünk, furcsa, hogy senkinek a szájából nem hangzott el a nemzeti összetartozás. Trianon annál inkább. Én örülök, vagy örülnék annak, hogyha napról napra nőne a nemzeti összetartozás, de megmondom őszintén, ezért engem meg lehet kövezni, hogy számomra június 4 egy Trianon miatti gyásznap. Természetesen örülünk annak, hogy van nemzeti összetartozás, de nekünk mind a mai napig fáj Trianon, hiszen nem is tudom, ki mondta, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo nyári akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. Dr. Engi Sándor, az intézmény rektora, a felajánlást azzal indokolta, hogy egykor a nemzetközi komoly zenei mesterkurzus helyszíne Sárospatak volt, innen költözött át Tokajba. Meglátása szerint az utóbbi időben minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, hogy a kulturális programok eredményesen meg tudjanak valósulni. A költségek előteremtésének egyik módja a támogatás. Az egyetem ezúttal egy jótékonysági koncert megszervezésével is hozzá szeretett volna járulni a Crescendo idei sikerességéhez, közölte dr. Engi Sándor.
2: A Crescendo egy nemzetközi hírű tudományos zenei rendezvény. Valamikor Patakon én gyakran hallgattam őket, és meggyőződtem arról, hogy a színvonallal és a lelkülettel és a lelkesedéssel sincs probléma. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy a kultúrára minthogyha kevesebb pénz jutna ilyen-olyan ismeretlen okokból. A Crescendo elkerülése Patakról nekem egy picit fájt, ismeretlen okokból gyakorlatilag helyszínt változtattak. Nem titkolt szándékom, hogy amennyiben az akarat erre jelen van, és a felfogás és a közfelfogás, akkor a Crescendónak újra itt van a helye Patakon. Én a magam részéről ezt egy állomásnak tekintem. Sárospatak ismerje meg, az újabb nemzedék már jó ideje nem itt vannak, hogy mire képesek. Én azt hiszem, hogy a kultúrához való viszonyunk az ma is egy jelentős attitűdje az egyéniségünknek. Ha egyszer valamire nem annyi pénz jut a nagy-nagy kasszákból, amennyi, nem ismerem a költségvetését egyébként a Crescendónak, amennyire szükség lenne, akkor nem marad más, mint hogy gyűjtünk egy mentőautóra, gyűjtünk egy közcélt szolgáló egészségügyi dologra, ugyanúgy megtehetjük azt, hogy a zsebünkben nyúlunk, és ami ránk tartozik, amiért mi vagyunk felelősek, azt megtesszük. Ezért gondoltam, hogy a Crescendónak itt a helye, és azt hiszem, hogy akik hallották ezeket a művészeket, művész palántákat, nem csalódtak. Szokolai Ádám, Szokolai Sándornak az unokája Weimarban tanul. Hihetetlen volt az a színvonal, amely színvonalon ő megszólalt zongorába. Tehát tőmondatokban ilyen egyszerű volt a szándékom.
1: Maga az intézmény is küldetésének tekinti a zenei kultúra ápolását, hiszen itt az imaterem viszonylag sűrű rendszerességgel ad helyet hasonló rendezvényeknek. Miért gondolja úgy az intézmény, egyébként oktatási intézmény, hogy ezt a küldetését betöltse?
2: Azért, mert ahol a szó véget ér, ott kezdődik a zene. Ha valaki tegnap odafigyelt a ügyvezető igazgató, Tarjányi Tamás bevezetőjére, egy bibliai idézettel kezdte, azzal a kishitűséggel, ami az emberben jelen van, függetlenül attól, hogy van hite, emberek vagyunk, valamit támogatni kell. Ha a Crescendóhoz kötöm ezt a szerkesztő úr által föltett kérdést, akkor is van válaszom, hogy bibliai alapon a kishitűség leküzdése az feladat, emberek vagyunk, a teológia is emberekből áll, nem beszélve arról, hogy van egy orgonaművészünk, szeretnénk a zenét a leges-leges legmagasabb fokon művelni, természetesen mi a szó emberei vagyunk, de ma a gyülekezetünk áhítoznak arra, hogy szakképző intézet is legyen a teológia, ahol az innen kikerülő hallgató odaül a hangszerhez, és kíséri az éneket, és nem bénázik, és nem hivatkozik minden kutya fülére, hogy miért nem tud zenélni, egyéb felekezeteket meg kell hallgatni, hogy máshol hogy szólal meg a zene. Hát sajnos néhol úgy tűnik, hogy kis helyeken, Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, egy személyes intézmény, föl kell mászni a tetőre, meg kell javítani megjavítani a cserepet, példát kell mutatni, zenében is példát kell mutatni. Én szerintem a lelkipásztor erre képes, egy picit el kell lopni innen-onnan, amonnan időt, és ugyanúgy fog menni a korál kíséret harmóniumon, zongorán, orgonán, mint ahogy ez egy kántornak feladata lenne, sajnos ez is a feladatunk, nem beszélve a harmóniáról, ami abból árad a zenén, a zsoltár irodalmon keresztül és a mai dicsőítő énekeken keresztül. Ez feladatunk.
1: Tarjányi Tamás, a Crescendo Nyári Akadémia igazgatója, színművész és operaénekes elmondta, a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás a szervezők számára. A közel 50 művésztanárt, valamint 120-130 résztvevőt összefogó programsorozat költségei ugyanis tetemesek. Ezért ennek az előteremtésére minden segítséget szívesen fogadnak, így jött létre az IMA-teremben megrendezett jótékonysági koncert is.
3: Egyre több helyen említjük meg ezt, hogy a nyári akadémia megszervezése évről évre egy komoly kihívás elé állít bennünket. Értelemszerűen egy ekkora rendezvény, és ez a fajta tehetséggondozás, ami a nyári akadémiát jellemzi, ez éves szinten azért egy komoly összeget kíván, vagy komoly pénzekbe kerül, és Engi Sándor rektor úr régóta komoly támogatója a nyári akadémiának, és az ő lánya, illetve a mi művésztanárunk Dalos Erika fia, ők házasok, és ezért így merült fel az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt Sárospatakon, ahol itt született a nyári akadémia, és aztán 10 éven keresztül itt valósítottuk meg, tartanánk egy jótékonysági koncertet. Egyrészt felhívni az emberek figyelmét arra, hogy minden segítség nagyon számít ebben nemes cél megvalósításában, másrészt pedig azért, mert fontos számunkra ez a hely, és komoly nosztalgiával gondolunk ide-vissza, és a szívünk egy része a mai napig itt van, és Sárospatak egy nagyon komoly kultúrával rendelkező város, és szerettük volna az itteni komoly zenére éhes embereket megörvendeztetni egy kis muzsikával.
1: Ha már itt tartunk, akkor mit hallhat a közönség?
3: Olyan darabokat válogattunk a mai alkalomra, ez egy egyórás koncert lesz, ahol olyan darabokat kértem a fellépőktől, amik nekik nagyon fontosak, vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon szeretnek játszani. Nagyon sok színű a paletta, tehát Bachon, Mozarton keresztül Doppler és Rossini muzsikáját is hallhatjuk, illetve Schubert muzsikáját is hallhatjuk. Ezek mind olyan darabok, amiket nagy örömmel játszanak a közönségnek a fellépő művésztanárok, egyébként a Nyári Akadémia visszatérő tanárai, illetve olyan növendékeket hívtam meg, akik még mindig járnak a nyári akadémiára, és persze olyanokat is, akik már felnőttek zenészek, vagy már nem járnak vissza, de nagyon régóta ismerik a nyári akadémiát.
1: Nem mindenki tudja, hogy mi is az a Crescendo Nyári Akadémia. Mi sárospatakiak azzal tisztában vagyunk, hogy néha-néha föltűntek itt a városban, főleg ugye nyáron. Olyan emberek, akik különböző hangszereket cipeltek magukkal, és néha dúdoltak a menet közben az utcán. Miről is szól az az akadémia?
3: A Crescendo Nyári Akadémia ebben az évben 22. alkalommal kerül megrendezésre, amint mondtam, az első 10 évben Sárospatakon, azóta pedig Tokajban. Ez egy 12 napos komoly zenei, klasszikus zenei mesterkurzus, ahol a világ számos országából érkezik, mint egy 120-130 vagy éppen 150 diák, és egy 50 tagból álló nemzetközi tanári kartól tanulhatnak, illetve különböző koncerteket kínál a Nyári Akadémia ingyenesen látogatható koncerteket az érdeklődők számára.
1: Az ideiről mit lehet tudni?
3: Az idei Nyári Akadémia Tokajban kerül megrendezésre július 19-e és 31-e között. Több mint 120 diák, több mint 45 tanár a világ számos országából, vendégek, önkéntesek. Tokaj meg annyi helyszínén számos koncerttel várjuk az érdeklődőket, bárkit, aki szívesen kapható egy kis komoly zenére.
1: Kedves hallgatóink, jótékonysági koncerttel segítette az idei Crescendo Nyári Akadémia megszervezését a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A rendezvényről hallották összeállításunkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódis Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 12. verséből hallgassuk meg. Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az Úrnak, és teljesítsétek. A 76. Zsoltár végén egy határozott felszólítást kapunk. Miután a Zsoltáríró bemutatja, ahogy Isten megvéd, lefegyverez és békességet hoz, egyértelművé teszi, hogy ő válaszlépést vár tőlünk, elköteleződést. Mai világunkban szinte mindent lemondható előfizetésként kezelünk. Ez a klasszikus Netflix modell. Addig maradok, amíg kiszolgálnak, és amíg megkapom, amit akarok. Ha már nem tetszik a kínálat, vagy túl sokba kerül, egyetlen gomnyomással leiratkozom. Nagyon könnyű hitünket is így kezelni. Egyfajta előfizetéses vallásosságban élünk. Ha jön az áldás, a békesség, akkor boldogan maradunk. De amint Isten áldozatot, lemondást vagy nehéz engedelmességet kér, azonnal a lelki leiratkozás gombot keressük. Csak hogy Isten megmentő, értünk mindent odaadó szeretetére nem lehet egy felszínes lájkkal válaszolni. Ő nem lelki fogyasztókat gyűjt, hanem szövetségeseket keres. Aki átél Isten szabadítását és védelmét, attól ő hűséget vár. Ma őszintén kérdezd meg magadtól, fogyasztóként vagy szövetségesként vagy jelen Isten életében. Merj ma határozottan beleállni ebbe a szövetségbe. Döntsd el, hogy nem csak a kényelmes, napos időszakokban, hanem a legnehezebb, áldozatot követelő napokon is hűséges maradsz hozzá. A mai égemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, ezt közölte a kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Köböl Anita közölte, a kormány döntött a hulladék gazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig kell felülvizsgálni a hulladék gazdálkodási konceszió működését, október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, hangsúlyozta a döntéseket a kormányszóvivő hozzátéve. A kormány döntött arról is, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Csaknem 350 ezer vállalkozót érintett a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csaknem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KAT széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KAT 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaillések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezet 2026-2027 fordulóján várható a gazdaságkutató ZRT szerint. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-főző-melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső egy méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus munkatársaival Budapesten, a Hunren Evolúciótudományi Intézetben dr. Boros Gábor Zoltán tudományos főmunkatárs. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan kell ezt a kutatási folyamatot elképzelni?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik, ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényfaj egyre szárazságtűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához, a rákos sejteket csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. A riporter Takács Ádám.
2: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
2: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos, nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon, nagyon gyakori betegségről van szó.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Engem Kós Mátyásnak hívnak. Istenünk igéjét olvasom a mai napra kijelölt Ószövetségi igeszakaszból, Mózes 4. könyvének 31. fejezetéből, az első 12 versből. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Állj bosszút Izrael fiaiért a midjániakon, azután elődeid mellé kerülsz. Azután így beszélt Mózes a néphez. Fegyverezzétek föl magatok közül a férfiakat a harcra, és támadják meg Midjánt, hogy bosszút álljanak Midjánon az Úrért. Ezret küldjetek egy-egy törzsből, Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Azután csatába küldte őket Mózes, törzsenként ezret. Velük együtt csatába küldte Fineást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket és a riadót jelző harsonákat. Csatába is szálltak Midján ellen, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr, és megöltek minden férfit. Midján királyait is megölték azokkal, akiket lemészároltak, Evit, Rekemet, Curt, Hurt és Rebát, Midján 5 királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midján asszonyait és gyermekeit azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elvitték zsákmányként minden állatukat, jószágokat és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Azután fogták az egész zsákmányt és az összes megszerzett embert és állatot, és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz, és Izrael fiai közösségéhez a foglyokat és a megszerzett zsákmányt a táborba, Moáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, úgy vélem, nem csak számomra meglepő ilyen bibliai szakaszokkal találkozni. Nem is igazán mernek sok esetben a lelkészek olyan textust felvenni magyarázandó igeként, amelyben az Úristen maga parancsolja azt a választott nép tagjai számára, hogy azok indítsanak háborút más népek ellen. És meg tudom érteni őket, mert nehéz választ adni arra a kérdésre, mégis miért és hogyan történhet ez, amikor mi egy irgalmas, szerető Isten képét látjuk folyamatosan magunk előtt. És az a helyzet, hogy az egész kérdéskörre annyi a felelet, hogy Isten szuverén Úr, aki egyrészt ugyan felfedi magát előttünk, megmutatkozik a hirdetett ige, az írott ige, valamint a kijelentett ige által, érezhetjük jelenlétét és bűnbocsánatát az úrvacsorában, de ő mindeközben mégiscsak Deus absconditus, azaz rejtőzködő Isten is egyben. Túlzott magabiztosságra utalna, ha bárki is azt feltételezné, hogy ő, mint teremtmény a véges elméjével képes lehet elgondolni vagy meghatározni a végtelen Istent. Nagyon sokszor nehezünkre esik elfogadni éppen ezért azt, hogy Isten a világ teremtőjeként, annak megalkotójaként és gondviselőjeként bármit megtehet. Mi mindig szeretnénk megmagyarázni egyes történéseket. Racionális magyarázatokat akarunk találni életünk minden eseményére, a körülöttünk lévő dolgok meghatározására, pedig egyszerűen van egy határ, amely ott húzódik előttünk és jelzi, hogy eddig tart az emberi értelem. Ugyanakkor mára nem titkoltan eljutottunk oda, hogy az emberiség nem csak az úgynevezett második Édent akarja megteremteni maga körül, hanem egyenesen a megistenülésre vágyunk. Kutatók széles csoportja dolgozik azon, hogy valamilyen módon kifejleszik a halhatatlanság csodaszerét, miközben meg azt lehet észrevenni, hogy élni sem tudunk igazán. Még azt a kevés időt, amit itt töltünk a Földön, azt sem tudjuk igazán jól használni. Akkor hát mi lehet a tanulság számunkra egy olyan leírásból, amelyben Isten arra biztatja Mózest és a népet, hogy indítsanak háborút, meglepetésszerű támadást a midjániak ellen, amelyben férfiakat ölnek meg, nőket és gyermekeket taszítanak rabszolgasorba. Az Úr ebben a helyzetben a magyarázók többsége szerint igazságot szolgáltat, ugyanis korábban a midjániak csávították bűnre Izrael fiait. Ebben valóban látható a következetesség, hiszen a teremtés történetben a kígyó is megkapja a maga büntetését, vagy emlékezhetünk Káinra is, aki szintén bűnhődik, ugyanakkor a megjelölés által védelmet is élvez. De alapvetően az igaz, látjuk az ős történetekből is, hogy ahol két ember, két különböző nép, két eltérő gondolkodás, mentalitás, kultúra van jelen, ott mindig megjelenik a feszültség is, ahogyan ezt jól példázza a Szentírás számunkra. Viszont azt is látnunk kell, hogy a midjániak semmilyen védelmet nem kapnak. Egyszerű mészállásnak tűnik ez inkább számunkra. Az isteni büntetés éppen ezért ugyanolyan valós, mint a kegyelem. Ha csak utóbbit látnánk magunk előtt mindvégig, akkor elbizakodhatnánk és elkényelmesedhetnénk. Így ez a szakasz figyelmeztetés a gőgös teremtmény az ember számára, hogy bizony Isten minden esetben fölöttünk áll. A református teológiának minden részlete azon alapszik, amit Isten a Szentírásban önmagáról kijelentett. A hívők nem elméletekből ismerik meg Istent, hanem úgy találkoznak vele, mint aki értük cselekszik. Hitük és gondolkodásuk, értékrendjük és lelkületük, döntéseik és cselekedeteik egyaránt a Szent Háromság Isten teremtő, megváltó és megszentelő művében gyökereznek. Ez az ismeret semmiképp sem büszkeségre, hanem éppen alázatra kell indítson bennünket, hogy azt mondjuk el Istenről, amit ő önmagáról kijelentett, ahol pedig az értelem korlátaiba ütközünk, ott inkább álljunk meg előtte dicsérettel, bizalommal és hálaadással. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, aki fiad által tanítottál minket imádkozni, engedd, hogy imádságunk megfeleljen szándékaidnak. Add, hogy ne a magunk kívánságát vigyük színed elé, hanem tetszésed szerint vállaljuk embertársaink gondját. Örök Isten, világ teremtője, könyörgünk a teremtett világért, gátold meg a féktelen, romboló hatalmakat, és ítéld meg az igazságtalanságot, hogy minden nép szabadon és emberi méltóságban éljen a földön, amelyet teremtettél, és minden ember részesüljön a földi javakban, amelyeket az emberiségnek adtál. És minden lélek dicsérjen téged ember szeretetedért, amelyről bizonyságot tettél fiadban. Megváltó Istenünk, aki minket hitre térítettél és egyházad közösségébe fogadtál, egyesíts minket hitben és szolgálatban, hogy meggyőzően terjesszük az evangélium világosságát, és az emberek elhiggyék, hogy te vagy a szeretet, dicsérjenek téged, mint mindenek megváltóját. Istenünk, reménységünk, adj világos látást azoknak, akik kiváltképpen felelősek az emberiség jövőjéért, hogy lebontsák a válaszfalakat a népek között, és jó akarattal vezessék az emberiséget egy igazságosabb és békésebb világ felé. Áldj meg minket, és mindazokat, akiket szeretünk, családunkat, barátainkat, munkatársainkat, azokat, akikkel együtt élünk és dolgozunk, azokat is, akik távol vannak tőlünk, és add, hogy hozzád közelebb kerülve, egymáshoz is közelebb kerüljünk. Üdvözítő Istenünk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, ismertesd meg akaratodat minden emberrel, és hozd el azt a napot, amikor összegyűjtöd minden gyermekedet és mindenkit, aki hitben elhunyt, hogy együtt találkozzunk a te országod örömében. Így könyörgünk azokért is, akik háborús körülmények között folyamatos életveszélyben vannak, hadd találjanak benned belső békességre a külső veszélyeztetettség közben is. Mi hisszük és valljuk, hogy te vagy a mi békességünk, reménységünk és örömünk. Nem csak most, hanem mindörökké.

Reményik Sándor, Csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűznyelj el a Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezed a szívedre. Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a szürge kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékod, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk, szirom csodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Estig evő rabságában. Alig telt el egy nap, kettő, jöttek Palkóért, és úgy, ahogy volt, vaslánccal vitték a főkamaráshoz. Ennek a vára már nem kőből volt, hanem vasból. A vasvár közepén, egy kerek szobában, kerek asztal mellett ült a főkamarás. Ez olyan kövér volt, hogy 12 széket raktak alája, de azt is merő vasból, mert más el nem bírta volna. Ez is éppen evett. Reggeltől estig egyhuzamban töltötte magába az ételt, italt, és csak mire beesteledett, akkor hívatta maga elé Palkót. Te vagy az a gyöngy harmad, Palkó, aki álló esztendeje ülsz az én inasomnak és kapitányomnak, délig evőnek a börtöne fenekén, étlen, szomjan, és még sincs semmi bajod? Biza, éppen én volnék. Ez az estigevő nem volt olyan mérges, haragos, mint az inasa, hanem még mosolygott is a nagy, zsíros képével. Aztán mondjad, édes fiam Palkó, hogy csinálod? Látod, én örökké eszem, mégis ehetnékem van. Ha elmondod nekem, miféle bűbájossággal boszorgányoztad így meg magadat, bizony úrrá teszlek. Idővel még inasom is lehetsz, ha nagyon igyekszel. Még a gazdát se lennék, nem, hogy inasod, gondolta Palkó, de egyet se szólt. De ha nem árulod el a titkodat, folytatta a főkamarás, még mindig mézesen, mázosan, mert ilyen volt a természete. Úgy igaz, ahogy én vagyok a legfényesebb és legjobb illatú kacskaringi bújtorján fő-fő kamarása és cipellője porrának letörlője, hogy nem is ezerbe, de ezeregybe vágatlak. Elébb azonban tüzes vassal egy kicsit megsütögetlek. No, hát azért mondom, gondolj csak meg szépen, édes fiam, reggelre aztán megadd a választ. Így mondta, és úgy mosolygott ezekhez a mérges szavakhoz, mintha azt mondaná, kedveském, szépecském, galambocskám, beszeretlek, mindjárt megölellek. Az őrzők, fogdmegek, ajtónyitogatók kapták és vitték a legmélyebb pincének a leges legfenekére. Azt mindenki elgondolhatja, hogy borzasztóan mély volt ez a pince. Sokkal mélyebbnek kellett lennie, mint a másiknak, mert ez a főkamarásé volt, az meg csak az inasé. Onnan még levitték 177 lépcsőfokon, ott volt a börtön. Most aztán gondolkozhatott a legény, hogy mi lesz, hogy lesz. Ha ijedős lett volna a természete, meg is ijed, de így egy cseppet sem. Csak elkezdett gondolkozni, hogy vajon lehet-e még rosszabb is a rossz? Hát, biza lehet, felelt meg magának. Rosszabb lenne, ha nem csak holnap reggelre ígérnék a miszlikbe vágást, hanem már mostan vágnák ezeregy felé. Ráér még hívogatni az óriásokat? És ebben meg is nyugodott szépen. De hát nem mindig marad mámma a mámma, eljön a holnap is. Akkor pedig alig, ha nem funcsikára hasítatja kacskaringi bújtorjának ez az esti evő fő-fő kamarása és cipellője porának letörlője. No, kicsi eszem, most segítsél, fohászkodott Palkó, és amikor pitymallatkor érte jöttek a fegyveresek, már tudta is, hová, merre csavarja a beszédet. Vitték a kerek szobába, a 12 vas széken ülő főkamarás elébe, aki megint csak evett. Éppen alkonyatig várhatott Palkó, amíg elfogyott előle a sok étellel teli tál meg edény, és kihűrültek a boros hordók. Akkor megkérdezte estig evő a főkamarás. No, édes fiam, gyöngyharmat Palkó, meggondoltad-e a gondolni valót?
1: Én meg?
0: Akkor mondjad, édes fiam. Elterpeszkedett a nagy potrohos ember.
1: Hát, én bizony csak azt mondhatom, hogy nem mondom el, ami mondani valom van, senki másnak a világon, mint magának, Kacskaringi Bújtorjánnak.
0: Alig, hogy kimondta ezt a nevet, a nagy tohonya főkamarás felugrott a 12 székről, és hasra vágta magát.
1: Úgy feküdt ott, mint egy széttaposott varangyos béka.
0: S vele együtt vágta magát hasra minden léhítője, inas a kuktája, cselédje, palást hordozója. Mert itt az volt a szokás, hogyha kimondták a fő-fő uraság nevét, mindenkinek hasra kellett vágódni a tisztelettől. Utána nagy nehezen feltápaszkodott a főkamarás, igaz, hogy négyen húzták, haton támasztották, tízen ráncigálták. Amikor aztán ismét belezökkent a 12 székbe, így szólt.
1: Jaj, fiam Palkó, nagyot kérsz, te igen nagyot. Nem érdemled meg, hogy szemtől szembe lássad a mi urunkat? Ha bolhának is kicsi vagy te ahhoz, ha nem tudod mit, mondd el nekem szépen, hogyan csinálod, mint csinálod, hogy nem eszel, és mégis olyan erős vagy, mint egy fiatal bivajbornyú. Én aztán ígérem neked, mindent az utolsó szóig elmondok gazdámnak, és még azzal is megjutalmazlak, hogy te lehetsz az én udvari főtányér törölgető. Én pedig másnak, mint Kacskaringi Bújtorjánnak magának, egy szó nem sok, annyit sem mondok.
0: Ránézett mérges-mézesen Estigevő.
1: Nem lehet. Ha nem? Hát nem.
0: Kötötte meg magát a legény. Egyszeribe elfutotta a bujkaméreg Estigevőt.
1: Fogjátok, vigyétek!
0: Vitték is vissza a pince fenekére, onnan le 177 lépcsőfokon a börtönbe. Ott tartották 3 álló esztendeig. Még ajtót se nyitottak rá.
1: Annyi baj legyen.
0: Megdagadt minden reggelre a csodacipó, és víz is volt elegendő a kagylóban. Úgy élt, lakomázott gyöngyharmat Palkó a börtönben, az anya ölében sem különbül. Eltelt 3 esztendő, mire megint eszébe jutott a főkamarásnak, s meg is parancsolta Tüstént,
1: eridjetek le a legmélyebb pincéinek a legesleg fenekére, onnan le a legalsó börtönbe, és hányjátok ki a csontjait annak a gyöngyharmat Palkónak, ha ugyan azok is szét nem porlattak azóta.
0: Mennek az istrázsák, az ajtót is alig tudták felfeszíteni, úgy berozsdásodott.
1: Hát, uram fia,
0: ott találják Palkót, épebben, elevenebben, mint amilyen annak előtte volt. Szaladnak, de úgy, hogy egyik bukik át a másikon, és jelentik a főkamarásnak a csodát. Estigevő pedig, aki azóta hízott annyit, hogy már csak 24 széken fért el, azon nyomban előparancsolta a hintóját.
1: 33 ló húzta, és még így is alig bírták. Mögötte 144 lovas istrázsa között megkötözve, megláncolva vitték gyöngyharmat Palkót. Mind a 140-nek kardja, lándzsája, alabárdja, nekiszegezve Palkónak.
0: Így vitték Kacskaringi Bújtorján elé. Soká mentek, nagyon soká, úgy, hogy Palkó már el is unta, amikor egyszer csak csillogni-villogni kezdett az ég alja.
1: Hátán a nap kél fel,
0: gondolta, de aztán az égre nézett. Hát már delelőre jár a nap. Aztán egyszerébe kitalálta. Az a ragyogás nem volt más, mint Kacskaringi Bújtorjánnak a palotája. Nem sokára meg is látták. Annyi tornya volt csupa kristályból, hogy azt estig nem lehet megszámlálni. A fal a gyémánt, teteje rubin, körös körül, meg olyan kert, amilyen nem volt még soha, és nem is lesz. Fák állottak benne, meg virágok, de milyen fák, milyen virágok. Egyik se volt élő, igazi, hanem mindenféle drága kőből úgy kimesterkedve, hogy szebb legyen a valódinál. A tavakban nem volt víz, hanem metszett tükörüveg, arra rátéve márványkőből kifaragott hattyúk, de olyan ügyesen, mint a igazi vízen igazi hattyúk úszkálnának. De idáig már nem eresztették az istrázsákat. Ide a kertbe csak a főkamarás léphetett be, és ő maga vette a kézbe a gyöngyharmat Palkó nyakára kovácsolt láncot, és úgy húzigálta maga után. No, nem kellett nagyon ráncigálni, ment Palkó magától is, hiszen egyebet se akart, mint hogy a szeme közé nézhessen Kacskaringi Bújtorjánnak. Szép volt ez a kert. Nagyon szép, hanem azért mégis olyan hidegség volt. Ebben a sok csillogó, villogó drágakőből, meg aranyból, ezüstből faragott csodavilágban, hogy Palkó elsóhajtotta magát. Ej, mennyivel szebb a mi hazai pázsitunk, mennyivel kedvesebbek a mi mezei virágaink. Hiába tettek csicsergőgépeket ezeknek az aranymadaraknak a torkába. Szebben énekel odahaza a mi pacsirtánk. Tán végig se gondolhatta, amit gondolt, már is ott állottak a palota előtt. Ez olyan ügyesen volt kiokoskodva, hogy a földön is állt, meg nem is. Tán valami hosszú, nagy aranylánccal akaszthatták rá a csillagokra, vagy mi, és a nagy, százszobás, ezerablakos palota úgy lengedezett a legkisebb szellő fuvallatára is, mint a fiatal fűszfa ága. Nézte Palkó, nézte ezt a brilliántos, rubintos gyönyörűséget. No, hát végre itt volnánk. Odaértek a kastély ezüst pókhálóból és aranyvirágokból nagy mesterséggel egybeszőtt, kovácsolt kapujához. Ott a főkamarás megállt. Ide hallgass, gyöngyharmat Palkó, én itt mostan utadra bocsátalak, mert ebbe a palotába még nekem is évente csak egyszer szabad belépnem. Te itt bemész a kapun. Ahogy bejutottál, vágjad magad hasra, és indulj el négy kézláb, de meg ne próbálj feltápászkodni, mert abban a szempillantásban halálnak halálával halsz meg. Amint eljutottál a 77. szobába, azon túl már meg csak hason csúszva menjél. Így érsz el a 100. szobába, és ott megtalálod magát, legfényességesebb és legjobb illatú Kacskaringi Bújtorján. De vigyázz! Fel ne emeld a fejed, reál ne nézd, mert menten izzé porrá morzsol a tekintetével. Csak mondjad, mondjad, gondolta Palkó, hogy mit csinálok, amá az én dolgom. De a főkamarás még mindig nem engedte útjára. Mondj el néki minden szépen, mert tudod, fiam, a mi urunk nem csak rettentően erős és borzasztóan hatalmas, de iszonytatóan jó is. Megesett a szíve a szegény népen, és a te bűbájosságoddal akarja megposzorkányozni őket, hogy ne kelljen többet enniük. Gondold csak meg, fiam, mennyi mérhetetlen sok ennivaló kell annak a tömérdek sok embernek, aki mind a mi urunkat szolgálja. De ha te elmondod neki a varázslatodat, ezentúl csak dolgozni fognak, és nem kérnek több ételt. Nagy jót tehetsz te, fiam, a néppel, és örömet szerezhetsz, ami szeretett urunknak. És ezzel elbocsátotta a legényt.
2: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istene, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten. A kormány szóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte a szóvivő. Szondi Vanda arról a kormány döntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a COVID-járvány első hullámának idején a lélegeztetőgépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket. A szóvivő közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztetőgép beszerzésére, csak nem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára, hangsúlyozta a szóvivő. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, ezt közölte a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Köböl Anita közölte, a kormány döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, egy új és szigorú környezeti felelősségi rendszer előkészítéséről, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról, valamint a védett erdők átmeneti védelméről is. Szeptember 1-ig kell felülvizsgálni a hulladékgazdálkodási konceszió működését, október 1-ig kell kidolgozni a minden eddiginél szigorúbb környezetvédelmi felelősségi rendszert, hangsúlyozta a döntéseket a kormány szóvivő hozzátéve. A kormány döntött arról is, hogy átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Szeptember 30-áig szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotát érdemben befolyásolja, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Csak nem 350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KATÁ-nak 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy csak nem 270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A GKI legfrissebb elemzésében felidézte, hogy a kormány 2027-től visszaállítaná a KATA széleskörű elérhetőségét. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Mint írták, a KATA 2013-as bevezetését követően gyorsan az egyik legnépszerűbb vállalkozói adózási formává vált egyszerűsége miatt. A főállású vállalkozók havi 50 ezer forint megfizetésével minimális adminisztrációval teljesíthették teljes adó- és járulék kötelezettségüket. Az elemzés arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalatok foglalkoztatási gyakorlata ismét alkalmazkodhat az új szabályokhoz, amennyiben azok nem tartalmaznak kellően erős garanciákat a visszaélések elleni fellépésre. A végleges jogszabály tervezet 2026-2027 fordulóján várható a Gazdaságkutató ZRT szerint. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, ezt közölte a Visit Hungary. A tájékoztatás szerint a legtöbb pályázat Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyéből érkezett. A nevezések száma alapján ezúttal az év főtere és a virágzó közösség bizonyult a legnépszerűbb kategóriának. Tavalyhoz képest ugyanakkor a virágos városi séták, falusíták kategória iránt ugrott meg az érdeklődés, ezekre 40%-kal több önkormányzat jelentkezett idén. Ebben az évben minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. 2026-ban is kiemelt figyelem kíséri a Virágzó Közösség díjat, amely a helyi összefogással megvalósuló környezettudatos kezdeményezéseket ismeri el. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásában, a korszerű növény alkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolcváros napján Benkő Sámuel egészségügyi díjban részesült dr. Kovácsné dr. Jós Teréz, miskolci fogszakorvos, aki több évtizedes elhivatott szakmai munkásságával maradandó értéket teremtett. Orvosi, fogorvosi pályára való elhívásról, szakmai munkásságról, emberi értékekről is beszélgetünk az előttünk álló órában.
2: A szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más, nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látva bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, 2026. május 11-én Miskolcváros napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerte el a város dr. Kovácsné dr. Jós Teréz fogszakorvos munkáját. Őt köszöntöm műsorunkban, stúdiónkban, és engedje meg, hogy beszélgetésünk elején tisztelettel, szeretettel gratuláljak ehhez a díjhoz.
2: Üdvözlöm Önt, én is, és a hallgatók.

0: nem is tudok megfelelő szavakat mondani, csak az, hogy végtelenül felemelő és megtisztelő volt.
1: És most, ha visszaidézhetjük az eddigi szakmai életutat, egészen a gyermekkor, fiatalkor éveibe visszatekintünk, akkor hogyan emlékszik vissza, mikor érezte az elhívást az orvosi pályára, erre a szakterületre?
0: Hát, ha már így a gyermekkorra rákérdezett, én nagyon boldog gyermek voltam, mert én egy falusi gyerek voltam. És enyém volt az egész Tiszapart, meg is mondom őszintén, hogy nem tanultam alsó tagozatos koromba, de az a speciális helyzetem volt, hogy felső tagozatban anyukám lett az osztályfőnököm, apukám meg az iskolaigazgatóm, aki tantárgyakat is vitt, matematikát, kémiát, és ott nagyon el lettem aztán fogva. Úgyhogy utána a Földes Ferenc gimnáziumba kerültem, ott csodálatos tanáregyéniségekkel volt ugye dolgunk. Nagyon nagy szigorúság volt, kollégista voltam, ott is nagy szigorúság volt, úgyhogy az a 4 év elég meghatározó volt az életemben.
1: Még hogyha az általános iskola és középiskola éveiből olyan meghatározó pillanatokat vissza tud idézni, vagy azokat a tantárgyokat ki tudjuk emelni, amelyek meghatározóak voltak, illetve a pedagógusok személyét, ugye itt a családi, a szülői vonatkozásról hallhattunk, de egy gyermek életében nagyon fontosak a pedagógusok.
0: Igen, hát nekem mondom, nagyon jó volt, mert otthon is szem előtt voltam, és az iskolában is szem előtt voltam, mint tanuló, és hát azért elég szigorúak voltak a szüleim. És hát ennek köszönhető, hogy Tiszapalkonyán születtem, hogy onnan egyenes út vezetett a Földes Ferenc gimnáziumba, ami ugye egy sztáriskola volt országosan abban az időben, ahol szintén fantasztikus tanárokkal volt dolgom. Én voltam a családban a harmadik gyerek, aki ugye egy bátyám van, egy nővérem és jó magam, akik már oda kerültünk, és Kálmán igazgató úr, ő volt akkor a Földes Ferenc gimnázium igazgatója, azt mondta anyukámnak, hogy asszonyom, ilyen gyerekeket bármennyit hozhat Tiszapalkonyáról, úgyhogy nem csak mi mentünk, hanem sok értékes gyerek is nevelődött abban az iskolában. És a Földes Ferenc gimnáziumban ott hát Barzó Pálné volt a fizika tanárom, ugye, aki viszont meghatározó volt a jövőm szempontjából, fizika, biológia, Nagy Peti Zoltánné biológiából. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, az egész hangulata, arról le kellett mondjunk, hogy túl sok szabadidőnk nem volt abban az időszakban, nagyon sokat kellett tanulni, és nagyok voltak az elvárások.
1: Milyen tagozaton?
0: Hát én angol tagozatos voltam, és onnan kellett a reáltárgyak, illetve hát a biológia felé orientálódni, mert ez az orientáció, ez viszont a családból jött, mert mind a két testvérem orvosira ment. És nekem valahogy úgy determinálva volt, hogy én is abba az irányba menjek el. Nagyon érdekeltek a növények, az állatok, az ember, és ugye a kisebb testvér azért követi az idősebbeket. Ugye hallottam az ő élményeiket az egyetemen, itt középiskolában, és akkor az úgy behatárolt, hogy igen, akkor én is ebbe az irányba megyek. Tehát ez volt a pályaválasztásomnak az indítatása.
1: Itt a szakmai tantárgyak mellett, ugye a Földes Ferenc gimnáziumban is azért mindig voltak olyan kiegészítő tevékenységek is, amelyek több területen is meghatározták egy fiatal mindennapjait. Erre hogy emlékszik vissza?
0: Hát én kollégista voltam, azért az viszont nagyon meghatározta a mindennapjaimat, mert nagyon kevés szabadidő volt, és ott is nagyon komolyan kellett tanulni. Ott figyelve voltunk, és az a Hálmán Kató kollégium az olyan volt, hogy hát például fűtés nem volt télen, és ott nagyon spártai módon éltünk, mint kis kollégisták. Nagyon önálló lettem 14 és 18 éves korom között. De jó volt az, jó volt az. Az iskola persze, hát minden jellegű szabadidős lehetőséget biztosított. Én például hímeztem, néptáncoltam, tehát azért nagyon sok mindenben részt vettem, ami ugye a szívemhez közel volt, de az angol tanárom meg is jegyezte, hogy ne táncikálja el a jegyét, úgyhogy vissza kellett zökkenni a hétköznapokban, és odafigyeltek ránk, és számítottunk, és nagyon tiszteltük a tanárainkat. Mind a mai napig ez bennem van, ez a nagy tisztelet, amellett remek osztálytársaim voltak, akikkel mind a mai napig igen jó meleg baráti kapcsolatban vagyunk.
1: És akkor ezekben az években a testvérei mintája, illetve igen. személyes elhívásában is megjelent az orvosi pálya.
0: Igen, igen, tehát az orientáció az nagyon korán jött aztán, hogy mégiscsak az angol az ugye kell, az az idegen nyelv, na de azon belül ugye a természettudomány felé mentem el, és

0: beszúrom, hogy a férjem meg fizikus lett. Tehát azért úgy látszott, hogy ez az irány, ez mégiscsak ott van nekem, ez a fizika-biológia, ez egy későbbi történet, már igen. Aztán előfelvétel is lettem az egyetemen, az orvosi egyetemen. Ott gondolkoztunk, hogy menjek-e általános karra, vagy fogorvosi legyek. És hát aztán azt gondoltuk, hogy jó lesz nekem a fogorvoslás, és ahogy mondtam is, előfelvétel is voltam, és ebben az évben én elkezdtem dolgozni az egészségügyben, főorgégén, mint segédnővér. Na, az az év határozta meg aztán az orientációmat, úgy Isten igazából, mert az igazi páciensekkel való kapcsolat, az akkor alakult ki bennem, tehát láttam, hogy ott a kis mandula műtétes gyerekek milyen állapotban vannak, hogy tudok segíteni idősebbeken, és ott úgy megérintett az egész, akkor érintett meg, és éppen gondoltam, hogy tulajdonképpen, ha ezt a pályát választja valaki, mindenkinek kellene egy ilyen gyakorló év előtte, hogy eldöntse, hogy ezt akarja el, vagy sem. De ez nekem nagyon nagy segítség volt, hogy annak idején az a lehetőség adódott, hogy nem egyből a sűrűjébe, hanem volt egy ilyen gyakorló év az egészségügybe számomra.
1: Ekkor olyan 18-19 igen, éves
0: igen,
1: 18-19
0: volt. Éves, igen.
1: És már az addigiakban is, és azon túl is, ugye voltak olyan értékek, vannak olyan értékek, amelyek leginkább meghatározták az addigiekben is a szakmai munkáját, az emberi hozzáállását. Mik lennének azok, amelyek ilyen tekintetben megemlíthetők?
0: Hát a szakmán belül én az alázatot nagyon fontosnak tartom. Tehát az ember mögött egy jó pár év már van, de sosem bízhatom el magamat, hogy én mindent tudok. Soha nem. Minden helyzet, minden ember más. Nagyon körültekintőnek kell lenni. A legfontosabb az empátia. Tehát azt kell éreznünk, hogy nagyon együtt kell éreznünk azzal a pácienssel, azzal a beteggel, aki az adott problémát hozta nekünk, amit a segítségünket kéri, hogy oldjuk meg. Egy hosszú konzultáció mindig kell ahhoz, hogy ismerkedjünk a pácienssel, a betegség, a problémája mienségével, és hogyha látva bizalmat, ami eközben kialakul kettőnk között a szemében, akkor biztos, hogy eredményt fogunk elérni együtt. Hát persze azért egy-egy tömés elkészítésénél azért nem kell belemenni a mélységében a problémák megoldásában, de vannak már főleg a felnőtteknél olyan komplex esetek, ami több hónapig is elhúzódó terápiát von maga után, és akkor bizony nagyon le kell ülni, és nagyon meg kell beszélni. A gyerekek, ugye, mert nekünk van egy olyan szlogenünk, hogy 0-tól 100 éves korig, és ez egyre jobban érvényesül, mert egészen lehet már áldott állapotban lévő kismamák is járnak hozzánk, és 80 feletti 90-es korosztály is megtisztel minket a bizalmával, tehát igaz, amit mondtunk ezzel kapcsolatban, és a gyerekeknél nyilván az ő szintjüknek megfelelően, tehát itt mindig az ő szintjének, a korának, a egyéb dolgainak megfelelően kell az emberekkel bánni.
1: És ez a hozzáállás akkor már az első percektől végig kísérte a munkáját.
0: Ezt én megtanultam. Én megtanultam menet közben, hogy ezt így kell. Mert ha az ember csak úgy felszínesen próbálkozik, például, mondok egy példát, annak idején az első, 3 szakvizsgám van, az első szakvizsga előtt én a Vasgyári kórházban, a rendelőjében kezdtem a szakmát, és bennünk kellett az iskolafogászatra gyakorolni egy fél évet, az benne volt a képzésünkben. Hát azt nem annyira szerette senki sem, de aztán én is rájöttem az ízére, hogy jó az. És ugye jönnek olyan aranyos gyerekek, akik nyitottak, de félnek, és kiszolgáltatottak. És akkor legelőször is úgy kell őket bátorítani, hogy érezzék, hogy én abban most magamról, abban a néniben én meg tudok bízni, mert kicsit lehet, hogy fájni fog, de majd igyekszünk, hogy ne fájjon, de mégiscsak meg kell annak a fognak gyógyulni, mert ha nem, annak aztán nagyon csúnya következményei lehetnek, és az nagyon tud fájni. És akkor látom a szemén, és ahol beszélgettünk, hogy én látom, hogy te okos gyerek vagy, beszéljük meg, megérted, biztos, hogy fog sikerülni, ha te is akarod, együtt megcsinálni, tehát így kell megbeszélni velük, igen. És aranyosak, aztán az eseteknek a 90%-ában ez sikeres, ez a hozzáállás, legalábbis a részemről.
1: Még a szakmai munkáról természetesen hosszabban szólunk a későbbiekben, jó, jó. Hogyha itt a tanulmányok az ön életében a tanulmányok útját folytatjuk, igen. Akkor ugye a Földes Ferenci gimnáziumnál igen. Tartottunk, az egyetem választása.
0: Debreceni Orvostudományi Egyetemen folytattam, ugye ugyanúgy, mint a testvéreim, akkor még úgy hívták, hogy DOTE, nagyon jó volt, és mellettünk volt a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem, ugye. Ez nagyon jó volt a fiatalság szempontjából. Hát igen, az egyetem az ugye az azért nagyon, nagyon nagy kihívás, és jó is volt, hogy olyan szigorú volt a középiskola, mert megtanítottak tanulni ugye a középiskolába, meg hát meg az általánosba is. És ott bizony az első két év, azt ugye nyilván aki orvosira jár, az nagyon nagy szűrő az első két év, úgyhogy mi 28-an kezdtünk és 14-en végeztünk. És végtelenül hálás vagyok, mert akkor voltunk a negyedik évfolyam. Rendkívül jó volt akkor az infrastruktúra. A gyakorlati képzésünk olyan volt, hogy mindenkinek volt egy széke, ahol tudott dolgozni már negyedéves korától, mert addig ugye a fantom gyakorlatok voltak, ami a gyakorlati képzést illeti, majd jött a személyes találkozása a páciensekkel, és ott bizony birtokolhattunk egy széket, ahol mi egy délelőtt már tudtunk dolgozni. És akkor elértük azt, hogy megfelelő kontroll mellett, mert minden egyes mozdulatunkat figyelték az oktatók, bizony már 6-7 beteget is el tudtunk látni. Ez már ma nem így van, mert olyan tömegek járnak az egyetemre. Én tudom, mert a fiam egyetemi oktató Budapesten, és ez már ez a múlté, ez a gyakorlati képzés, tehát én végtelenül hálás vagyok az egyetemnek, hogy megtanítottak kezelni minden tekintetbe, tehát a konzerváló, a protetika, a szájsebészet részt, azt mind-mind megtanították élesben nekünk, nem utólag kellett nagy nehezen szertenni a tudásra.
1: És akkor az egyetem elvégzése után az első munkahely?
0: Az egyetem elvégzése közben, 5. éves koromban hallottam, hogy Miskolcon annyira kell a fogorvos, hogy az egészségügyi osztállyal szerződést kötöttem. És még anyagi támogatást is kaptam azért, hogy Miskolcra jöhessek, és egész konkrétan ugye a 3. kerületbe, a Vasgyári Kórház rendelőintézetbe kerülhettem, ahol egy nagyon-nagyon jó társaságba kerültem. Sok orvos, sok asszisztens, remek főorvos, székely főorvos volt a mi szakmai meg munkahelyi vezetőnk, aki szegény már meghalt, de nagyon hálás vagyok utólag is neki, mert odafigyelt, tehát látta a kurázsit, ha szabad így mondanom, hogy akarok tanulni, fejlődni, és ő ebben segített. Tehát úgynevezett tancélas munkákat csináltam, nehéz eseteket csináltam. Eljöhettem ide, a szájsebészet volt akkor itt a Szent Ferenc Kórház helyén, és akkor nehéz eseteket csináltunk annak idején a német főorvosúrral, nehéz lenyomatok, problémás beteg. És akkor az embernek a szemléletét, a rálátását, ez nagyon szépen kialakítja az ilyen próbák, és mindez kontroll mellett. Ez hiányzik a mostani fiataloknak, hogy ők egyből kiesnek, és nincs szakmai képzési lehetőség az egyetem után. Nekünk volt erre lehetőségünk. És utána pedig, ugye a napi gyakorlatban, hát bizony az volt a rendszer, hogy körülbelül ilyen 30-40 beteget láttunk el egy nap. Az azért nagyon sok volt abban az időben, és az vegyesen, mert ambulancián dolgoztunk, tehát azokat a fogakat, amelyeket ki kellett húzni, és hát presztízs kérdés volt, hogy ki volt az, aki nem képes kihúzni megfelelően például a fogakat, mert olyan kínos volt, hogy a székelyfőorvos úrnak kellett utánunk dolgozni. De hát meg kellett csinálni, meg kellett, és nagyon sokat tanultam ott is azzal. Aztán ilyen kis műtéteket is engedett csinálni, ami konkrétan szájsebészeti feladat. Nagyon hálás vagyok neki. Kontrollálta, ott állt felettem, nézte, mikor látta, hogy jó, na akkor most már csinálhatod egyedül. Tehát ilyenekben volt részünk annak idején. De jött a bokros csomag. Ez ugye 94-95 körül. Na és akkor fejlesztettem a kérdés, hogy ki az, aki marad, ki az, aki elmegy, mert ennyi orvos nem tud működni a 3. kerületben sem. Hát én gondolkoztam rajta, mit csináljak, és akkor már elkezdtem a magárendelést, csak olyan óvatosan. Hát mondom, végül is akkor nekem van hova mennem, és így leváltam a vasgyári rendelő testéről, hogy így fejezem ki magam. Összesen 8-an jöttünk el abban az időben, és 97 körül pedig már kialakult az a helyzet, hogy a körzeteket az önkormányzattal történt szerződés után szétosztották. És akkor én is megkaptam egy ifjúsági körzetet, majd még egyet, és akkor így gyakorlatilag otthon folytattuk a TB-s ellátást és a magánrendelést, tehát így vegyesbe csináltuk, azóta is ez így megy, és a KFT-t kellett alakítani ahhoz, hogy keretet adjunk ennek az egész működésnek, hiszen a működtető a KFT, aki szerződésben áll az önkormányzattal és a NEAK-kal, tehát ez egy ilyen. És így vagyunk, most 3 körzetünk van, ehhez megfelelően 3 orvosunk van, meg közben megy a magánrendelés, szájsebészet, minden, elég komplexek vagyunk, és ügyvezető is vagyok ebben a történetben. Gyakorlatilag ez a felállás 93-tól van.
1: Erről részletesebben és további szakmai kérdésekről is hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Kovácsné, dr. Jós Teréz fogszakorvossal.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, látogató című magazinműsorunk mai vendége dr. Kovácsné dr. Jós Teréz főorvosnő, miskolci fogszakorvos, akinek munkáját ez év májusában Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjjal ismerték el, és itt a folytatásban, hogyha szólhatunk a családról, a család támogató szerepéről, akkor ilyen tekintetben mi az, amit megosztana velünk?
2: Hát, hogy az elején kezdjem, már érintettem, hogy a Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, az volt a szomszédos egyetem nekünk, hát természetesen a beírt páciensek között egyszer csak megjelent egy szép, magas, kossuthos fiatalember, aki eljött már kihúzatni a fogát, mert úgy gondolta, hogy ez a dolgoknak a menete. Hát én nyilvánvalóan megnéztem, és úgy ítéltem meg, hogy a szépen be lehet tömni azt a fogat, és onnantól fogva nem tudok tőle megszabadulni. Ez 42 éve volt. Úgy hívják, hogy dr. Kovács János a férjemet, és már az egyetemen a diplomamunkám megalkotásánál is aktív szerepet játszott, ő fizikus volt a Kossuthon, aztán később villamosmérnök, meg minden egyebek, és lett két fiunk. Most ugye nagyot ugrok, ők elérték már azt a kort, hogy kellett szakmát, hivatást választani, pályaválasztás előtt álltak. Hát ő azt gondolta, hogy felmérte a helyzetet, hogy mindenképpen műszaki pálya lesz. Hát aztán csalódott, mert a Máté, a nagyobbik fiam, ő úgy döntött, hogy akkor ő orvosira menne. Hála Istennek igen jó pontszámmal, maximális pontszámmal fel is vették a SOTÉ-ra, a Semmelweis Egyetemre, Orvostudományi Egyetemre, és akkor egy héttel előtte, hogy ugye véglegesíteni kellett a döntését, megváltoztatta. És akkor azt mondja, anya, én fogorvos leszek. Mondom, ne mondd már, hát általános orvos és az magasabb pontszám. Az anya, én egy nagyon jól képzett fogorvos leszek. De ez igaz is volt, mert versenyeket nyert az egyetemen. Tehát az apja hullámhosszán volt mindig is, tehát ilyen. Ő most, illetve még korábban, a végzés után velem dolgozott 10 évet. Na, ez szakmailag rendkívül sokat jelentett nekünk kölcsönösen, mert ugye ő a szájsebészet felé orientálódott, és először én tanítottam, aztán ő is tanított, konszenzusítottunk, tehát oda-vissza működött, nagyon-nagyon jó volt ez a kapcsolat. Éppen ma reggel gondolkoztam rajta, hogy olyan volt a kapcsolatunk, hogy jött ő is rendelni, és hallgatózott, mert nem akar zavarni, ahogy be. Azt mondja, anya, engem is meggyőztél, mert így beszélgettem a pácienssel, tehát olyan jó színfoltok voltak ott a mi kettőnk életében, de hát aztán ugye megnősült, és Pestre vitte őt is az élethelyzet, azóta egy 21 főt foglalkoztat, egy nagy KFT-t csinált ő is a feleségével együtt, úgyhogy ők így kisfiúkban boldogan élnek. A fiatalabbik fiam Gellért, ő szintén ezt választotta, szintén a SOTÉ-n tanult, most pedig a protetikai tanszék adjunktusa, PhD-ja, tehát ő is most is a kötelezően szinten tartott továbbképzésen előadást tartott, amit nagy szívfájdalomra nem lehettem ott, de felvételt majd meg fogom nézni róla. Úgyhogy valahogy biztosan hatottam a gyerekeknek a pályaválasztására is, és nagyon boldog vagyok, tehát ennél azt hiszem, egy szülőnek ennél nagyobb boldogság nem kell, de ők önállóan elmentek, és Pesten dolgoznak, ami nem is baj. Ami nem is baj, mert egy ponton túl a gyerekeknek már több elképzelései vannak, mint a szülőnek, tehát nagyobb perspektívában akarnak élni, és nekem a személyes kötődések a páciensekkel, meg a ráfordított idő, nekem ez a fontosabb. Lehet, hogy ez már az életkorral is jön, de egy jó hangulatú, bizonyítottan eredményes és kiforrott rendelés az, amit én most már képviselek, nem vállalom magam túl. Tehát csak annyit, amit felelősséggel jól el tudok látni, de azt ától zéig. És ők meg benne vannak ebbe a nagy pesti élet. Én meg kevesen, ez már nem kell. Ez már nekem nem kell. Úgyhogy jól van ez így, gyakran találkozunk, és szakmailag kölcsönösen beszélgetünk. Sőt, ha még ezt lehet fokozni, nekem az unokahúgom is szájsebész, tehát pont valamelyik nap beszéltünk egy témában, és beszéltünk arról, hogy te hogy csinálod, mi hogy csináljuk, stb. Tehát így családilag érintettek vagyunk minden tekintetben ebben a témában.
1: És akkor még, hogyha itt a szakmai területen is visszatekintünk, vagy picit össze tudná foglalni azt a néhány évtizedet, amióta ezen a szakterületen dolgozik, hogy miben látja, vagy mikben látja, természetesen csak néhány dolgot kiemelve, azt a fejlődést, vagy azt az ívet, amin az egészségügynek ez a szakterülete esetleg végigment.
2: Ez nagyon érdekes. Én elég gyakran járok továbbképzésre. Nagyon szeretek azt a kollégákkal találkozni, meg a legújabb dolgokat hallani. Ez szerintem kötelessége egy orvosnak, hogy tudja a legújabb, a legmodernebb dolgot bevinni a praxisába. És a professzor, aki megnyitotta az előadást, összefoglalásként azt mondta, ezt sosem felejtem el, hogy annyira gyorsan fejlődik a technika, hogy a mi szakmánk ezzel képes lépést tartani. Tehát az a technika, ami a digitális technikáról beszélek most legutolsó sorban, pont ennek a nagy tudora a kisebbik fiam az egyetemen, az éppen csak, hogy bejött a tudományba, már a fogászatba alkalmazva lett. Tehát minden nagyon lépést tart mindennel a mi szakmánk. Egyébként nem olyan kis szakma ez, mert ugye ott a gyerekfogászat, fogszabályozás, protetika, szájsebészet, paradontológia, konzerváló fogászat, endodoncia, nagyon sok rétű, és ezeket a szakterületeket, ha valaki önálló akar lenni a rendelőben, úgy valamilyen szinten, nem is akármilyen szinten, egyre jobb szinten kell tudni képviselni és alkalmazni. Aki csak ezt csinálja, csak azt csinálja, az nem tud dolgozni egyéb vonatkozásban, és ez ebből hátránya lehet a páciensnek is, meg az orvosnak is.
1: Akkor a konferenciákon való részvételnek, illetve maguknak a szakmai konferenciáknak ebben látja a
2: nagyon
1: lényegét.
2: Fontos. Tehát végül is olyan sok újat nem tudnak már az emberek egy ponton túl mondani, de éppen a kollégákkal beszéltük, de van egy-két olyan mondat, egy-két olyan szó, amiért már érdemes volt elmenni. Aztán vannak teljesen új területek, ami elkábító, csodálkozó az ember számára, hogy hol tart a tudomány, és mi mindent lehet alkalmazni már, igen. Tehát már ott tartunk, képzelj el, a fiam például képes arra, hogy bejön a beteg egy óra múlva, ő maga csinálja meg a fogpótlást a szájába, és beteszi. De mert a kivitelezés is a szkennerrel megcsinálja, ugye letapogatja a megfelelő információkat a szájba, annak alapján a fogpótlást már nem is kell, fogtechnikus megcsinálja ott a paciens mellett, tehát fantasztikus, és ez csak azért lehetséges, mert a technika itt tart, és tudjuk alkalmazni a fogászatban. De a egyéb szakterületeken is ez megvalósulhat, igen. Tehát kötelessége egy fogorvosnak, akár hány éves, ha komolyan gondolja a munkát, akkor nagyon rendszeresen el kell járni továbbképzésre. Ez egy olyan belső igény, szerintem. És amellett pedig a kedves kollégákkal is találkozik ott az ember, akikkel nagyon jóba vagyok általában. Én személy szerint nagyon szeretem a kollégákat, és őszintén sok mindenről tudunk beszélni. Ez is lehetőséget, teret ad egy ilyen konferencia megbeszélésekhez is.
1: Az orvostudomány ezen területének említette több területét. Van esetleg, amelyik közelebb áll önhöz?
2: Hát ugye nekünk rokon, tehát határterületek vannak, fülorgégészet maximálisan határterület nekünk. Meg hát ha bejön egy páciens, legyen az gyermek, felnőtt, bárki, az anamnézisét fel kell vegyük. Tehát van-e bármilyen betegsége ehhez kapcsolódóan, kap-e olyan terápiát, ami számunkra esetleg lehetetlenné teszi a beavatkozást. Ez rendkívül fontos dolog, hogy ezt mi felmérjük időben. Van-e olyan belgyógyászati, kardiológiai, rossz indulatú daganat, bármi, kapott erre terápiát, mi az? Tehát ezeket nekünk nagyon pontosan tudnunk kell, mert hogyha ezt valaki nem figyel oda, ez ebből nagy baj lehet. Tehát ezek fontos dolgok, igen.
1: Mert ugye itt az emberi szervezetben minden elösszefügg, ugye?
2: Bizony.
1: Hogyha nem teljes mértékig megyünk bele ebbe a kérdésbe, hiszen minden egyén is, minden ember más is más. De szerintem most sokakban felmerül az a kérdés, hogy milyen összefüggésben lehetnek ezek az általános egészségügyi állapotok a fogászati beavatkozásnak a lehetőségével, hát ha csak kiemelne egyet-kettőt.
2: Hát például egy olyat, hogy van egy elhanyagolt száj. Tele van valaki fogkővel. ez már egy belgyógyászati problémává avanzsálhat pillanatok alatt. Erre
1: oda visszahatással?
2: Persze, tehát ő neki folyamatosan góc van a szervezetében. Azok baktérium maradványok, baktériumok, ami ha bekerül a vérrendszerbe, az is óriás, ezt nem gondolják nagyon sokan, és ott erről sokat szoktunk beszélni, hogy igenis meg kell szabadulni időben a fogkövektől, mert hogyha eljut a különböző szervekhez az a baktérium, ami ugye jelen van a fogkőben, azok már problémát tudnak okozni. Ha tovább megyünk, és ugye gennyes fogról beszélünk, ami tartósan ott van a szájba, tehát az olyan, hogy az elindult, ugye a véráramban az a genny, és ott megáll a vesénél, az ízületekben, a bőrben, a szívben, bárhol. Tehát nem csak a távcsatorna első szakasza a száj, aminek az állapotának a fenntartása a fogorvosok óriási felelőssége, hanem valóban oda-visszahatnak a dolgok, tehát ahogy elmondtam az elébb, következményei vannak egy elhanyagolt szájnak minden tekintetben, az általános egészségre vonatkozóan. Nem véletlen az, hogy komolyabb műtétek előtt a fogorvost meg kell látogatni, kérik a szakorvosok, és a góc vonatkozásában nyilatkoznunk kell. És ha valakinek nagy fogkövei vannak, az góc pozitív. Ha valakinek elhanyagolt fogai vannak, esetleg gennyes, vagy egy olyan gyanús gyökérkezelt foga, mert az gyökérkezelt fog is csak egy lehetőség a fog megtartására, és az a sajnos magában hordozza a gócot sokszor. Úgyhogy nagyon meg kell néznünk, hogy mi adekváltan tudjunk nyilatkozni a kollégák felé. Tehát nagyon, nagyon sok minden a szájban kezdődik, igen.
1: Igen, és hát nem csak a műtéteknél, hanem a várandóság elején is, ugye, egy fogászati
2: szűréshez is vezethet. Nagyon-nagyon komoly következményei lehetnek egy elhanyagolt szájnak, igen.
1: Beszélgetésünk folyamán elmondta a főorvosnő, hogy több évtizede ugye gyermekekkel, felnőttekkel, különböző korosztályokkal, generációkkal is találkozik a mindennapokban. Mi az, amit ki lehet esetleg emelni így az eddigi szakmai gyakorlatból, ami a legnagyobb örömöt, illetve a legnagyobb kihívást jelentette, vagy jelentették, ha esetleg néhány példát megoszt velünk?
2: Hát a legnagyobb öröm az számomra az, amikor egy nehezen kezelhető kisgyerek úgy jön be a rendelőbe, mint aki oda tartozik, büszkén, boldogan, és emlékszem, hogy volt egy olyan kislány, hogy szinte kicsapta az ajtót, és az itt vagyok. Ezt sose felejtem el, ennél nagyobb, tehát az, hogy nem fél, és ő odatartozónak érzi magát, ez az egyik. A másik pedig, ahogy mondtam is az elején, hogy idősebb korosztály is előfordul egyre többen most már a praxisunkban, így végtelenül, tehát egy olyan állapotú helyzetet találtunk, hogy ez még mindig meglepődik az embert. Azért mondom, az alázat az rendkívül fontos, nem? A mi életünkben, a mi praxisunkban. Tehát gyakorlatilag a fogpótlás, nem is tudom, hogy tudott, ez már akadálya volt a fogpótlás, nem eszköze a szájban. És hát ezt meg tudtuk aztán úgy oldani, egy jó fél éves program volt, 84 éves bácsiról beszélünk, implantációk is történtek neki, és egy nagyon szép hozzá a korához, az elvárható funkcióhoz illő megoldással ment el, és azóta is tényleg olyan jóban vagyunk, hogy ha véletlenül nem találkozunk, akkor külön üdvözöl, ha találkozunk az utcán, akkor megáll, és úgy, tehát ilyen baráti viszonyok alakulnak ki, és ez a kölcsönös bizalom, és tehát nem lehet senkit se becsapni ilyen áltudományokkal, hanem elmondom, hogy ez van, az van, így lesz, úgy lesz, és ha ez mind teljesül, végtelenül hálásak az emberek, és az úgy meg is marad az a jó kapcsolat köztünk. Tehát ez így egyre több már, igen, amit úgy tapasztaltam. Nem vagyok tökéletes, tehát vannak nekem is azért nehéz pillanataim, de azt is megosztom, hogy megpróbálom meg. Tehát értjük egymást, őszintének kell lenni, igen, igen.
1: Hogy az emberi tényezőket is ugye őszintén megosztani.
2: Persze. Úgyhogy nagyon-nagyon sok jó eset van. Egyébként azt is el kell mondanom, hogy most nagyon őszinte leszek, hogy ha észreveszem a legkisebb mértékben azt, hogy nincs valahogy bizalma, vagy kérdőjel marad, akkor megmondom, hogy nézze, nyugodtan gondolkodjon a hallottakon, meg lehet másokat is kérdezni, tehát nem szabad az embernek azt gondolni, hogy én vagyok a tökéletes, de hogy vagyok tökéletes. Én is csak egy ember vagyok, amit lehet megpróbálok, mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne, persze. Hogy kiben bízik meg, és hogy hol szeretné esetleg a fogát csináltatni.
1: És még itt a kihívások tekintetében esetleg, ami szakmailag akár egy olyan sikerélményt okozott önnek is, és a páciens életében pedig egy nagy előrelépés volt.
2: Igen, vannak azért nagy szakmai kihívások. Például a biszfoszfanátos kezelés alatt álló betegek, ezek a reumatológiai betegek, akiknek a csontritkulása van. Na hát ott kell nagyon például, az nagy szakmai kihívás, résen lenni, vizsgálgatni, hogy mikor szabad beavatkozni. Nagyon ritkán küldünk a szájsebészetre pacienseket, ha csak lehet, megoldunk mindent, de ha mégis esetleg szükség van rá, akkor itt van ugye Miskolc, Debrecen, akikkel ugye tudunk konzultálni, ha mégis olyan problémás paciensünk van. Tehát azért itt az alázatot kiemelném, hogy tudni kell, hogy meddig szabad elmenni szakmailag. Ez nagyon fontos, ezt a határt tudni. És a másik az etikai része, ami szintén nagyon fontos, ami kezd kimenni a divatból. Tehát mindig tisztelni kell az orvos kollégát, aki előttünk dolgozott, akit ismerhetünk vagy nem ismerhetünk. Ezek is nagyon fontos kérdések.
1: Talán van egy kis időnk egy-két szakmai kérdésbe is belemenni.
2: A legfontosabb, hogyha már így a gyerekekről beszélünk, hogy van, akinél tehát a szájhigiénére óriási nagy hangsúlyt kell fektessünk. Nekünk ugye a 10-től 18-20 éves korosztály tartozik hozzánk a TB rendelésen, és ott rendkívül sok sikerélmény él minket ezzel kapcsolatban, hogy öntudatos gyerekekként tudjuk néha nevelni, tehát ő maga akarja, hogy szép foga legyen, jó foga legyen, hosszú ideig tartson, mert szoktuk mondani, hát neked 80-valahány éves korokig el kell tartani ez a maradó fog, ezt ápolni kell, gondozni kell, és még van egy nagyon sarkalatos pont a mi esetünkben, ez a dohányzás téma. És nekünk fogorvosoknak vállalt feladatunk, hogy az ifjúsági korosztálynál lehetőség szerint lebeszéljük őket a dohányzásról, és nagyon sokszor sikerül. A felnőtteknél is, mert a működésünket nagyon negatívan befolyásolja a dohányzás. Legyen az fokhúzás, bármilyen szájsebészeti jellegű dolog, de az inny állapotát is determinálja, ha valaki dohányzik. Nem kap elég vért az a gingiva, ugye az íny. A gyógyulást is befolyásolja az, hogy az oxigénellátás a nikotin miatt ugye korlátozódik. Tehát az arról nem is beszélve, hogy szoktam mondani azt is, hogy el tudod-e képzelni, hogy a tüdőd milyen színű? Hogy az a szép rózsaszín tüdőd, az milyen csúnya szürke, és az nem lehet kimosni, mint a fogadat. Azzal nem tudsz mit csinálni, talán majd kitisztul egyszer. De ha nagyon sokáig cigarettázol, mi lesz veled? Tehát a tüdőrák és egyebek. Tehát itt jönnek be azok a szempontok, hogy nem csak a szájat kell nézni, hanem koncepciózusan, perspektívikusan az egész embert, hogy most ez van, és évtizedek múlva mi lesz. Legyen az a fogáról, az általános egészségi állapotáról, lévén szó bármiről is, és ez nekünk kötelességünk, hogy erre is utaljunk, és kézbe tartsuk, és felhívjuk rá a figyelmet. Tehát egy szóval egészségnevelés. Ez a mi dolgunk.
1: Itt beszélgetésünk végén, hogyha még a jövő felé tekinthetünk, akkor esetleg mi lenne az a néhány gondolat, azok a tervek, célok, amelyeket szívesen megosztana velünk is, hogyan tekint a jövő felé?
2: Érdekem a legfontosabb, hogy minél tovább egészséges maradjak, szellemileg, fizikailag, hogy tudjak dolgozni, mert nagyon szeretek dolgozni, és ez többször megfogalmazódott bennem már fiatalkoromban is, hogy nem kell nekem semmilyen passzió, mert itt a munkám, tehát a kedvtelés, a szórakozás, az én megtalálom a fogorvosi rendelőbe, mert kielégíti azokat a vágyaimat is majdnem, ami más vonatkozásban mondják, hogy mi a hobbim.
1: Hogy feltöltődés.
2: Hát a hobbim, a munkám is, tényleg így van. De nyilván emellett a családom is nagyon fontos. Boldog vagyok, nagyon aranyos, kedves családom van. Éppen a menyem tegnap hívott, hogy akkor ő most eljön a születésnapomra. Mondom, komolyan? Annyira örülök neki. Tehát ilyen jó a kapcsolat, hát nyilván akkor a fiam is jön. Unokám van már, egy nagyon aranyos kis unokám, akit nagyon várok, ők is nem sokára jönnek, és alapvetően egy konszolidált millióben élünk, úgy érzem, de szerves része ennek a munka, nem is tudnám elképzelni, hogy nem megyek be a rendelőbe, és az én kedves betegeimmel, meg a kedves munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolatunk a rendelőbe, a munkatársakkal. Hát azt nem szabad elfelejteni, hogy ilyen semmilyen dolog nélkül nem valósul meg. Tehát azt, amiket én mondok, azt ők aztán ismétlik a betegek felé, úgyhogy egy ponton túl nekem már csak hallgatnom kell azt, hogy kamatoztatom a tudás, mert ők átveszik és alkalmazzák, és nagyon sikeresen paciens kontaktus van már köztük is, igen. És a fiatalok vonatkozásában szoktam fiatal orvosokkal is találkozni a rendelőbe. Most is egy nagyon kedves kolléganőm van, akivel nagyon jó kapcsolatom van, és fogékony, szívesen tanítom mindenre, a saját szerény tapasztalataimat igyekszem átadni, és ez nagyon jó érzés, mikor látom a mozdulataimat az ő keze által is. Ez nagyon jó érzés, megmondom őszintén. Lehet, hogy a szüleimnek a pedagógus vére azért ott van bennem is egy kicsit.
1: Igen, és ugye, hát amiket mi is látunk,
2: igen.
1: Azt ha olyan területen van lehetősége továbbadni az embernek.
2: Igen. Hát igyekszem ezt így alkalmazni, és azt gondolom, hogy remélem, hogy jó sokáig tudunk még így együtt dolgozni. Ez volna a célom.
1: Kívánom én is, hogy ez így valósuljon meg a továbbiakban is, és jó egészséget kívánok hozzá, és hogy minél többeknek tudjon itt a későbbiekben is segíteni, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy találkozhattam önnel, meg a rádióhallgatókkal is. Viszont hallásra!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában dr. Kovácsné, dr. Jós Teréz miskolci fogszakorvossal beszélgettünk, aki 2026. május 11-én Miskolc város napján Benkő Sámuel egészségügyi díjban részesült. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisné Veres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások, jelentette be a kormány szóvívő sajtótájékoztatón Budapesten. Szondi Vanda a kormány üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. Mint mondta, jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Jelenleg arra nincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. A kormány szóvivő közölte, a kormány hosszú távú megoldást keres, és miután a helyzet bonyolult, az nem fog egyik napról a másikra megoldódni, de jelenleg is folyik ezzel kapcsolatban felülvizsgálat, fogalmazott Szondi Vanda hozzátéve. Első lépésként a kabinet pénteki hatállyal módosítja azt a kormányrendeletet, amely alapján a munkaerő kölcsönzők gyorsított, egyszerűsített eljárásban tömegesen hozhatnak be munkavállalókat a három országból. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a három legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csaknem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

reclám. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Elhatározta, hogy bizonyságot szerez. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. A bizonytalanság félelemmel töltötte el. Nekem így fejezte ezt ki akkor. Nem lehet élni úgy, hogy az ember tudja is, meg nem is, hogy van Isten, és tudja is, meg nem is, hogy nincs. Érdekes, ugye? És mindezt az önök csónak balesete váltotta ki belőle. Érdekes, bólintott a professzor. Igazán érdekes. Soha nem gondoltam volna. Látja, ez a láncolat törvénye, amiről beszéltem. Minden láncszem kivált egy másik láncszemet. Nem csak bennem, akivel történik, hanem másból is, akit esetleg nem is ismerek. Nagyon bonyolult hálózat ez. Igen, szóval a halász, az öreg így okoskodott. Ha én is beleülök egy csónakba, és én is oda tereltetem magamat a vízzel, akkor megoldódik a titok. Ha velem is megakad ugyanott a csónak, akkor nincs Isten. Csupán egy természeti törvény van, mely szerint a csónakok meg kell akadjanak azon a helyen. Ha pedig lesodor a víz és meghalok, akkor van Isten. Egy olyan Isten, aki fölül áll természeti törvényeken, ok és okozati összefüggéseken. Ért engem? És mi történt azzal a halásszal? Kérdezte a professzor felelet helyett, és az arca feszült volt és figyelő. Meghalt. A víz besodorta a csónakkal együtt a vízesés alá. Egy ideig hallgatott, és a

mosta a levegőt. Állomásépület körül virágoztak a vadgesztenyék, és fehér gyertyáik csillogni látszottak az ívlámpák fényében. Amerikára gondolt és a laboratóriumra, amelyikben annyi elveszett év után újra elkezdheti a munkát. Békés, hasznos, tudományos munkát az egyetlen nagy komoly célért, az emberiség boldogulásáért. Egy pillanatra eszébe jutott a szegény, jó kis szemüveges Bömke kisasszony, és érezte, hogy hiányozni fog. Sok évig nem hiányzott, de abban a pillanatban, amikor újra belép egy laboratóriumba, fájni fog, hogy nincsen ő is ott. A pályaudvar fölött megszólalt a hangszóró, és akkor már látni lehetett a mozdonyt, ahogy mint egy nagy fekete szörnyetek füstöt lihegve feltűnt a váltóház mögött. Ezt is a tudomány adta a világnak, gondolta a professzor. Mindent a tudomány adott, jót és rosszat, vegyesen. De lehet az is, hogy a tudomány csak jót adott, és az emberek csináltak rosszat belőle. Ki tudhatna ezeket? Ki láthat be tisztán és világosan a nagy összefüggések hálózatába? A gyors vonat megállt. Emberek kiabáltak, hordárok rohantak, egy szürke ruhás nő hangosan veszekedett valakivel. A professzor megindult a vonat mentén, kezében a táskájával. Sovány testén lötyögött a ruha, kitaposott cipőjében, sántított egy kicsit, egy pillanatig arra gondolt, hogy a botot mégiscsak el kellett volna hozni. Aztán a leghátulsó kocsi egyik ablakában meglátott egy integető kezet. Baradlai volt a pap. Kihajolt az ablakon, és vidáman integetett feléje. Ide, professzor, ide! Kiáltotta, és elégedett nevetés volt az arcán. Egy újságárus hangos kiabálással tolt a kocsiját, valaki éles rikácsoló hangon narancsot, cigarettát, cukorkát kínált, emberek jöttek-mentek ideges sietséggel, és ahogy a professzor bicegve haladt a vonat mellett, az integető kéz felé valami megnevezhetetlen furcsa érzés fogta el. Mintha egy ismeretlen, idegen világ borzongató lehelletét érezné az arcán. A vonat. Füstöt zihálva rohant a fekete vasszörnyeteg az éjszakán át. Városok, falvak, tanyák maradtak el mögötte, szántóföldek, rétek, erdők, folyók. Magányos fények, utcalámpák, virrasztó ablakok, gépkocsik reflektorai. Jöttek a semmiből, és elvesztek újra a semmiben. A mozdonyvezető az órájára nézett. Még 16 perc késést kellett behozni. Fog az menni, gondolta, és egy pillantást vetett a feszültségmérőre. Füle a hatalmas gépszív dobogó lüktetését figyelte, és keze kinyúlta a teljes üveg után. Lassú kortyokban ivott, élvezte a szájában a tej édes ízét. Közben a kertre gondolt és a frissen ültetett almafákra benne, s hogy holnap után meg kell öntözze őket. A fűtő a lapátjára támaszkodva nézte a kazánajtót, mely mögött szikrázva lihegett a tűz, és arra gondolt, hogy mégis össze kellene esküdni azzal a leánnyal, mielőtt megszületik a gyerek. Ha nincs is még együtt a pénz, majd összegyűl rendre később. Rohant a vonat keresztül az éjszakán. Az első személykocsi egyik ablakában egy IRO egyenruhás férfi vakon bámult ki a sötétségbe, és egy érzéssel küzdött. Ugyanaz a bizonytalan szorongó érzés volt, ami annak idején a Rosengasséban fogta el néha iskolába menet. Valamit elfelejtettem, de nem tudott rájönni, hogy mit. Valamit talán tenni kellett volna, valami fontosat, de lehet, hogy nem is most, hanem valamikor régen. Igen, tisztán érezte, hogy valamit tenni kellett volna még. Ott volt hozzá a pénz, a lehetőség, minden, csak nem jutott az eszébe. Akkor sem, most sem. Hogy mi az, amit tenni kellett volna? Szemben vele a másik ülésen egy chicagói csapos legény aludt zsebében a szabadságos levéllel, és egy szőke Bettyről álmodott talán, aki vár majd rá a repülőtéren. Reám senki sem vár sehol, gondolta az IRO egyenruhás ember ott az

0: ablakban és sóhajtott. Rá akart gyújtani a cigarettára, de a doboz üres volt már. Összegyűrte a markában és bedobta az ülés alá. Nincs több, gondolta, vége. És abban a pillanatban egészen váratlanul a napfényben úszó szigetet látta maga előtt. Szamoszt. Olyan vakító elevenséggel, hogy a szíve összerándult tőle, és be kellett hunnia a szemét. Jaj, nyögte belül egy hang, jaj. Hirtelen valami ideges nyugtalanság fogta el. Pánikszerűen szakadt reá. Olyan volt, mint a halálfélelem. Felugrott az ülésről. Egy pillanatig állt ott, és a vonat kerekek kattogásán keresztül hallotta verni a saját szívét ilyetten nyugtalanul. Végig simított a homlokán. Ideges vagyok, gondolta. Érezte, hogy a homloka izzadt. Nem lenne szabad annyit gondolkodnom. Emberek közé kellene menni. És akkor hirtelen eszébe jutott a különös öreg pap. Meg kellene keresni, gondolta. Még egy óra van Brémáig. Elbeszélgethetnénk. Talán elmúlna az idegességem is. Kilépett a fülkéből, és betette maga mögött az ajtót. Még egy pillantást vetett a hálóban lévő bőröngyére, aztán megindult a vonat folyosóján hátrafelé. Rohant a vonat. A fülkében emberek ültek, aludtak, olvastak, vagy bámultak maguk elé a semmibe. Emberek, életek, sorsok. Egy gyermek álmosan nyöszörgött, és érthetetlen szavakat gügyögött hozzá. Egy asszony hosszadalmasan mesélt az utitársnőjének valamilyen bonyolult családi ügyet. Két kereskedő megpróbált egy üzletet nyílbeütni, valaki keresztrejtvényt fejtett. Néhányan politizáltak és szitták a bonni kormányt. Három fiatalember az Egyesült Európáról vitatkozott. Valaki horkolt. Az egyik fülkében ingújra vetközött vasutasok kártyáztak. Rohant a vonat. Az utolsó kocsi egyik fülkéjében 6 férfi utazott. Egy magas barna úr kinézett az ablakon, és lassan megfontoltan mondta, ahogy ezeket az elszórt lámpákat nézem az éjszakában, arra kell gondoljak, hogy ha mi is meggyújtottunk volna mindenütt egy lámpát, ahol jó akarat, becsület és tisztesség volt az emberekben, talán világosságot tudtunk volna teremteni a ködben, és akkor sok minden másképpen történhetett volna. Akkor nem árthattak volna a jelszavak sem. Az egymás felé sugárzó jó akarat és tisztesség jó akaratúvá és tisztességessé tette volna a politikát is, és nem lett volna szükség háborúra. De mi megszerveztük a növénynemesítést, megszerveztük a fajállatnevelést, elmulasztottuk megszervezni gazdasági alapon a jó akaratot, a becsületet és a tisztességet. Szomorú, ha az ember jót akar, de elkésik vele. Egy ideig csönd volt a fülkében, csak a kerekek kattogtak. Tudja, kedves herceg, szólalt meg egy idő múlva a túlsó sarokban egy kopott sovány, vékony nyakú szemüveges ember, én sokszor arra gondolok, hogy a világ is olyan, mint egy nagy laboratórium. Valaki dolgozik benne, érti? Valaki. Nevezzük úgy, hogy természeti erő, teremtő törvény, de mondhatjuk azt is, hogy Isten. Nem a szavakon múlik. De tudja, az úgy van egy ilyen laboratóriumban, hogy ezer és ezer kísérlet nem sikerül, amíg végre egy, amíg összejön az, amit akarunk. Mert nézze, ahhoz, hogy valami létrejöjjön, valami olyasmi, ami a világot előbbre viszi, mondjuk egy orvosság, mondjuk a penicillin, ahhoz különböző elemekkel összekerüljenek egy lombikba egy bizonyos feltétel sorozat szerint. Az elemek jelen vannak sok ezer év óta már, csak éppen nem kerültek még soha úgy össze olyan feltételek szerint. Érti, mire célzok? Nézze, kérem, itt van például ez a dolog a csónakkal. Lehetséges, hogy mi külön-külön egy-egy elem voltunk abban a bizonyos laboratóriumban, és talán az volt a feladatunk, hogy együtt képezzünk mondjuk egy olyan penicillin félét az emberiség számára, érti? Mit tudom én hogyan, találmánnyal, pénzzel, szervezéssel, együttes munkával, érti? Csak éppen, hogy nem kerültünk össze, nem kerültünk össze akkor is úgy, amikor és ahogy kellett volna, érti? Azt hiszem, hogy értem, felelte lassan a másik az ablaknál, és aztán hallgatva kinézett a sötétségbe. Azt hiszem, én is értem, szólalt meg egy ilyet hangon a középső ülésen egy kis ráncos arcú emberke, aki valamikor boltos volt Prágában. Csak azt nem tudom, de nem fejezte be a mondatot. Talán nem találta meg a szavakat ahhoz, amit mondani szeretett volna. Az ember sok mindent nem tud, felelte egy idő múlva a sarokból a volt egyetemi tanár fáradt hangja. Az ember nagyon sok mindent nem tud. Rohant a vonat. Lámpák csillogtak valahol messze a ködös sötétségben, távol egymástól, nagyon távol, kis magányos fényszigetek. S a vonat rohant, rohant tovább. A fények elvesztek, éjszaka volt. Látják, egy kicsit én is olyan vagyok most, mint az a hiribi volt, az a halász, akiről beszéltem. Szólalt meg egy idő múlva halkan az öreg papa másik oldalon. Összeszedtem magukat újra egy csónakba, hogy megtudjam, van-e Isten. Mert a hitbe belefárad az ember, mire az élet végére jut, és tudni akar. A szomszédja maga elé nézett a vasúti kocsi szennyes padlójára, és bólogatott. Értem ezt, mondta halkan. Nálunk a hegyek közt élt egy öreg ember. Bács Trajannak hívták. Azt mondta volt egyszer, csak az igazság az élet, ami nem igazság, az pusztulás. Ezt mondta, és másnap meghalt. Nagyapám volt az az ember. Látja, ő tudta, hogy van Isten. Ő csak így nevezte ezt, igazság. Mindenki másképpen nevezi, de végül is mindenki ugyanarra gondol. Egy ideig hallgatott, mintha a vonat zaját figyelte volna, ahogy a kerekek láthatatlan váltókon csattogtak át, aztán folytatta lassan. Mi görög katolikusok vagyunk, és mi hiszünk az ördögben is, éppen úgy, mint az Istenben. A különbség legfeljebb az, hogy az ördögöt tudjuk, mert ott van, és látjuk naponta sok rosszat, amit elkövet. Istent pedig csak hisszük. De nagyapám ő tudta is. Azt mondta, csak az igazság az élet. Aztán meghalt, mint a halász. Vajon akik tudják az Istent, azok meg is halnak mindjárt? A kérdésre nem felelt senki, a pap sem. Csak a vonat dübörgése felelt, de nem lehetett megérteni, hogy mit. Jan Burszanó egy idő múlva újra megszólalt, de most csak ennyit mondott még. Talán, ha többet gondolkozom annak idején azon, amit a nagyapám mondott, akkor talán sikerült volna megőriznem az igazságot és megtartanom az életet népem számára, de nem biztos az sem. Aztán később még egyszer. Látja a lámpákat ott kint az éjszakában? Olyanok vagyunk mi is, mint azok a lámpák. Világítunk, világítunk, de a köd lefolytja a fényünket, és így nem világíthatunk elég messzire, mert amire rávilágítunk, az sohasem az igazság, csak a köd, a politika, köd. Legyintett, aztán végleg elhallgatott, és nem hallatszott más, csak a vonat ziháló dübörgése, ahogy rohant velük. Rohant az ismeretlen idegen éjszakán keresztül. Szóval együtt vagyunk újra mind a csónakban, szólalt meg hirtelen a hatalmas termetű őszhajú festő, aki eddig szótlanul ült a helyén és a térdére csapott. Ez igazán érdekes. Az embernek határozottan babonás érzései támadnak, ha mélyebben belegondol. Valami furcsa ideges nevetéssel mondta ezeket, valamennyien felfigyeltek rá. De valaki még hiányzik, vetette közbe félénken Vrana, a boltos. Tulajdonképpen nem fejezhette be, mert az öreg pap hirtelen felállt. Idehozom őt is, mondta gyorsan és határozottan. A legelső kocsiban ül. Mégiscsak meg kell értse, hogy közénk tartozik. Bizonyára nem vagyunk neki elég előkelők, mert európaiak vagyunk, jegyezte meg a festő gúnyosan, és újra ott volt az arcán az a különös ideges nevetés. A pap nem felelt, hanem kinyitotta a fülke ajtaját, és kilépett a folyosóra. Az ajtót behúzta megint. Csönd nehezedett a fülkére. A vonat rohant vakon az éjszakába. Dübörögtek a kerekei, sípolt, fütyült a szél az ablak repedéseiben, és az éjszaka odakint siket volt és sötét. Hiribi, szólalt meg valaki a félhomályban. A szemek szótlanul fordultak a hang felé. Burszanu volt, aki a hajdani öreg halász nevét kimondta szinte babonásan. Az ajtó felé fordulva mondta, mely néhány perccel azelőtt bezárult az öreg pap mögött. Lélek halász, dünnyögte maga elé a festő, mintha egy önmagával folytatott párbeszédet fejezett volna be. Istent akarja kísérteni, ő is. Azért hozott minket újra össze. Elsüllyed-e velünk a hajó, vagy nem? Arra kíváncsi talán. Ha nem süllyed el, az mit jelent? Kérdezte a román félig tréfásan, félig komolyan. Festő fölnevetett, de nevetése ideges volt és erőltetett. Az én számomra semmit, csupán statisztikai adatot. De az ő számára valószínűleg azt, hogy Istennek még mindig van valami terve velünk. A papok ebben az egyetlen gondolatkörben élnek. A többiek komoran ültek, mintha meg se hallották volna a cinikus szavakat. Talán újra kell kezdjük az életünket, szólalt meg a román ügyvéd egy idő múlva halkan. Együtt, nem külön-külön. Talán ez van megírva valahol a sors könyvében. Együtt? Riadt fel Vrana a boltos az ablak mellett. Hogyan? Miért ne? Felelte a herceg. Én már háromszor is elkezdtem az életemet előről, de mindig csak egyedül. Miért ne együtt? Ide figyeljenek. Hajolt előre a német tanár, és sovány fehér arcában szinte izzottak a szemek valami belső tűztől. Erre gondoltam én is. Együtt kezdeni el, mi hatan, akik együtt voltunk a csónakban is valami oknál fogva azon a napon. Egy csónakra való kis Európa, nem egymás ellen, hanem együtt. A rászegeződő szemekben megérezte a döbbenetet, mert halkan elnevette magát. Fantasztikusan hangzik, amit mondok, tudom, de ennek a papnak igaza lehet. Persze nem úgy, ahogy ő teszi szavakba, hogy Isten kinyújtja a kezét, meg ilyesmi, de a világrendnek megvannak a maga törvényei, és ezek a törvények valamennyien és kivétel nélkül egy nagy központi alapelv körül helyezkednek el. Mi nem ismerjük magát az alapelvet, csupán a törvényeit. Azokat sem mind, csak néhányat. De feltétlenül logikusnak tűnik az a föltevés, hogy mindennek és mindenkinek, akit életre hív a törvény, van valami előre meghatározott funkciója ezen a világon, és amíg ezt a funkciót el nem végzi, addig élnie kell, bármi történjék is körülötte. Értik, mire gondolok? Talán a mi feladatunk az, hogy együtt keressünk meg valamit, egy utat talán, amit még eddig nem talált meg senki, egy új utat, amelyen a cseh, a magyar, a román, a lengyel, a német együtt mehet majd egy békésebb jövendő felé. És a zsidó? Szólt közbe a festő mély hangja. Vele mi lesz? Ő is a csónakban volt, ne feledjük, felelte csöndesen a német tanár, s a világrend nem ismer véletleneket. Uraim, ne nevessenek ki, de én határozottan érzem. Az ajtó nyílása szakította félbe a szavait. A rosszul világított folyosón ott állt Pohrisch Gottfried, és mellette a fehérhajú öreg pap. Uraim, szólalt meg Baradlay tiszteletes remegő hangon, és valami különös mosollyal az arcán, életem vágya beteljesedett végül is. Ennyi sok év után újra együtt vannak önök, mind a hatan, mint annak idején a csónakban. Az Úristen útjai csodálatosak. Valami szörnyűségeset csattant valahol, és az öreg pap szavai elvesztek a zajban. A vasúti kocsi nagyot zökkent, megrázkódott, s fölemelkedett a levegőbe. Csomagok röpültek minden irányba, recseget ropogott minden. A lámpák kialudtak, és sötétség nyelte el a felfordult világot. A sötétség mélyen emberek sikoltoztak, acél csikorgott, vaslemezek hasadtak. Aztán minden megállt. A rémület sötét, feneketlen mélységében. Fél órába is belekerült, amíg a vasutasok és a közeli kisvárosból odasereglett rendőrök, mentők és tűzoltók kimentettek mindenkit a kisiklott és egymásra dőlt vasúti kocsik roncsaiból. A sebesülteket begyűjtötték a kis állomásépület egyetlen várótermébe, ahol egy a vonaton lévő orvos és néhány önkéntes ápolónő gondozásba vették őket, amíg a mentőkocsik odaérkezhettek. A katasztrófa méreteihez viszonyítva meglepően kevés sérülés történt, és halott csak egy volt. Egy rögtönzött hordágyra fektetve hozták be, pokróccal letakarva a vasúti őr bódéjába, hogy a megrémült utasok ne lássák. Hat férfi utas ott maradt a halottal a bódéban, míg az orvos és a vasutasok a sebesülteket vették gondozásba. Hamarosan megérkeztek a mentőkocsik is, és kórházba szállították azokat, akiknek kezelésre volt szükségük. A többi utast autóbuszokon vitték be a városba, hogy ott várják meg, amíg a pótszerelvény megérkezik. Amikor minden elcsöndesült, a szerencsétlenség színhelyén az orvos, az egyenruhás rendőrtiszt és egy fiatal újságíró átmentek a megüresedett váróteremből az őrbódéba. A hat férfi ott ült szótlanul egymás mellett a bódé padján. Előttük a pokróccal letakart halott. Az orvos szótlanul odament a hordágyhoz, fölhajtotta a pokróc sarkát, nézte néhány pillanatig a halottat, aztán ráhúzta újra a pokrócot. Önök rokonai? Fordult a rendőrtiszt a padon ülőkhöz. Ismerősei vagyunk, felelt az egyik, egy sovány tanárforma ember. Együtt utaztunk volna vele Amerikába. Amerikába? Lepődött meg a rendőrtiszt. Önök amerikaiak? Nem, rázta meg a fejét az ember ott a padon. Csak ő volt amerikai. Pap. Az útlevelét valószínűleg megtalálják a kabátja zsebében, egyéb papírjaival együtt. A rendőrtiszt odalépett a halotthoz. Felhajtotta a pokróc sarkát, és kutatni kezdte a fekete kabát zsebeit. Meg kell állapítsuk a személyazonosságot, mondta szinte bocsánatkérőleg a hivatalos formaságok miatt. Ki értesíti a hozzátartozókat? Tudtam, ma nincsenek hozzátartozók, felelte az ember a padon. Elég lesz, ha a konzulátust értesítik, majd onnan gondoskodnak a többiről. A rendőrtiszt összeszedett, amit talált, pénztárcát, útlevelet és egyéb papírokat, visszahajtotta a halottra a pokrócot, és odament a bódéban lévő kis rozoga asztalhoz, hogy kitöltse a hivatalos űrlapokat. Az orvos sóhajtott. A mentőkocsi visszajön hamarosan és beviszi a városba, mondta a padon ülők felé. Maguk közül is bemehet vele két személy. A többi elfér a rendőrkocsikon. Azzal begombolta mellén a kabátot, és kiment. A fiatal újságíró előhúzott a zsebéből egy kis kockás födelű füzetet, megköszörült a torkát. Szóval amerikai pap volt az illető, mondta, és jegyezni kezdett a füzetbe. Valamilyen hivatalos küldetése volt? Menekültek segélyezése, vagy ilyesmi? Nem, felelte valaki a padról. Nyugdíjban volt már, csak utazott. Aha, emelte föl a fejét meglepetten a fiatalember. De maguk nem amerikaiak?
1: Nem.
0: Akkor ő is csak bevándorló volt ott, ugye? Aki öregkorára visszatért, hogy még egyszer fölkeresse szülővárosát, mi?
1: Kint léptek, hallatszottak, az ajtó megnyílt, és két egyenruhás ember lépett be a bódéba. Szó nélkül a hordágyhoz léptek, s fölemelték.
0: Maguk is hozzátartozók? Fordult egyikük a padon ülők felé, aztán választ sem várva hozzátette. Ketten elkísérhetik a holttestet, a többi elfér a rendőrkocsin. Már mentek is a hordággyal, s a hordágyon a pokróccal letakart emberi testtel. A hat ember egyszerre állott föl a padról. Hat láb lendült lépésre egyszerre az ajtó felé. Az újságíró szinte ilyetten lépett félre, hogy utat adjon nekik. A rendőrtiszt még mindig a papírok fölé hajolva állt a kis rozoga asztal mellett.
1: A neve?
0: Mi volt a neve? Kérdezte izgatottan az újságíró, mint aki csak az utolsó pillanatban döbben rá, hogy a legfontosabbat elfelejtette megkérdezni. De a hat idegen ember már tódult kifelé a bódé szűk ajtaján, egymás sarkában, szorosan. Csak a leghátulsó fordult hátra, egy hatalmas termetű széles vállú ember, akinek hosszú, őszülő haja borzoltan csüngött napbarnított arcába.
1: Hiribi! Mordult mély torok hangon az újságíró felé. Ez volt a neve, Hiribi! Mindegy, hogy mit írtak azokra a papírokra.
0: Aztán ő is kilépett az ajtón a többi után. És a hideg, fekete éjszaka elnyelte nyomban.
2: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabér letiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köbbel Anita kormány szóvivő sajtótájékoztatón. A szóvivő hozzátette, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A kormány szóvivő jelezte, a parlamenti változást követően megváltoztak a pártok közötti erőviszonyok, így változik a pártok és a pártalapítványok támogatása is. Ezt egy képlet alapján számolják ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-főző melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső félméteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső 1 méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Data House adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban At the Piper at the Gates of Dawn. A Syd Barrett vezette Pink Floyd első nagylemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: tagjai egyébként eljöttek az iskolai rendezvényekre, mert hogy az iskolások elmentek a gyülekezetbe, az egyértelmű, mert hát ugye viszik a pedagógusok, akár ön is iskola lelkészként, de visszafelé működött-e ez? Érdeklődtek-e a gyülekezet tagjai?
1: Van érdeklődés, nem lehet nagy érdeklődésnek nevezni, leginkább azokkal tudnak eljönni, akik már nyugállományban vannak, és ki tudják szorítani az idejükből, tehát ha csak néhány főről is beszélünk, leginkább a presbitérium tagjai közül szoktak aktivitást mutatni. Nyilván aki a munkahelyén van bent napközben, mert ezek általában 8 és 4 közötti programok szoktak lenni, őket is várnánk egyébként, de nem jönnek, nem tudnak jönni, de azok, akik nyugdíjasak és idejében tudomást szereznek a rendezvényről, akkor el szoktak jönni, és örömteli találkozásoknak vagyunk ilyenkor a szem és fül tanúi.
0: Nagy tisztelet úr, az a programsorozat, vagy eseménysorozat, amit említett, jól emlékszem, hogy az ifjúságnak indult ez a sorozat?
1: Maga az ifjúsági oldalon ott egy másik sorozat van jelen, tehát a szombat esténként van az ifjúsági foglalkozás nálunk. Többnyire innen az intézményből vannak a gyerekek, akik teljesen önkéntesen a szabad idejükben járnak el erre, az alkalomra, és itt többnyire életkérdéseket teszünk fel. Ez tartalmazza az egész éves tematikánk, akár azt, hogy kinek kell engedelmeskednünk, de ilyen alapkérdések is, hogy kicsoda Jézus, kicsoda az Isten, ki az én felebarátom, hogyan kell viselkedjek bizonyos helyzetekben. De nyitottak a gyermekek nem csak ezekre az etikai válaszadásokra, hanem magára a Bibliára is, a bibliai történetekre, azoknak az elsődleges megértésére, nem csak az abból levont következtetésekre, és ezért volt olyan foglalkozás, amikor egy-egy evangélium került a középpontban, és akkor próbáltuk annak az evangéliumnak a sajátosságait előhívni, és megmutatni ezeknek a gyerekeknek, és ezzel leginkább a lexikai tudásuk és az általános műveltségük növekedett. Belefér nyilván az ifjúsági foglalkozásban nem csak a szellemi táplálék, hanem a fizikális is, ezt is nagyon szeretik a gyermekek. Ebben a szolgálatban a gyülekezetünk vesz részt. Minden hétre valaki elvállalja azt, hogy egy kis estebéddel kedveskedik a gyerekeknek, és ennek felettébb szoktak örülni. Így mindenki érzi, és sajátjának érzi ezt az ifjúsági munkát. Hát nyilván van, aki az ifi vezetői oldalról, vagy szervezői oldalról, és a gyülekezet oldaláról is hozzájárulunk ehhez, és bízunk abban, hogy ezek közül, a gyerekek közül fog konfirmandus kikerülni. Vannak közöttük olyanok, két gyerek van, aki tavaly konfirmált, és ő ebben a közegben itt maradt, és jól érzi magát. El szoktak jönni egyébként úrvacsorás istentiszteletekre is, ők már ballagni fognak lassan, de a többiek, azok változó, többnyire ilyen negyedikes, ötödikes korosztályból vannak itt, és nagyon nyitottak, érdeklődőek, és egy nagyon ütőképes közösség kezd szerveződni. Igyekszünk nekik majd kedveskedni még néhány aprósággal, lesz majd ifis szalonnasütés és grillezés ott a templomkertben, illetve szeretnék majd őket ifis kirándulásra is elvinni, és itt lényegében ők duplán kirándulnak, mert nem csak a gyülekezet szervezésében, hanem az intézmény szervezésében is, mi itt mindig kiemeljük és értékeljük azoknak a gyerekeknek a szorgalmát, akik tanév közben gondot fordítanak a templom látogatásra. Az intézmény fenntartója évi 10 alkalmat kér, hogy ennyit igazoltan minden tanuló menjen el legalább a saját közösségébe. Ebben igyekszünk támogatni a diákokat akár a saját közösségének a felfedezésében, hogy hol is van az, illetve megbeszélni az ott látottakat és hallottakat. Ugye itt az ifjúsági csoportnak szinte a 90%-a itteni hallgató, és akkor ők itt is kapnak majd a jutalomból, tehát

0: az iskolai jutalom kirándulás is az övé, ők is részt vesznek majd ebben, és emiatt is népszerűsége van ennek az alkalomnak, de nyilván nagyobb reklám az, amikor hétközben elbeszélik, hogy mi volt éppen szombat este, miért éreztük jól magunkat, és miért érdemes oda ellátogatni, akár teljesen ismeretlenül is bárkinek, aki ehhez kedvet érez.
1: Akkor ez végül is a hittannak, az iskolai hittannak egy továbbfejlesztése?
0: Igen, ez egy másik szintje. Nyilván az intézményi hittannak keretei vannak. Jól lehet a kerettanterv szerint élmény alapúak a református hittanórák, de mégis eszközeiben nagyon sokszor az átlag humánórák eszköztárával dolgozunk mi is, tehát itt is van tanmenet, van tematika, vannak óratervek, és ugyanúgy van egy kitűzött cél, amihez el kell juttatnunk a diákokat évvégére, és emiatt ennek nyilván van egy kötöttsége, amitől túl nagy százalékban nem tudunk eltérni. Nyilván van, amikor nagyon kívánja a helyzet, hogy akkor álljunk meg, és ezt még mélyebben beszéljük meg, hiszen nem vagyunk versenylovak, és ha egy olyan kérdés merül fel, ami pont életkori sajátosságuk szerint ez halaszthatatlan, és meg kell beszélnünk, akkor nem megyünk el mellette, de nem lehet nagyon megfenekleni egy-egy témánál, viszont az ifjúsági óráknál nagyobb a lehetőség, mert ott nem csenget neki 3-4 óra múlva. Ott 5 órakor elkezdődik, és a 7-8-ig, ameddig a gyerekeknek a figyelme aktív, és jól érzik magukat, és lehet velük foglalkozni. Ugye a vége az nyilván már ott csocsózás és egyebek, ez árul, de ott talán pihentebb az elméjük egy szombati pihenőnapot követően, mint mondjuk itt általában hittan az 5. órától felfelé szokott történni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy sok dologban ráépül, és jelenleg olyan csapat van, olyan tematikát dolgozhattunk ki, ami mondjuk feltételezi már az első 4 évnek a tananyagát, tehát arra ráépítünk, de nyilván aki esetleg úgy térne be, hogy sosem tanult hittan, nem érezni kellemetlenül magát, mert azért igyekszünk úgy gyerekközpontúan, igeszerűen gyerekközpontúan átadni a megfelelő ismereteket, de igen, mondhatjuk ezt, hogy ráépül. Például volt februárban itt pedagógus minősítés, amiben részt vettem, pedagógus 2-es minősítési eljárásban, és amit ott azon a bemutató órán vettünk, az a Kősziklára épített ház története volt, ennek az eszközanyagát utána kívánták a gyerekek, hogy hozzuk már be az ifjúsági órára, és nézzük már meg még egyszer. Tehát itt a fakockáktól kezdve a sivataki homokig minden jelen volt azon a foglalkozáson, és újra le kellett modellezni, hogy hogyan épül fel a homokra épült ház, hogyan épül fel a kősziklára, vagy éppen a térkőre épült ház volt a szemléltetésnél, és akkor ott még egyszer nekik ki kellett próbálni, és akik nem vettek részt ezen a minősítési órán, ők is kipróbálták, milyen az egy locsoló kannával összedűjteni egy papírba készült ingatlan. Tehát azért mondom, hogy van átfedés, és lényegében rá tud épülni a már hozott tudásra, és én úgy veszem észre, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit szeretne. Hogyha most csak annyit szeretne, hogy ne legyen otthon másfél órán keresztül, hát lényegében akkor ez is tud teljesülni, mellette meg még tanul is valami, de vannak, akik nagyon komoly nyitottsággal és érdeklődéssel jönnek, nyilván ők több mindent tudnak elvinni. Hát ez attól függ, mivel van tele a kezünk, ha üres kézzel jövünk, akkor több minden fér bele, ha csak egy ujjunk szabad, akkor nyilván kevesebbet tudunk elvinni.
1: Rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak. Csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkör külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztoránál, a diósgyőri református gyülekezet helyettes vezetőjénél, Orosz Istvánnál jártam. Folytatjuk a beszélgetést. A gyerekek tudásából hol lehet többet leszűrni, egy hittanórán, vagy egy ilyen foglalkozás alkalmával?
2: Én úgy gondolom, hogy az életben leginkább. Nyilván más az eszköz, itt intézményen belül megvannak a tudáspróbák. Maga az ifjúsági foglalkozáson ott ilyen klasszikus értelemben vett számonkérés nincs, hanem sokkal inkább szituációs feladatok. Ez nem idegen nyilván a közoktatási tanórától sem, de sokszor a folyosón összefutva mondjuk a tudomásomra jut, hogy valamilyen helyzetbe belekeveredett az adott gyermek, és akkor mondom, emlékszel, hogy ezzel kapcsolatban mit tanultunk? És akkor igen, és akkor mondja a történetet, mely bibliai történet, és mi volt ott a megoldás? Elmondja a gyerek, és látod, akkor menj és te is csináld meg ezt. Tehát ilyen helyzetekben is, pont visszatérve erre a pedagógus kettes minősítésre, ott az egyik osztálynál számonkérő óra volt, és része volt ennek a számonkérő órának, ugye több feladat mellett, többet, tehát ott a tudáspróbától kezdve a Google-ön lévő feladatokig mindenféle volt, és volt egy olyan rész, ami szóbeli felelet sáv, és én úgy hívtam a gyerekeket, hogy na gyertek, és akkor tegyetek bizonyságot erről, meg erről a témáról. És így felcsillant a vizsgáztatónknak is a szeme, hogy ezt még ők nem hallották, de nagyon jó. És hogy mennyivel másabb az, hogy gyereki film, és akkor ebből fogsz vele elni, és akkor már rögtön egy ilyen szükségtelen izgalmat beléoltunk a gyermekbe, és ott biztos, hogy akkor 10-ből 6 gyerek, ott 6-ig nem parázott, akkor ott fog. Itt viszont azt mondtam, hogy gyere bizonyság tételre, mondom, minthogyha az utcán találkoznál egy veled hasonló korúval, vagy akár idősebbel is, és megkérdez téged, hogy hogyan szól, ismered el a irgalmas samaritánus történet, hogyan foglalnád neki össze? Úgy, hogy az összhangban legyen a bibliai szöveggel. Tehát ugye nem nekünk kell hozzá költeni, tehát ez nem a népköltészet tagozat, nem arra vagyunk kíváncsi, hogy mi még milyen mesét körítünk hozzá, hanem úgy mondd el, hogy az összhangban legyen a tanultakkal, a Bibliával, ahogyan mi ott olvassuk, és utána próbál megfogalmazni, hogy neked ez mit üzen. És ilyen feleleteket hallottunk ott vissza, és én egyébként is ezt szoktam. Tehát a lényeg, hogy ez pont egy olyan tantárgy, legyen ez akár közoktatási szférában, akár a gyülekezeti oktatáson belül, amiből leginkább az életben fognak vizsgázni. Tehát lehet, hogy elfelejtik a matematikából a gyökvonást, lehet, hogy kevésbé fognak emlékezni, hogy ki volt Szulejmán, lehet, hogy adi versei is majd idővel megkopnak, de itt olyan élet kérdéseket és válaszokat ismernek meg, amikkel, hát ez a céljunk, hogy ezek végig elkísérjék őket a földi pályájukon.
1: Ha visszatérünk az alsóvárosi gyülekezethez, mi vár még a hívekre a nyáron? Ugye említett nagy tiszteletű úr kirándulásokat gyerekekkel kapcsolatban, de mi az, amit még tervez, vagy is terveznek?
2: Most a nyár az mindig egy csendesebb időszak nálunk alsóvárosban. A szokott rendben a délelőtti istentiszteleket Isten tiszteleteket szeretnénk megtartani. Amíg el nem fogy ez a tematika, addig haladunk tovább itt a tanúságtételben, és amikor elfogy, hát addigra vélhetően az Úristen kiparancsolja az újabb sorozatot. A gyerekekkel nyilván lesz majd gyerek kirándulás, amit említettem, valamint gyerektábor is. Nekünk a helyi adottságaink kevésbé alkalmasak arra, hogy akár egy ilyen 10-15 fős tábor tudjunk mondjuk egy héten keresztül biztosítani. Ellenben az egyházmegye szervezésében lesz majd Mezőkövesden egy egyházmegyei hittantábor, és mi oda visszük el majd a gyerekeket, tehát mi is közülünk is, akár vagy én, vagy pedig az exmisszus segédlelkész, aki mellettem szolgál. Ott leszünk velünk, akár napi váltásban, meglátjuk még hogy, és ott igyekszünk bekapcsolódni ebbe a munkába. Nyilván ennek nagyon pozitív hatása van, hogy nem 15-en vannak, hanem 80-an. És annak azért másabb a hangulata, tehát többet tudunk ezzel adni, mint hogyha mi itt egy héten keresztül napközibe hoznánk őket. Itt egy idő után úgyis elfogy a program, egy-két napon belül, ott pedig valahogy ez újra termelődik. A felnőttekkel leginkább majd őszre tervezzük a kirándulást, többnyire ősszel, ilyen október környékén, október-november magasságában szoktunk elmenni. Tavaly Sátoraljóújhelyibe mentünk el, meglátogattuk az Isten tiszteletet, ott a református templomba elmentünk, majd pedig megnéztük a börtönmúzeumot, hogy az ottani kiállítás, tárlatot, ott ebédeltünk a börtönben, és mondtam is a testvéreknek, hogy a bejutás gondtalan, a kijutás bizonytalan, de ne ijedjen meg senki. Tehát nem a rabok között nyilván, nem a fogvatartottak között voltunk, hanem ott a tiszti kantinban. De hát volt, az elmondás szerint volt már olyan csapat, aki üres cellába kérte az ebédet, tehát olyan látogatói csapat is, mi ilyen extrákra nem vágytunk, mi az alapszolgáltatással beértük, tehát ez volt az őszi kirándulás. Úgyhogy a nyár az lényegében leállás időszaka, nem a teljes leállás időszaka, hanem sokkal inkább ugye ebben a ritmusban, amit jelent a közoktatás évnek a beosztása. Hát ez akarva akaratlan, de ez átitatódik a gyülekezeti struktúrába is, hiszen én intézményi lelkészként lényegében ilyenkor tudok elmenni egy kis pihenőre, és hát ez muszáj igazodni a gyülekezetnek is. Tehát a gyülekezetnek jó lenne az is, hogyha én március elején mennék el szabadságra, de az a közoktatásban kivitelezhetetlen, illetve a nagy meleg is azért visszatartó erő, és én nem várom el senkitől, hogy eljöjjön és rosszul legyen itt a tűző 40 fokba. Ősszel fognak igazán majd, reméljük, hogy újraindulni az alkalmak, a bibliakör is, amit hétfő esténként tartunk, illetve az ifjúsági órák is majd szeptemberrel fognak. Bízunk abban, hogy most konfirmációs csoport is fog majd indulni, és újra fiatalok tagozódnak be a gyülekezetünk közösségébe.
1: Őszre már van cél, hogy hová merre menne a gyülekezet?
2: Mi most csak keresgetjük, hogy újra ilyen múzeumnézős változat legyen, vagy pedig valahová majd egy szabadabb környezetbe. Én nekem egy kikötésem van, mivel ezek a kirándulások vasárnapra esnek, tehát mindenképpen templom közelben történjen ez, tehát ott az adott helyhez legalább a legközelebb eső templomba menjünk el az úrnapi istentiszteletre, és utána én velem már lehet alkudni a többi programról. Nyilván, ha nagyon magasra kell menni, akkor én lent várakozok, de még nincsenek ezzel kapcsolatban pontosabb terveink. Volt olyan, hogy Budapestre mentünk kirándulni, a terrorháza, valamint egyik Miskolcról elszármazott lelkésznő Antal Mariannak a gyülekezetét látogattunk meg. Én nekem szívem vágya, hogy itt a felső Tisza vidéki templomokat újra megnézzük. Hát még egyben nem láttuk őket, amióta itt vagyok gyülekezeti lelkész, Innen nem volt még turnus, én még korábban jártam arra, a Tákos Csaroda és a társai. Lehet, hogy egy ilyen napot fogunk majd eltölteni, amikor megyünk templomot nézni, és ott tudunk egy kicsit beszélgetni egymással is, elcsendesedni és megélni azokat az áldásokat, amelyek így a kirándulások alkalmával érnek bennünket.
1: Jól leszem ki szóiból, hogy most konfirmálás nem volt az alsóvárosi gyülekezetben?
2: Igen, sajnos nem volt, nincsen minden éven. Ez nyilván a több okra vezethető vissza, hát egyrészt populációs probléma érzünk itt a keleti városrészben, tehát hogy kevés a születések száma, ebből kevés az, akit el is hoznak keresztelni, és nyilván, hogyha keresztelővel nem lép be a látóterünkbe, vagy esetleg fiatalon, 12-3 évesen nem állnak elő a szülők, hogy hát nincs megkeresztelve a gyerek, de szeretnénk, hogyha konfirmálna, akkor nincsenek a látóterünkbe itt a területen élő gyermekek. Ami nagy lehetőség viszont az, hogy itt van az intézmény, és itt az oktatás és az intézmény lelkészi munkának köszönhetően én azért személyesen ismerem az idejáró református gyerekeket, és az utóbbi turnus az innen származott, szinte teljes egészében ebből az intézményből. Azelőtt nem, hogy 2 év kimaradt, amikor nem volt innen konfirmandus. Tehát most én ebben bízok, hogy itt a mostani ifisek közül lesznek körülbelül 5-en, akiket meg tudunk hívni erre a lehetőségre, és bízunk abban, hogy kitartással ezt végig fogják csinálni.
1: Nagy tisztelet úr, hogyha arra kérem, hogy az elmúlt tanévet, ugye mert már mindjárt itt az iskolai tanévnek a vége, értékelje, vagy ezt a fél évet a gyülekezet szempontjából, akkor mit tud elmondani?
2: Most ez a tanév kicsivel csendesebbnek bizonyult az elmúlthoz képest. Tavaly volt az iskolának a 60 éves évfordulója, ezzel kapcsolatosan egy gála műsort szerveztünk, és ennek a megszervezése az hatalmas energiát és rengeteg időt emésztett fel, mind a diákok oldaláról, mind pedig a szervezők és lebonyolítók oldaláról. Ebben a tanévben ez már nem volt, ellenben sikerült valami új újítást is eszközölni. Mióta ide kerültem, azt tapasztaltam, hogy a 3 nagy ünnepből, a karácsony, húsvét és pünkösből érzékelhetően túl nagy hangsúly kerül a karácsony megünneplésére, a másik 2 pedig mintha nem is lenne. Tehát nyilván az intézmény lelkész oldalról én végzem a magam dolgát, akár személyes beszélgetésekben, akár a kibocsátó Isten tiszteletek megszervezésében, csendes nap szervezésben, de más az, amikor a tantestületnek a nagy része és a diákságnak is egy jó része aktívan részt vesz egy-egy ünnepnek a felkészülési részében, és ebben a tanévben ugyanúgy megmaradt a karácsonynál az a nagy hangsúly és nagy idő odafordítás, de most már a húsvétnál is sikerült minden főbb állomást megjeleníteni. Ez úgy történt, hogy a virágvasárnap, nagycsütörtök, nagyszombat és húsvét vasárnap eseményeit rövid dráma alapján egy-egy reggel, 4 órában körülbelül az intézmény közössége előtt előadták a fiatalok, rendesen jelmezbe öltözve bibliai alapú forgatókönyv felhasználásával, tehát tőletes munka volt ebben is, és ezzel valami olyan újat alkottunk, amiről én itt a keleti régióban nem nagyon hallottam. Még lehet, hogy van máshol is ilyen, hogy húsvétre így készülnek, de ez újdonság számba ment mindenkinek itt az intézményen belül, és én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is közelebb jött a húsvétnak az üzenete, hiszen már a húsvét lényegében kell egy ilyen félig lapos ünnep sajnos a ma embere számára. A karácsonyt azt megértik, mert a születésről szól, az egy fiatal párról szól, aki kirekesztettek, akiknek sokat kellett gyalogolni ott a császári rendelet miatt, akiknek nem volt hely a fogadóban, csak az istállóban, és ez úgy közeli. Viszont a pünkösd, vagy a húsvétnál ott már azért egyrészt a nagypéntek felé vezető út a szenvedésekkel tel, és ezt ugye szereti általában az ember szemétbe hunyva elkerülni. Másrészt a feltámadás is talán azért idegen, mert ugye azt mondjuk, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, és ma nem történnek ilyenek, hogy valaki feltámadna a halálból, van, aki azt mondja, hogy hát nem jött még onnan vissza senki, de Jézus visszajött, sőt, még a feltámadás előtt tudjuk, hogy három embert is visszahozott az életbe, mondjuk az még nem az örök életre való feltámadás volt, de előíze volt az ő munkájának, tehát ez már talán távolibb, és a pünkösdön még távolibb, mert ez, hogy Szentlélek, azt eszik vagy isszák, és ugye ezekre a húsvét pünkösdön még inkább rárakódtak a hagyományok, szokások, és ugye ezekben szoktak elveszni az emberek, viszont éppen mi ezzel egy pozitív demonstrációt folytattunk, magunk felé leginkább, tehát mindig magunk felé kell ezeket kezdeni, hogy akkor miről is szól a húsvét, miről szól a virágvasárnap, nagy csütörtök, nagy péntek, és úgy gondolom, hogy sokkal felkészültebben és sokkal lelkibb módon tudtunk így megérkezni erre az ünnepre. Én bízom abban, hogy jövőre tudjuk ezt a sorozatot folytatni, és a pünkösd témáját is hasonló módon fel fogjuk dolgozni. És ugye ennek a szereplő csapatnak egy része az szerepelt a gyülekezeti passió olvasásban is. Tehát ez mindig a tavaszi időszaknak és a húsvéti ünnepkörnek is egy kiemelkedő pontja nálunk a passiós istentisztelet. Passióval és úrvacsorával egybekötött nagypénteki alkalom. Ilyenkor csak az ige szól. Ott az elején van egy köszöntés a részemről, és akkor utána minden éven valamelyik másik evangéliumból olvassuk fel a szenvedés történetet, közte pedig éneklünk. Tehát ez egy ilyen lamentatív alkalom, ami nem idegen a református hagyománytól. És ezt követően pedig úrvacsori közösséggel zárjuk. Van, amikor erre mi a gyülekezeti zenekarra készülünk. Van, amikor sikerül előadó művészeket meghívni, sőt visszahívni. Tehát vannak, akik járatosak már nálunk a passió alkalmával. És ennek a felolvasásában is ebből a szereplő csapatból jó néhányan részt vettek, tehát ebben is mérhető a gyülekezet intézmény kontinuitása. Tehát ez volt a nagyon kiemelkedő alkalom. Másrészt pedig hál' Istennek megy az élet nálunk, és ezt azért kell mondjam, mert ugye egy nehézség van jelenleg a közösségünkben, ami hát részben egy teher átvállalás, részben pedig segítségnyújtás, ugyanis december 3-ától kezdődően én helyettesi szolgálatot látok el a Diósgyőri Református Egyházközségben, és ezáltal engem ritkábban láttak most a testvérek itt a Alsóvárosban, és ez egy óriási próbatétel. Talán egy kicsit a templom látogatáson is ez nyomot hagy. Az adományokon érződik ez az állapot. Nincsen rossz közhangulat, de várják vissza a lelkészüket, és nyilván én is próbálnék visszajönni. Annak ellenére nagyon megszerettük egymást a város másik végén is, egy nagyon áldott, szerethető és Istennek kedves társaságba csöppentem én ott bele 2025. decemberében, és hiszem azt, hogy a szívem egyik rekeszében ők vannak, de a másikban pedig az Alsóváros, és hát így ketté szakadni pedig nem lehet túl sokáig, ez egy fél éve tartó folyamat, tehát ez az, ami egy kicsit úgy beárnyékozta ezt az elmúlt fél évet, talán emiatt is volt kevesebb alkalom. Nem lehet az ex-misszus sem végletekig terhelni, hiszen ő még a pályának az elején van, még tanuló fázisban van, még itt inkább a hospitálás és szolgálat helyes arányára nagyon oda kell figyelni, tehát nem olyan, mint egy 20 éve felszentelt lelkész, hogy oda lehet adni, hogy akkor ezt kell megcsinálni, és akkor hajrá. Tehát ez úgy gondolom, hogy igen, érződik, és ameddig ez az állapot meg nem szűnik, addig ez érződni fog, de hát bízunk abban, hogy az Úristen mindenhova a megfelelő ember oda is visszahelyezi, és tudjuk folytatni ott az Isten országának az építését, ahol elkezdtük.
3: Köszönjük szépen!
2: Szeretettel, áldás békességet!
3: Áldás békességet!
1: Kedves hallgatóink, bibliakör és hétfő esti ifjúsági alkalmak, csak két esemény, amikor a Miskolc alsóvárosi református egyházközségben összejönnek a hívek, és a közösség együtt gondolkodik. Ezek az elméleti alkotások a közeljövőben kibővülhetnek egy alakuló konfirmandus csoporttal is. Ez már nagy tiszteletű Orosz István reménye lenne. A gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy konfirmálás nem volt a gyülekezetben idén, de bízik, hogy később lesz. A lelkész, aki egyben a selyemréti Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola lelkésze is felhívta a figyelmet, hogy a három nagy ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünköst közül csak a karácsony van kiemelve, ezért ebben az esztendőben az iskolában a húsvéti ünnepkörre külön felhívták a figyelmet műsorok alkalmával. A Miskolc alsóvárosi református egyházközség lelkipásztorával, Orosz Istvánnal beszélgettem.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. A devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárások, például a gyermektartásdíj behajtása folytatódhatna a jövőben is. Az erről szóló módosító javaslatot csütörtökön fogadta el az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A tagok által egyhangulag támogatott módosító javaslat indoklása szerint a devizahiteles ügyekben csak az ingatlan fedezet végrehajtását állítanák le, de a kapcsolódó végrehajtási eljárásokban, például az ingó végrehajtás vagy a munkabér letiltás továbbra is folytatódhatna, így lehetséges lesz egyebek mellett a gyermektartásdíj behajtása. A Törvényalkotási Bizottság szintén egyhangulag támogatta azt a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentésével kapcsolatos törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványt is, amely a Budapesten lakó nemzetiségi képviselők és nemzetiségi szószólók számára is lehetővé teszi havonta 2500 kilométerre elegendő üzemanyagköltség megtérítését, írja a közlemény. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köbbel Anita a kormány szóvivő sajtótájékoztatón. A szóvivő hozzátette, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A kormány szóvivő jelezte, a parlamenti változást követően megváltoztak a pártok közötti erőviszonyok, így változik a pártok és a pártalapítványok támogatása is. Ezt egy képlet alapján számolják ki, és a támogatás változását a Magyar Közlönyben teszik közzé. Péntektől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Vasban és Zalában, a többi vármegyében érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mint írták, az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-főző-melegítő eszközök alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva. A közlemény szerint a saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gáz égőfej vagy elektromos grill használata. A tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu oldalon lehet tájékozódni. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapásnövények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, de a következő napokban csak elszórtan alakulnak ki záporok, zivatarok, ezekből pedig csak kisebb foltokban ázik majd meg a talaj, másfelé fokozódik a mezőgazdasági aszály, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az ország jelentős részén az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg. Az Alföldön 100-130 mm nedvesség hiányzik a telítettséghez képest csak a felső 1 méteres talajrétegből. A nyári kapás növények a tavasz során is sokat szenvedtek az aszály miatt, és jelenleg is nagy területen van közepes, helyenként nagyfokú aszály. Az ország nagyobb részén jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez. Az előrejelzés szerint a következő napokban kissé változékony nyári idő várható, majdnem minden nap, de csak elszórtan lesznek záporok, zivatarok. Összességében területi átlagban valószínűleg 5 mm alatt marad a csapadék mennyisége, kis területen ennél több is hullhat. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton szakadozik, gomolyosodik, csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás, az Észak-Dunántúlon és a középső tájakon sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre záporok, néhol a keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak, a légmozgás csak helyenként élénkülhet meg, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 23 és 26 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a The Piper at the Gates of Dawn. A Syd Barrett vezette Pink Floyd első nagylemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A nagylemez 1967. augusztus 5-én jelent meg, Bár Barrettnek a zenekarra való munkája ezen az albumon a legjelentősebb, kisebb mértékben a következő album munkálataiban is részt vett. Sokak szerint minden idők egyik legjobb albuma, ami óriási hatást gyakorolt a korszak pszichedelikus rockjára és az elkövetkező idők zenéjére.

A dalszövegek sajátosak, űrről, manókról, madárijesztőkről, biciklikről és mesékről szólnak, a zene pedig a pszichedelikus rock legjobbjai közé tartozik. Megjelenés idején az albumot pozitív kritikával fogadták, az utóbbi években pedig az 1960-as évek egyik meghatározó rock albumának tartják.

1967-ben a Record Mirror 4 csillagosra értékelte a maximális 5-ből. A kiadó szerint a zenekar pszichedelikus imázsa tökéletesen átjött az albumon, mely híven tükrözi tehetségüket és az általuk használt felvételi technikák újszerűségét.

Paul McCartney és a Pink Floyd korábbi producere Joe Boyd szintén dicsérte az albumot. Bírálói, köztük Pete Townshend, a The Who gitárosa azt kifogásolja, hogy az album alig tükrözi a zenekar koncerteken megszokott stílusát, az utóbbi években egyre nőtt az album rajongóinak tábora.

1999-ben a Rolling Stones 4,5 csillaggal értékelte az ötből, és azt írta róla, hogy Syd Barrett legnagyobb dobása. 2000-ben a Q magazin alapvető jelentőségűnek minősítette, és felkerült a magazin minden idők legjobb pszichedelikus albumait felsorakoztató listájára is. A Mojo magazin 50 legjobb albumot ismertető listáján a 40. lett. Szintén 2000-ben a Q minden idők 100 legjobb brit albuma listáján az 55. helyet ért el. 2003-ban a Rolling Stone minden idők 500 legjobb albumának listájára a 347. helyet szerezte meg.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a The Piper at the Gates of Dawn Syd Barrett vezette, Pink Floyd első nagylemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón pénteken Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte a szóvivő. Szondi Vanda arról a kormánydöntésről is beszámolt, amelynek értelmében felülvizsgálják a COVID-járvány első hullámának idején a lélegeztetőgépek beszerzésére vonatkozó szerződéseket. A szóvivő közölte, nem látszik, miért volt szükség ilyen mennyiségű lélegeztetőgép beszerzésére csaknem 300 milliárd forint értékben. A vizsgálatot a külügyminiszter folytatja le azonnali hatállyal, az eredményekről beszámolnak a nyilvánosság számára, hangsúlyozta a szóvivő. A kormány több döntést is hozott, amelyek a természeti környezet védelmét, a fenntarthatóságot és a jövő generációinak élhető életminőségének javítását szolgálják, ezt közölte a kormányszóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Köböl Anita közölte, a kormány döntött a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról egy új és szigorú környezeti